0: nem is emlékeznek ránk.
1: MMR. A zene összeköt.

Párizs felé együtt repültünk a gépen. Ő hozott szendvicset és feketét. Találkoztunk újra a repülőtéren. Láttam, hogy civilben is csodaszép. S mert szabad volt a délutánja, elkísért a Place Pigalle-ra. Megmutatta Montmartre-t s a híres diák negyedet. S hogy történetünk vége mint múlt, azon, hogy a gépe indult. Mosolyogva elköszönt, s a buszhoz sírt.

Egyszer aztán Pesten Ferihegyen jártam. A presszóban itta épp a feketét. Szép légi kisasszony, mi szél hozta erre? Nem a szél hozott engem, csak a gép. S mert szabad volt a délutánja, átkísértem én Budára. Mutattam a citadellát, csodálta a szigetet. S hogy kis kalandunk vége min múlt, azon, hogy a gépe indult.

Afrikából írta, más vonalra tették. Átrepül naponta a tengeren. Szép francia kislány, mikor látlak újra? Magamtól bánatosan kérdezem. Majd Párizsban egy fél év múlva, mivel hogy a címét tudtam, lakását én megkerestem. Öreg néni fogadott, s hogy kislányáról érdeklődtem, könny csillant meg a szemében, és fekete keretben

szép szőke sztyúár lesz, fenn jársz az égben, ahonnan egész másnak tűnik a világ.

Párizs felé együtt repültünk a gépen. Ő hozott szendvicset és feketét. Találkoztunk újra a repülőtéren. Láttam, hogy civilben is csodaszép. S mert szabad volt a délutánja, elkísért a Place Pigalle-ra. Megmutatta Montmartre-t s a híres diák negyedet. S hogy történetünk vége mint múlt, azon, hogy a gépe indult. Mosolyogva elköszönt, s a buszhoz sírt.

Egyszer aztán Pesten Ferihegyen jártam. A presszóban itta épp a feketét. Szép régi kisasszony, mi szél hozta erre? Nem a szél hozott engem, csak a gép. S mert szabad volt a délutánja, átkísértem én Budára. Mutattam a citadellát, csodálta a szigetet. S hogy kis kalandunk vége min múlt, azon, hogy a gépe indult.

Afrikából írta, más vonalra tették. Átrepül naponta a tengeren. Szép francia kislány, mikor látlak újra? Magamtól bánatosan kérdezem. Majd Párizsban egy fél év múlva, mivel hogy a címét tudtam, lakását én megkerestem, öreg néni fogadott, s hogy kislányáról érdeklődtem, könny csillant meg a szemében, és fekete keretben.

szép szőkes csuvár lesz, fenn jársz az égben, ahonnan egész másnak tűnik a világ.

Fura vidéki magyar rádió. FM 87. Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6 és 92,6.

az előnyarunk, vagy a nyárnak az első fele, mert ha ugye ezen a napon esik az eső, akkor azt mondják, hogy 40 napig esni fog. Hát mi most gyönyörű reggelre ébredtünk, igazán friss a levegő, ami azt jelenti, hogy nyugodtan lehet nyáriasan öltözködni, hiszen jelenleg 14-5 fokot mutatnak a hőmérők, és vannak ugyan felhők az égen, de nem zavaró jelleggel, hanem igazán szépé teszik a nap felkeltét, mert akkor tud látványos lenni, ha ezeket a felhőket megfesti, és most pont ezt lehet látni, úgyhogy csoda reggelünk van, így indul ez a hét, hát ennél jobb kezdetet nem is tudnék elképzelni. És ha már Medárd napját említettem, akkor azért a június 8-ai dátumhoz rengeteg minden más is kapcsolódik, úgyhogy ezekre majd részletesen kitérünk. Medárd napja ugye a legismertebb magyar népi időjósló nap, és ma van az óceánok világnapja is. 1992-ben jelölte ki ezt a napot az ENSZ a tengerek élővilágának a védelmére és annak fontosságára. De ezekről majd részletesen amúgy is szólni fogunk a mai reggelen, délelőttön, és természetesen a legfontosabb információkat is megkaphatják tőlünk, ha ma is a Muravidéki Magyar Rádiót választják. Most már 5:03 után hamarosan megnézzük az országos helyzetképet, 6 órakor pedig a friss információkból kiderül, hogy milyen lesz ennek a hétnek az időjárása. Várjuk Önöket, a zenéket a mai reggeli, illetve délelőtti hangtechnikus Györkös Gorán válogatja, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnyés Tündét hallják. Legyen szép hetük, jó reggelt és jó ébredést mindenkinek!

Tóth Andival kezdtünk, ez volt a Tovább című slágere, és mi megyünk tovább, nem csak zenékkel, hanem hasznos infokkal is. Budapest Voices jön, itt lesz Dobrádi Ákos is, de ha már említettem a mai napot, június 8-a van Medárd napja. Ez egy latin-germán eredetű név, a jelentése hatalmas, erős, merész, de lehet köszönteni mi az Ágnes, a Vilmos, a Tas, az Ellák és a Helga nevűeket is, tele van a naptár népszerű nevekkel, és természetesen azokat is, akik más eseményt ünnepelnek, úgyhogy mi ezt most így a kora reggeli órán meg is tesszük. Névnaposok, születésnaposok, házasság, évfordulósok, Isten éltesse neked!

Sok-sok kulcsfontosságú gondolat volt ebben a dalban, és többek között hallgass a szívedre, és bíz bennem. Ezek talán jól indítóak erre a hétre is, meg erre a mai napra is. Hétfő van, június 8-a Medár napja, és hát elég érdekesen alakul a reggel, mert hogy van, ahol felhősebb az ég, van, ahol már derült idővel indulunk, de alapvetően egyébként a szép idő határozza meg a mai reggelünket is. Muravidékre a derült idő jellemző, itt Lendván és Muraszombatban is 14 fokot mutatnak a hőmérők, és a fölöttünk lévő kis gomoly meg fátyol felhők egyáltalán nem zavaróak. Novomesto viszont felhős, 15 fokkal, Postojnán 14 fokban derült ég mellett, Szlovengrádec borús, 16 fok, a fővárosban Ljubljanában szintén 16 fok van, és túlnyomóan felhős az égbolt, Lisca felhős, 15 fok, Portoros derült idő 16 fok, Mariborban is felhős az ég 17 fokkal, Novagorica derült 15 fok, és ugyanez a helyzet Celjében is, még a Treglávon 5 fokot mutatnak a hőmérők, és jelenleg gyengén felhős az időjárás. Így indulunk neki ennek a hétfőnek, kicsit változékonyabb reggelrel, de aztán meglátjuk, hogy mit hoz a folytatás, mert hogy 6 órakor lesznek friss információk. Most 3:46 múlt 2,5 perccel, Rigard slágere jön, a Secrets, de itt lesz hamarosan a Bieber's egyik slágere is. Legyen szép a reggelük!

Pont most ez volt a dal, amit a Biebers játszott. Keresztes Ildikó zárja ezt az órát. Hamarosan 6 órakor már friss információkkal jövök, és természetesen kiderül, hogy megalapozott-e a népi jóslás medárt, hozza-e a formáját, vagy sem. Megfelelően alakulnak-e ehhez a dátumhoz majd az időjárás feltételei a következő napokban. 6 órakor friss információk, várjuk Önöket.

Iránytű. A Muravidéki Magyar Rádió turisztikai műsora. Műsorunkban ezúttal a Muravidéki Turisztikai Szövetség által szervezett helyi turista vezetői képzésről lesz szó. Vendégünk Sós Mihály, a tanfolyam egyik résztvevője, akivel a képzés felépítéséről, a jelentkezési feltételekről, valamint a turista vezetői munka sajátosságairól beszélgetünk. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor.

0: időjárás.
1: 6 óra van, jó reggelt kívánok, friss információk itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Hétfő van, medárnapja, de a medárdi fordulatra majd a hét közepétől kell számítani, ugyanis melegedéssel indul a hét, aztán 180 fokos fordulatot vesz majd időjárásunk, és úgy tűnik, hogy viharos széllel búcsúzik a hőség, és kedd délután, vagy az esti órákban jön az a bizonyos medárdi fordulat, amiről már beszéltem. Nézzük, hogy hogy alakul a mai nap időjárás, és mit hoz a folytatás. Nos, napos időt kapunk erre a hétfőre, amit általában fátyol és gomoly felhők szűrnek majd. Néhol kialakulhatnak kisebb esők, akár az ivatarnak a kialakulási esélye sem kizár, de alapvetően azért a napsütés és a száraz idő lesz a jellemző, nagyrészt mérsékelt légmozgással. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 31 fok között alakul. Medárd helyett ma melegedés várható, és még holnap is ezzel szembesülünk. Fátyol felhők szűrik a napsütést, de délután már erőteljesebb lesz a felhőképződés, és elszórtan holnap záporok, zivatarok kialakulására kell számítani a késő délutáni esti óráktól. Hajnalban 12-17 fok várható, délután még 27-32 fok lesz a jellemző. Szerdán sok felhő lesz felettünk, erőteljesebbé válik mindenütt a gomoly felhőképződés a kevéske napsütés mellett, és szorványosan szerdán esőket, záporokat, zivatarokat kapunk. Élénk lesz a szél helyenként erős lökésekkel. A hajnali 12-18 fok után délután általában 25-26 fokra számíthatunk a tartósan csapadékos vagy éppen borús tájakon. Csütörtökön vastag frontfelhőzet vonul át felettünk, mögötte több órára kisüt a nap, amit gomoly és fátyol felhők zavarhatnak meg, és sok helyen számíthatunk csütörtökön is csapadékra. Az eső mellett záporok, zivatarok alakulnak ki, nagyobb eséllyel egyébként az éjszakai órákban, aztán majd csökken, ha a csapadék hajlam és szép fokozatosan kitisztul az idő. A csütörtöki változékony időjárás mellett sokfelé megerősödő viharos fokozódó széllel is találkozunk. A hőmérséklet hajnalban 10 és 17 fok között várható, míg csütörtök délután alapvetően 22-27 fok között alakul a csúcsérték. Péntekre sok napsütés érkezik, egy kicsit stabilizálódik a légkör felettünk, fátyol és gomoly felhők szűrik ezt a napsütést, csapadéknak minimális az esélye, és mérséklődik a légmozgás is. Hajnalban 6-13, délután 23-28 fok lesz a jellemző. Szombaton fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütést kapunk, helyenként kialakuló záporokkal, zivatarokkal, megélénkülő széllel, hajnalban 10-18, napközben 23-30 fok közé melegszik fel a levegő. Vasárnapra viszont ragyogó napsütés érkezik, meg egy front is, ami vasárnaptól már hűti a levegőt, és azt jelenti, hogy bár alapvetően derült napos időnk lesz, 23-24 fok lesz a maximum, és jövő hét hétfőre pedig még hűvösebb idő érkezik, és úgy tűnik, hogy csak lassú melegedés várható a jövő hét további napjaiban is. Nézzük, hogy orvos-meteorológiai szempontból mit hoz ez a hétfő. Hát kánikula az eső helyett, illetve meleg idő, inkább így mondanám, mert medárd melegedést hoz, határozottan ezek a folyamatok rontják egyébként a frontérzékenyek állapotát. 30 fok körüli hőmérséklet várható, ez emeli a hőérzetünket, tehát melegfront jellegű panaszokat vált ki, vérnyomás, ingadozást, a szívterhelésének a növekedése lesz a jellemző, több lesz a szédülés, gyakoribb rosszul létre lehet felkészülni, jelentkeznek a fejfájások, migrénes panaszok, és mindenképpen feltétlenül, és ez fontos megjegyezni, hogy kerülni kell a déli órákban a tűző napot. Ez részben erősíti a napi hőingás hatását, és tovább terheli a szervezetet, meg veszélyes lesz az erős UV-sugárzás, ma elérheti többfelé a 8-as közeli UV-indexet.
0: Közlekedési hírek.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma most a reggeli órákban folyamatos, de vezessenek körültekintően és óvatosan. Trafipax ma elsősorban Muraszombat körzetében méri a gyorshajtókat. Jó utat kívánunk! Ezek voltak a legfrissebb információk 6 óra múlt 5 és fél perccel, hamarosan az Airi Mafiával és a Lokomotív GT-vel folytatjuk, de lesz lapszemle is, megnézzük az elmúlt 24 óra rendőrségi eseményeit is, maradjanak velünk.
0: MMR. A zene összeköt.

Mikor leszek a tiéd? Végre válaszolj, ez is elhangzott Presser Gábortól, ez volt az LGT slágere. Nos, az Alai Hírlap lapszelét most kapnak ezekben a pillanatokban. A lapszerkesztőtől Varga Andortól kaptuk a legfrissebb szám írásait. A mai hétfői lapszám beszámol többek közt az elmúlt hónap végén lezárult vágatlan május akcióról. Az Alai Hírlap pedig hétfői számában igyekszik megvonni az akció mérlegét. Angliából indult kezdeményezésről van szó, melynek lényege az, hogy a tulajdonosok egy hónapig ne kaszálják birtokukon a füvet. A megyei napilap cikke megvilágítja a kezdeményezés hátterét, valamint szól a megvalósulás sikeréről is. A hétfői lapszám a hagyományoknak megfelelően a hétvégi eseményekről szól, elsősorban a nagykanizsai tánckarneválról, a tófei motoros találkozón át az FC Nagykanizsa labdarúgó csapatának Cigándon megvívott MB2-es osztályozójáig. De megtudhatják azt is, hogy ki volt az a bűnöző, akit a zalai rendőrök nemzetközi együttműködés keretében fogtak el a horvátországi Zadar városában. További részletek a Zalai Hírlap mai számában. Jó olvasást!

Negyed hét múlt 4,5 perccel nézzük az elmúlt 24 óra rendőrségi eseményeit. Az elmúlt egy napban a muravidéki rendőrök 3 közlekedési balesetnél helyszíneltek, volt 2 bűncselekmény, 4 vadgázolás és 3 közrendsértés. A nyomozók egy egyesület telephelyére való betöréssel, lopással foglalkoztak. Lendva környékén 13 külföldit tartóztattak le, akik illegálisan érkeztek Szlovéniába. Mindannyian azonnal nemzetközi védelemért folyamodtak, és őket a legközelebbi menekült táborba szállították. Gornyaradgonán egy személygépkocsit foglaltak le, mert a sofőr érvényes jogosítvány nélkül vezetett, és szintén ebből a rendőrségi tájékoztatóból derül ki, hogy ma a Trafipax Muraszombat környékén állomásozik.

Love Hurts, olyan sokszor elénekelte Joan Jett. Egyébként ezt a dalt a Nazareth vitte sikerre, és a szerelem fájdalmas oldalát mutatta be az iménti néhány perc, ami sebeket okoz, megperzseli a szíveket. Na de hát, aki éppen szerelmes, az pont nem a fájdalmas oldalát éli, hanem éppen a sokkal szerethetőbb rózsás oldalát. És hogy szerethető egy hétfő reggel? Hát sokan mondják, hogy nehéz szeretni a hétfő reggeleket, mert a hétvégi pihenés után hirtelen valahogy vissza kell rendeződni a kötelezettségekhez, ugye a korai ébredéshez, és itt az agyunk az, ami egyébként befolyásolja ezt, hiszen nagyon nehezen kezeli agyunk ezt a váltást, ezért érezzük a hétfőt szerintem sokkal megterhelőbbnek, mint a hét többi napját, de vannak bevált módszerek, amivel azért kellemesebbé lehet tenni, például egy gőzölgő jó kávéval, vagy egy jó zenével, úgyhogy már is jön Rúzsa Magdi.

Pont ezt kívánom mindenkinek, ilyen könnyű lépteket, mint ez a dalocska Rúzsa Magditól, hogy így induljon a hétfő, hogyha van bevált módszer, ami kellemesebbé, vagy akár szerethetővé teszi a hétfő reggelt, akkor érdemes a pozitív élményekhez kötni a hétfőt is, amit már előre tudunk várni. Lehet egy jó minőségű kávé, ahogy már említettem, vagy akár a kedvenc reggeli, amit elkészítenek, vagy egy olyan dal, amit ilyenkor érdemes meghallgatni munkába vagy iskolába menet, és bár csábító hétvégén tovább aludni, de hogyha hétvégén is nagyjából ugyanakkor kelünk fel, akkor hétfő reggel nem fogjuk úgy érezni magunkat, mint akin átment az úthenger. És hát reggel egy kis mozgás, egy gyors, 10 perces reggeli nyújtás, egy kis séta, ez endorfint, boldogsághormont szabadít fel és termel, és ez segíti előzni a tipikus hétfői levertséget, és szerencsére azonnal energetizálja a testet, vagy akár megnézik a reggeli napfelkeltét, már az is egy nagyon klassz dolog, de egy jó pörgős zene szintén jó napindításhoz, úgyhogy jön az Anna and the Barbies, utána pedig jövünk két terepjárós hírrel.

ez a csend, ide bent. Csak a saját világodban ne légy idegen. Isten se tudja, hol a fent, hol a lent. Olyan jó ez a csend, ide bent.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Fél hét múlt másfél perccel két témát ígértem a hétfő reggeli hírmagazinban.

0: Dominic Allennel beszélgetünk, aki az egyik főszervezője ennek a rendezvénynek. Már csak az az illata is a fűnek, és az, ahogy így suhognak ezek a kaszák, ide fősulakosba is hozzák. Most már ez a negyedik.
1: Jók az érzéseink, habár több kihívással is szembesültünk a szervezésben. De most, amikor halljuk, hogy vágják a füvet a kaszák, már minden feledésbe merült. Lehetnénk egy kicsit többen is, de örüljünk ennek, amink van. A verseny viszont mindenképp sikeres, hisz 32 versenyzőnk van, 8 női és 24 férfi induló. Ebből következik, hogy van érdeklődés a kaszálás iránt. Ezért folytatjuk a dolgot a jövőben is.
0: Mik jöhetnek közbe egy ilyen versenynél, vagy egy ilyen falunapnál, ugye? Megszervezni egy ilyet az amúgy is elég nehéz dolog. Most ugye kiderült, hogy még egyesek lakodalmat is tartanak, hát arról már tényleg nem tehetnek a szervezők, ugye, meg hát ilyenkor nyáron van másút is mindenféle.
2: Organizálni vaskidanje najjednostavnije je.
1: Falunapot szervezni még önmagában könnyű, de azt megfejelni ilyen versennyel már nehézkes, hisz nincs igazi kaszáló rét a faluban, ami direkt a verseny céljából tartanának föl. Az András család ugyan készségesen felajánlotta nekünk a falu otthon mögötti mezőt, azonban az időjárási viszontagságok, főleg a kevés csapadék miatt az itt növesztett fű végül nem volt a versenyre alkalmas. Ugyanakkor a B helyszínünknek számító Virág utcai sem ideális, hisz elmaradt itt a mulcsolás és az előkészítés, mert ezt a területet csak vészmegoldásként tartottuk számon. A kultúrműsorban a gyertyánosi iskolások és óvodások léptek fel. A versenyt magát aztán csapatban Szélo nyerte meg, a férfiaknál Vincent Ernisa, a veteránok közt Milan Lakár, a nőknél Maria Makári diadalmaskodott.
3: Gazdag hagyományos helyi ízvilág, jó hangulat és zenés-táncos kultúrprogram várta a látogatókat Zsitkozban a 10. gasztronómiai napon. Gerebic Bettina összeállítása.
4: Dödölle, parázson sült malac és bárány, lángos, rétes, bogrács és egyéb helyi finomságok közül lehetett válogatni Zsitkozban a 10. gasztronómiai napon. A rendezvény házigazdája a kezdetek óta a Zsitkóci Gyöngyvirág Művelődési Egyesület. Bacsi László egyesületi elnök büszke az elmúlt 10 évre, és a népes csapatra, aki segíti a munkát és a gasztronap megvalósulását.
5: Valahogyan néhány éve már a Zsitkóci Kultúraegylet csapata olyan jó társaság jött össze, én nagyon örülök neki, büszke vagyok persze egy részbű, és örülök neki, én mindig külön hangsúlyoznám a fiatalokat. Kevesen vagyunk zsitkóciak, sokan tudják, hogy a Zsitkóci Kultúraegylet tagjai nem csak zsitkóciak, hanem vannak Magyarországról, vannak Muraszombatról, vannak Lendva felül, és ez valahogyan nekem ez nagyon jó volt, mert valahogyan összehoztuk ezt a társaságot, és mindenki beleadta magáit, és valahogy nekünk ez most így sikerült, de külön hangsúlyoznám, hogy örülök neki, mert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok a fiatal.
4: A Zsitkóci Gyöngyvirág Művelődési Egyesület népes csapata helyben és frissen készítette a finomságokat a látogatók számára.

0: MMR. Térerő. Közép-európai nemzetiségi stúdiók magazinja.
1: Műsorunkban ezúttal beszámolunk arról, hogy Boros Kinga teatrológus kapta az Uniter kritikusi díjat. Megszervezték a kétnapos Temesvár-Szeged-Bartó kerékpártúrát, és végül Zomborban megnyílt a térség egyetlen szódamúzeuma. Ezúttal Újvidékről jelentkezünk, ha tehetik, tartsanak velünk hétfőn 10 óra 15 perckor.

Ő volt Ember Márk, ez pedig a Menekült című dala, és ugye, hogy ő szerb származású ebben a dalban, ez nagyon szépen vissza is köszön zeneileg, és nagyon szereti is hangoztatni, hogy benne szerb vér csörgedezik egyébként napjaink egyik legnagyobb magyar fiatal filmes sztárja, de énekelni is nagyon jól tud. Ma június 8-a van, jó reggelt a most ébredezőknek! 9,5 perccel vagyunk 6:30 után, az év 159. napja köszöntött ránk, ezen a napon van az óceánok világnapja, valamint ez a nap a magyar népi kultúrában jól ismert Medárd napja, a főnévnap is a Medárd. És ha már említettem az óceánok világnapját, akkor 92-ben jelölte ki az ENSZ a tengerek, óceánok élővilágának a védelmére, illetve fontosságára kiélezve ezt a világnapot, és hát azóta tudjuk, hogy rengeteg minden változott. De fontos a mai nap a népi hagyományokban is, ha már Medárd nap, akkor a néphagyományokban a magyar népi kultúra legfontosabb időjárásjósló és gazdasági szokásai közé tartoznak a Medárd napi hagyományok. Szent Medárd, a flandriai püspök, a meteorológusok, a jó időjárás és a szüreti munka védő szentje. Rengeteg hagyomány hiedelem kötődik ám a mai naphoz, a legismertebb népi regula, ha Medárd napján esik, 40 napig esik. Szent Medárd gyermekkorában egy hatalmas vihar során úgy menekült meg, hogy egy sas terjesztette ki felette a szárnyait, és így védte meg az esőtől. Ez a legenda alapja, de a fordítottja igaz, is igaz, hogyha ezen a napon tiszta, száraz az idő, akkor a néphagyomány szerint 40 napos szárazság a száj következik. A megfigyelés egyébként nem alaptalan, ugyanis június elején érkezik általában Európába a monszun hatás, amely gyakran hoz tartós, csapadékos, illetve hűvösebb időszakot. A paraszti gazdaságban Medárd napja amúgy is mindig kulcsfontosságú volt a termés megbecsülésében. Ha Medárd napján esik, a borászok nem örülnek. A mondás szerint Medárd cseppjei nem hozzák meg a jó bort, mert a sok eső miatt a szőlő savanyú lesz és elrohad. Széna és aratás is kapcsolódik hozzá, ugyanis a Medárd napi eső tönkreteheti a szénakaszálást. Ha viszont süt a nap, akkor jó szénatermésre és korai aratásra számítottak. De úgy tartották, hogy ha ezen a napon esik, akkor a dohánytermés bőséges lesz. Viszont kapcsolódtak e naphoz dologtiltások, rituálék. Sok vidéken tilos volt folyókban vagy tavakban fürödni ezen a napon. A hiedelem szerint Szent Medárd napján a vizek elragadják az embert és megnő a vízbefulladások kockázata. De egyes tájegységeken úgy vélték, hogy ezen az éjszakán a boszorkányok rontást hozhatnak az állatokra, ezért a gazdák fokhagymát tettek az ólak ajtajára, és megfüstölték az istálókat. És még nincs vége a népi hagyományoknak, mert van gyümölcsjóslás is Medárd napjához. Medárd napja előtt a népi hagyomány szerint nem szabad almát enni. Ha ezen a napon eső esik, az emberek azt hitték, hogy a szilva és az egyéb gyümölcsök mind férgesek lesznek abban az évben. Ma már ugye a modern meteorológiánál tartunk, ezek a 40 napos jóslások nem mindig érvényesek, de a népi megfigyeléseknek igenis van alapja, ahogy ez napjainkban is érvényesülni fog, mert bár ma Medárd nap nem hoz jelentős esőt, a fordulatra nem kell sokáig várnunk, holnap estétől már csapadékosabb időt kapunk, és picit hűvösebbet is, ma viszont akár 30 fok is lehet. Most 6:43 van, Eagle Eye Cherry zenél.

Ez volt a Safe Tonight Eagle Eye cserétől, és hogy mit tudunk átmenteni erre a hétre, mondjuk a hétvégi események közül. Hát nagyon sok mindent, remélem, hogy eseménydús volt mindenkinek, és feltöltődve tud neki indulni ennek a hétnek. Hát eseményekben, sporteseményekben bővelkedő volt a tegnap, hiszen a 2026-os Forma 1-es világbajnokság legutóbbi versenyét, ugye a monakói nagydíjat, a világbajnoki éllovas Andrea Kimi Antonelli nyerte meg a Mercedes-szel. Az olasz versenyző zsinórban ötödik győzelmével tovább növelte az előnyét ugye az összesített pontversenyben. A bajnokság következő állomása már itt lesz a nyakunkon, most nem kell sokat várni a következő Forma 1-es versenyre, hiszen a spanyol nagydíj Barcelonában lesz, az ottani pályán június 12-e és 14-e között rendezik, tehát az előttünk álló hétvégén, és egyébként a mostani nyertes Andrea Kimi Antonelli vezeti is a tabellát a Mercedes-szel 156 ponttal, és nyilván sokan kíváncsiak arra majd, akik Forma 1-es rajongók, hogy a spanyol nagydíj milyen eredményt hoz, lehet-e számítani a papír formára. Minden esetre itt van az olasz motorsport egyik legnagyobb tehetsége, Antonelli, aki jelenleg vezeti a Forma 1-es világbajnokságot. Ő 2006-ban született, augusztusban lesz még csak majd 20 éves Bolognában, és hát nagyon korán már felismerték, hogy azért benne van tehetség, hiszen gyerekkorában már go-kart bajnokságokat nyert, junior programba került a Mercedesnél, Forma 3-ban nagyon gyorsan lépett előre, és mindössze 18 évesen a király kategóriában kapott egy ülést, és 2025-ben debütált ugye a Forma 1-ben a Ferrarihoz ment, a távozó Lewis Hamilton helyét vette át a Mercedesnél George Russell csapattársaként. Ugye az első évben megszerezte az első dobogós helyezést, és a bajnokság 7. helyén zárt. 2026 az ő számára a nagy áttörés, és hát mondhatjuk azt, hogy Antonelli dominanciájáról szól, és aki tegnap látta ezt az alig 20 éves fiatalembert, aki gyakorlatilag a könnyeivel küszködik, az láthatja, hogy mennyire egy nagyon egyszerű, a szó legnemesebb értelmében, aki most éli egyébként talán ennek a versenynek az ízét, és ízlelgeti azt, hogy ebből bizony sokkal több is lesz és lehet, mint amit ő valaha megálmodott. Amúgy egy olyan családba született, aki már az autóversenyzést az anyatejjel szívta magába, 3 évesen go-kart autóba ült, édesapja Marco Antonelli egyébként szintén autóversenyző. És hát most hétvégén megint Forma 1 lesz, úgyhogy lehet követni ezt az eseményt, és lehet rá készülni. Lehet tervezni a hétvégére már egy ilyen eseményt is akár.

0: Gyere!
1: A Hungári egykori slágerét dolgozta fel Tideni, ez volt a Csók király, most 6 óra 53 perc van, és hát az a fiatal ember, aki tegnap megnyerte élete első Grand Slam trófeáját, ő nem a csókban király, hanem a teniszben, és úgy hívják, hogy Alekszandr Zverev. Szerethető nagyon, alig 30 éves, és egy 5-szettes drámai mérkőzésen győzte le az olasz Flavio Cobollit a 2026-os Roland Garros döntőjében. A 29 éves német teniszező ezzel megtörte a három korábbi elvesztett Grand Slam döntője utáni átkot. Ő mindig ezt mondta, hogy mintha átok ülne rajta, olyan sokszor volt már a trófea közelében és sosem sikerült. Hát most itt van egy történelmi Grand Slam győzelem Párizsban. Zverev 6-1, 4-6, 6-4, 6-6, 6-1 arányban múlta felül az olasz ellenfelét, és egy meglehetősen hosszú 4 óra 16 perces döntőt lát hattunk, és ezzel a történelmi sikerrel ő lett az első német férfi játékos, Henner Henkel 1937-es győzelme óta, aki egyéniben magasba emelhette ezt a trófeát. Egyébként a siker egy rendkívül érzelmes helyszínen jött el a számára, hiszen 4 évvel korábban, talán emlékeznek rá, pontosan ezen a pályán szenvedett Zverev súlyos szalagszakadással járó bokatörést Rafael Nadal ellen. Viszont a világranglistán jelenleg ő a harmadik legjobb játékos, és összesen 25 egyéni ATP címmel rendelkezik. És hogy miért beszélnek róla most nagyon sokat, nem csak amiatt, mert hogy rendkívül jó teniszező, hanem Zverev népszerűsége azért rendkívül inspiráló emberi történetekben, hiszen a pályán elszántságot mutat, és jótékony munkájának is köszönhetően nagyot ugrott látványosan a népszerűsége. Egyébként Zverevnél 4 éves korában diagnosztizálták az egyes típusú diabéteszt, amiről a karrierje első felében ő mélyen hallgatott, mert félt a megbélyegzéstől. Ma már viszont nyíltan vállalja az állapotát, és meccsek közben, meg a szünetekben lehetett is látni, rendszeresen ellenőrzi a vércukorszintjét, és be is adja magának az inzulint. Egyébként ezzel a krónikus betegséggel a világ egyik legjobb élsportolójává tudott válni, és világszerte emberek millióinak ad most reményt arra, hogy így is lehet élni ezzel a betegséggel, és világversenyt lehet nyerni. Egyébként jótékonykodik, több millió dollár gyűjt össze minden évben egy alapítványnak, hogy a rászoruló és az elmaradott régiókban élő embereknek, gyerekeknek segítsen, akik ugyanezzel a betegséggel küszködnek. Most viszont az egyik legjobb, hiszen tegnap magasra emelte a trófeát, és róla biztos, hogy még sokat fogunk hallani. Úgy hívják, hogy Alekszandr Zverev.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 7 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A kormány államigazgatási törvény módosítására irányuló javaslata új elnevezéseket vezet be a minisztériumok számára, munkaterületeikre és az egyes tárcák közötti felelősség megosztásra a május 7-én elfogadott kormányzati törvénnyel összhangban. A parlament holnap rendkívüli ülésen tárgyalja a javaslatot, amennyiben az országgyűlési elnök testülete a mai ülésen úgy határoz. A javaslat főbb újításai közé tartozik a demográfiai, család és szociális ügyek minisztériuma, amely a korábbi munka, család, szociális ügyek és esélyegyenlőségi minisztérium munkáját folytatja, míg a munkaügyi kapcsolatok, a munkajogok, a foglalkoztatás és a szakképzés területének feladatai a gazdasági, munkaügyi és sportminisztériumhoz kerülnek. Emellett a megszüntetett szolidáris jövőért felelős minisztérium minden munkaterülete, a lakáspolitika kivételével a demográfiai minisztériumhoz kerül. Kétnapos ülésre készül a Magyar Országgyűlés. A képviselők ma megválasztják 4 parlamenti vizsgálóbizottság tisztségviselőit és tagjait, a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság vezetőiről és tagjairól azonban csak a következő héten szavaznak majd. A képviselők fizetése is napirendre kerül. A héten a nagy korrupció ellenes törvénycsomagot is benyújtják a háznak. Az országgyűlés plenáris ülése hétfőn délután 1 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik. Ezeket követően a parlament megszavazza a vizsgálóbizottságok tisztségviselőit, a képviselők döntenek a fizetésük csökkentéséről szóló törvényjavaslatról is, amelyről előterjesztőként Kalázdi Kerekes Kinga korábban úgy fogalmazott, a módosítás a korábbiakhoz képest 40%-os alapbér csökkenést jelent, a tényleges jövedelmek 10 és 35% közötti mértékében csökkennének. A javaslat emellett szűkíti a képviselőket megillető juttatásokat is. Jelentősen nőtt a feszültség a Közel-Keleten, miután Irán rakétatámadást hajtott végre Izrael ellen, ami az első ilyen akció volt az április elején életbe lépett törékeny tűzszünet óta. A támadás újabb kérdéseket vet fel a régió stabilitásával kapcsolatban, miközben a nemzetközi közvetítők továbbra is egy átfogó megállapodás elérésén dolgoznak az Egyesült Államok, Izrael és Irán közötti konfliktus lezárása érdekében. Teherán egy nappal azt követően indított rakétákat, hogy megtorlást helyezett kilátásba az izraeli légicsapás miatt, amely vasárnap érte Beirut déli külvárosait. Irán megerősítette a támadás tényét, és lezárta nyugati légterét egy esetleges izraeli válaszlépésre készülve. A szomszédos Irak és Szíria szintén lezárta légterét, mivel attól tartanak, hogy a konfliktus tovább terjedhet. Mindeközben az Egyesült Államok igyekszik megakadályozni a konfliktus további eszkalációját. Sport. A csütörtöki Ciprus elleni döntetlen eredmény után tegnap Varasdon veszített a szlovén foci válogatott a Horvátország ellen rendezett barátságos mérkőzésen 1-2-re. Az 51. percben Luka Modric adta az első találatot, majd András Porár egyenlített a 83. percben. A hosszabbításban, azaz a 93. percben azonban Mario Pasalic adta a győzelmet érő gólt.
1: Időjárás.
2: A reggeli köd feloszlása után ma napos időre kell számítani, helyenként még várható kisebb zápor, zivatar. A hőmérséklet csúcsértéke 26 és 31 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt egy sávban folyik a Steyr autópálya forgalma, Szlovenske Konyice és Drámlje között mindkét irányban, valamint Lukovice előtt a főváros felé. A tengermelléki sztrádán Raubar Komanda előtt Koper felé, továbbá Logatec és Brezovica között Ljubljana irányában is akadozik a forgalom.
0: MMR.

Hát Fenyő Miklós nem gondolta volna, hogy ez a dal majd egyszer egy nosztalgikus láger lesz, és reméljük, hogy odafönt sem hallgat, hanem ugyanúgy énekel, mint ahogy idelent tette ezt. Ez volt a Jampik Angyalok című dala, 9,5 perccel reggel 7 óra után. Hamarosan belelapozunk majd a napi kalendáriumba, de előtte nézzük, hogy amit már említettem kora reggel is, hogy a mai nap nem csak medár napja, hanem ma van az óceánok világnapja, és jeles napnak az a célja, hogy felhívja, ráirányítsa a figyelmet a Föld legnagyobb víztömegeinek a fontosságára, illetve hát a globális összefogásnak a szükségességére azok védelmében. Az óceánok, nem tudom, tudják-e, de bizony az óceánok biztosítják a Föld oxigén, legalább a földi oxigénnek legalább a felét. Így minden második lélegzetvételünket nekik köszönhetjük. Aztán az óceánok elnyelik az üvegházhatású gázok miatt keletkező többlethő mintegy 90%-át, tehát a széndioxid kibocsátásnak a negyedét. Becslések szerint nagyjából az óceánok 1 millió fajnak adnak otthont a világban, és több mint 1 milliárd ember számára biztosítanak alapvető élelmiszert, illetve munkát is. És hát, mivel van világnapja, itt tudjuk azt is, hogy nagy veszélynek vannak kitéve, körülbelül 150 millió tonna műanyag lebeg a vizekben, veszélyeztetve a tengeri élővilágot. A tengeri gerinces állatok száma egyébként az elmúlt évtizedekben a felére zsugorodott, és a globális felmelegedés meg ugye a környezetszennyezés miatt a korallzátonyok 50%-át már el is veszítettük. Az ötlet 1992-ben merült fel az ENSZ Rio de Janeiro-i környezetvédelmi csúcs értekezletén, hivatalos elismerést azonban később kapott. Az ENSZ 2008-ban nyilvánította június 8-át az óceánok világnapjává, a nemzetközi koordinációért és a globális kampányokért a World Ocean Day szervezet felel. Hétköznapi emberként, akár mondjuk a tengerektől, óceánoktól távol élve is, hatalmas hatással vagyunk a vizek állapotára, folyóinkba, talajunkba kerülő anyagok ugyanis mind az óceánokban kötnek ki. Tehát nagyon fontos, például, hogyha egy sima reggeli bevásárlásra mennének most, akkor vigyenek magukkal egy bevásárló táskát. Ne ott vásároljanak műanyagot, aztán érdemes lecserélni az eldobható PET palackokat és papírpoharakat kulacsra, termoszra, vásároljanak például csomagolásmentes üzletben, ahol saját edénybe lehet kérni az árut, és hát érdemes például természetes anyagú ruhákat, pamutot lent választani, mert a műszálas mosáskor mikroműanyagszálakat enged a lefolyóba ez is. Nagyon fontos lenne a tudatos étkezésünk, a tudatos vásárlásunk, hogy helyi alapanyagokat vásároljunk, és természetesen a helyes hulladékgazdálkodás. Ennek a mai napnak pont ez a lényege, és a felhívás pont e köré épül. Június 8-a tehát az óceánok világnapja.

Évfordulókkal folytatjuk, és aztán majd mindjárt szerepet kap az egyik évfordulósunk is, de előtte nézzük a fontosabbakat. Néhányat választottam a sok közül. E naphoz köthető Mohamed próféta 632-ben halt meg, ő az iszlám vallás megalapítója, Medinában 62 éves korában hunyt el, vallási és politikai tevékenysége révén az arab félsziget törzseit egyesítette. 1810-ben született Robert Schumann, német zeneszerző, ő a zenei romantika egyik vezér egyénisége, és állítólag 1840-ben, amikor megnősült, házasságának első boldog éve nagyon bőséges zenei termést eredményezett. Ebben az évben ugyanis, csak ebben az egyetlen évben 138 dalt írt. A zenetörténet a dalok éveként nevezi ezt az esztendőt. A későbbiekben egyre több, magasabb szintű alkotás került ki a kezei alól, rengeteg szimfónia, kamaramű kapcsolható Schumann nevéhez. És van itt nekünk egy énekesnőnk is, aki 1951-ben született, 75 évvel ezelőtt, úgy hívják, hogy Bonnie Tyler, ő walesi rock énekesnő, szövegíró, üzletasszony, eredeti nevén Gaynor Hopkins, de Bonnie Tyler néven lett népszerű, és tőle érkezik most az It's a Heartache.

Talán ez az énekesnő máig legismertebb, legnagyobb világslágere. Egyébként 1977-es dalt játszottunk az imént, és hát ha már ikonok és olyan előadók, akik azért hatást gyakoroltak a világ zenéjére, Bonnie Tyler mellett az Aerosmith biztosan, úgyhogy érkezem most tőlük egy dal, 7 óra 22 perc van lendván, most kicsit megnövekedtek a felhők, a gomoly felhők, de alapvetően még mindig a napsütés jellemző, és az ország több részén most már derült az idő, időnként megnövekvő felhőzete, nagyjából itt telik-e majd el a napunk, és amíg hajnalban 14 fokot mutattak a hőmérők, jelenleg 17 fok van most lendván.

Napos, nyárias, a meleg idővel indul a hét. Elszórta lehetnek záporok, zivatarok, főleg az Alpokalja térségében, de a hőmérséklet többfelé ma 30 fok közelében alakul. Hamisítatlan nyári idő várható, még akkor is, hogyha időnként megnövekszik a felhőzet, de hogy mit hoz a hét többi napja, hamarosan fél 8-kor lesznek friss információk, maradjanak velünk.

Időjárás. Fél 80 friss információk, ahogy ígértem, nézzük, hogy mit hoz ez a hét. Június 8-ával kezdünk Medárd napjával, és hát Medárd egy megalapozott népi jóslás, de idén nem ennek megfelelően indul egyébként a hét, mert hogy eső helyett inkább meleget kapunk, de jön az eső is. Napos idő várható ezen a hétfőn, amit általában fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg időnként. Néhol lehetnek kisebb esők, de jelentős mennyiségű csapadékra nem kell készülni. Döntően 26 és 31 fok között alakul majd a hőmérséklet. Melegedés várható ma, és még holnap is meleg napot kapunk, mert hogy a kedd napsütéssel indul, fátyol felhők jelennek meg délelőtt, aztán kedden délután már erőteljesebb lesz a felhőképződés, és délutántól elszórtan záporok, zivatarok kialakulására kell készülni, megélénkülő széllel. Hajnalban döntően 12-17 fok várható, még délután 27-32 fok valószínű. Szerdán sok felhő lesz, erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés, de kapunk némi napsütést is, meg szorványos esőket, záporokat, zivatarokat, megélénkülő széllel, 12-18 fok lesz kora reggel, délután pedig 26-31 fok valószínű, a tartósan borús csapadékos tájakon lesz a hűvösebb 25-26 fokkal. Csütörtökön még vastag felhőzet vonul át felettünk, és mögötte majd kisüt a nap, de időnként és gyakran lesz gomoly és fátyol felhőképződés. Sok helyen számíthatunk nagyobb eséllyel az esti éjszakai órákban csapadékra, eső mellett záporok, zivatarok alakulnak ki. Csütörtökön hajnalban 10-17, délután jellemzően 22-26 fok között alakul a csúcsérték. Péntekre sok napsütés ígérkezik fátyol és gomoly felhőkkel, csapadéknak most kicsi az esélye. Mérséklődik a légmozgás is, a hőmérséklet péntek hajnalban 6 és 13, délután is csak 23-28 fok között alakulban 6 és 13, délután is csak 23-28 fok között alakul. Szombaton több órás

0: 1 és 25 fok közé megy föl csupán a hőmérő higanyszála. Az követő héten is ez a hideg front érezteti még a hatását a hét elején, és a jövő hét közepétől kezd majd újra melegedni a levegő, de egyelőre a mostani prognózis szerint a jövő héten nem térnek vissza a 30 fokok. Viszont orvos-meteorológiai szempontból a kellemetlen tünetek igen, mert hogy nem sok jót ígér medárd a front érzékenyeknek, az időjárás érzékenyeknek. Egy olyan népi regula, aminek statisztikailag igazolt háttere is van, de ez most igen kiszámíthatatlan módon alakul orvos-meteorológiai szempontból. Ma melegre kell számítanunk, a hőmérséklet sokfelé elérheti a 30 fokot, és ez egyébként a napsütés nagy mértékben tovább emeli a hőérzetet, és emellett, meg emiatt is melegfront jellegű panaszokra lehet elsősorban számítani. A melegedés miatt a vérnyomás csökkenése lehet jellemző, nő a szívterhelése, több lesz a szédülés, gyakoribb rosszul lét, több okból gyakrabban jelentkezhetnek fejfájások, migrénes panaszok, és nagyon fontos, hogy mivel sok napsütést kapunk, érdemes kerülni a déli órákban a tűzőnapot, mert nagyon erős, 7-es, 8-as erősségű lesz az UV-sugárzás, úgyhogy erre mindenképpen érdemes odafigyelni, nagyon fontos a szem- és bőrvédelem. Széles skálájú a pollen helyzet. Száraz időre számíthatunk, magas a fenyőfélék, a csalán, a pázsit fűfélék, az uti fű pollenje, de ott van a levegőben jelenleg a lórom, a hárs, a libatop és a kender pollenje is.
1: Közlekedési hírek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de vezessenek körültekintően óvatosan, mindig az időjárásnak és az útviszonyoknak megfelelően. Élénk forgalomra kell számítani most már a nagyvárosok bevezető közútjain is a reggeli munkakezdés miatt, és ügyeljenek a sebességre, hiszen ma elsősorban a Trafifaxos mérőautó Muraszombat körzetében méri a gyorshajtókat. Jó utat!
1: MMR.
2: A mi rádiónk. Térerő. Közép-európai nemzetiségi stúdiók magazinja.
3: Műsorunkban ezúttal beszámolunk arról, hogy Boros Kinga teatrológus kapta az Uniter kritikusi díjat. Megszervezték a kétnapos Temesvár-Szeged-Bartók kerékpártúrát, és végül Zomborban megnyílt a térség egyetlen szódamúzeuma. Ezúttal Újvidékről jelentkezünk, ha tehetik, tartsanak velünk hétfőn 10 óra 15 perckor.
0: És hát addig is tartsanak velünk, mert hogy mi folytatjuk most a reggeli műsort Kökény Attilával, de itt lesz Takács Nikolasz, hamarosan pedig mezőgazdasági szaktanácsadással várja önöket Jobbágy Klára. De mielőtt zenélnénk, egy gyors felhívás, illetve az önök segítségét kérjük. Két bivajt keresnek, amelyek nagy valószínűség szerint meglógtak, megszöktek, és elvileg valahol Lovászi környékén találkoztak velük. Ha bárki látta, a következő telefon számon értesítse a bivajok gazdáját. Ez a 00-386-51-356-034, de ha nekünk írnak egy gyors üzenetet, e-mailt, messenger üzenetet, akkor természetesen továbbítjuk a gazda felé, tehát két bivajt keresünk, akik megszöktek, és a gazdi szeretné őket természetesen visszavinni a csapat többi tagjához. Mondom a telefonszámát: 00-386-51-356-034.

0: Mezőgazdasági szaktanácsadás.
1: Jó reggelt kívánok a rádió hallgatóknak! Ahogy haladunk az időben előre, és egyre melegebb, szárazabb lesz a levegő, sajnos azt tapasztalhatjuk, hogy a levéltetvek is akadálytalanul szaporodni kezdenek. Több helyütt észlelhetők már a levéltetvek a gyümölcsfákon, de sok esetben dísznövényeken, gyomokon is. Legtöbbször abból jöhetünk rá, hogy valahol megbújnak, hogy kísérőjük a hangyák is megjelennek, mivel ők egy kicsit nagyobbak, így már könnyebben észrevesszük őket. A mészharmat, amit a tetvek kiválasztanak, magukból a hangyák nagy örömére szolgál, mert ők, mármint a hangyák, e mészharmattal táplálkoznak. Ilyenkor jobb, ha autónkat nem állítjuk tetves fa alá, mert akkor ragadós lesz a fáról hulló mészharmattól. Levéltetőből nem csak egyféle fajta van, hanem bizony rendkívül sokfélék lehetnek. Az almafákon a hamvas és a zöld levéltetvek telepednek meg. Az egres és ribizli bokrokon a levélpirosító levéltetvek garázdálkodnak. A cseresznyefákon a cékla, a takarmányrépa és a cukorrépa leveleinek fonákján pedig sok esetben a salátafélékén is a fekete levéltetvek ütnek tanyát. Az őszi baracfákon, a szilva és diófákon, a rózsabokrokon, a káposzta levelein és a gabonaféréken pedig leggyakrabban a zöld levéltetvek szaporodnak el. De az is lehet, hogy a szivárvány minden színében láthatunk rajtuk ebből a kártevőből. A levéltetvek nem csak nálunk vannak, hanem rendkívüli alkalmazkodó képességüknek köszönhetően a világ szinte minden táján megtalálhatók bárhol, ahol növények élnek. Leggyakrabban a növények fiatal zsengerészein telepednek meg, a friss fajtásokon, a levelek fonákján vagy a virágbimbókon. Bizonyos fajok szó szerint specializálódtak egyes növényekre, míg mások kevésbé válogatósak, bármely növény zsenge hajtásának nedve megteszi, úgymond, a gyomruknak. Pontosan ez a változatosság teszi őket sikeressé, és egyben problémássá a mezőgazdaság számára. Bármely növényen képesek ugyanis megélni, károsítani. Alkalmazkodó képességük a különféle éghajlati viszonyokra is kiterjed. Vannak fajok, amelyek jól bírik a hideget, mások pedig a meleget részesítik előnyben. Az biztos, hogy ahol sok a hangya, ott levéltető is van. Védekezni ellenük az egyre szélesebb skálájú különféle biomódszerekkel, és leggyakrabban piretroid hatóanyagú rovarirtószerekkel szoktunk, a reggeli vagy az esti órákban, amikor is a hőmérséklet 25 fok alatt van. Amire ügyelni kell, hogy a tetvek előszeretettel a levelek fonáki részén tartózkodnak, ahol nehezebben lehet őket elérnie szerekkel, emiatt is szükséges hetente 10 naponta megismételni az ellenük való kezelést. A levéltetők üvegházi és szántóföldi növénykultúráink egyik legkártékonyabb ellensége. Először is azért, mert vírusokat terjeszt, terméskiesést és növényi stresszt okoz. Ahhoz, hogy sikeresen tudjunk bármilyen növényt is termeszteni, ahhoz elengedhetetlen a hatékony levéltető írtás. Jó azonban tudni, hogy a levéltetveknek vannak természetes ellenségeik is. Ha őket is bevetjük ellenük, akkor kevesebb káros anyagra lesz szükség a kertben és a gyümölcsösben. Ezek pedig a gyerekek által is már jól ismert katicabogarak, aztán a parazitadarazsak, valamint bizonyos ragadozó lárvák és a fátyolka. Ezek a hasznos rovarok a levéltető populációkat támadják meg, és a vegetáció ideje alatt maguk is részt vesznek növényeink védelmében. Védekezésre szükség is van, mert a levéltetvek egyrésztről tápanyagokat vonnak el a gazda növényből, ezzel pedig növekedési zavart okoznak. Másrésztről táplálkozásuk közben vírusokat terjesztenek növényről növényre. Nyárokban sok esetben olyan toxikus anyagok találhatók, amelyek deformálhatják a leveleket vagy hajtásokat. Az általuk kiválasztott mészharmaton pedig nagyon könnyen megtelepednek a különféle gombás fertőzések. Tény az is, hogy a levéltetvek rendkívül gyorsan alkalmazkodnak az új környezeti feltételekhez, például gyorsan rezisztenciát fejleszthetnek ki a rovarirtószerekkel szemben, ami komoly kihívást jelent a mezőgazdaság számára.

Kedves hallgatóink, a természet csodálatos világában tény, hogy minden élőlénynek megvan a maga szerepe. Legyen az bármilyen apró vagy látszólag jelentéktelen. A levéltetvek éppen arra jó példák, hogy parányi rovarként miképpen is képesek nagy hatást gyakorolni a környezetre.

Teddy Swims és a The Door, hát sokan szeretjük az ő hangját és a zenéjét, többek között a hírszerkesztő is, aki hamarosan érkezik, és 8 órakor hozza a legfrissebbeket, Faris Doris, tehát hamarosan itt a stúdióban, addig pedig jön még a Berlin és a Take My Breath Away.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 8 órai hírek. A mikrofonnál Farics Dorisz
2: hírszerkesztőt hallják. Janez Jansa kormányfő szerint a héten fejlesztési partnerségi ajánlatot kaphatnak az ellenzéki pártok. Együttműködési kezet kínálunk mindazoknak, akik túlmutatnak a napi politikán, és jobb jövőt akarnak Szlovéniának, jelentette be Jansa. A kormányfő arra számíthat, hogy legalább Aresznica csatlakozik a partnerséghez. Az SDS vezetője kijelentette, hogy az ellenzék számára nem lesznek kötelezettségek, hanem inkább a koalíció jó akarata és annak lehetősége, hogy a parlamenti pártok eltérő státusza ellenére mindenki együttműködik a sürgős, kulcsfontosságú megoldásokban. Eközben a kormányról ellenzékbe került három balközép párt visszafogottabb. A Gibanye Svoboda vezetője Robert Golob és a Levica vezetője Luka Mesec például már kétségeiket fejezték ki az ilyen együttműködési ajánlat őszinteségével kapcsolatban. Ahogy Golob elmondta, ők csak az új koalíció intézkedéseiben hisznek, amelyek a törvényjavaslatokban is tükröződnek. Az eddig benyújtottak közül egyik sem olyan, amelyet támogatni tudnának, tették hozzá. A Magyar Pénzügyminisztérium szeptemberig dolgozhatja ki az új pártfinanszírozási rendszerre vonatkozó javaslatát, mondta Köböl Anita kormány szóvivő. A kormány a közelmúltban döntött arról, hogy felülvizsgálja a jelenlegi finanszírozási modellt. A magyar közlönyben megjelent adatok szerint a Tisza párt közel 707 millió, a Fidesz csak nem 518 millió, a Mi Hazánk 157 millió, a KDNP pedig közel 93 millió forint támogatásban részesül. A demokratikus koalíció ugyan nem jutott be az országgyűlésbe, de az 1%-os küszöböt elérte, így 12 millió forint állami támogatásra jogosult. A tervezett változtatásokkal kapcsolatban ugyanakkor szakmai aggályok is megfogalmazódtak. A Transparency International Magyarország jogi igazgatója szerint az állami támogatások csökkentése nem kívánt következményekkel járhat. Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozó kezdődött tegnap este Londonban. A Downing Street rendezett tanácskozáson a közös érdekű nemzetközi diplomáciai ügyekben E3 csoportként fellépő három európai hatalom vezetői, vagyis a vendéglátó Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia államfő és Friedrich Merz német kancellár, valamint Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök vesz részt. A találkozó kezdete előtt Zelenszkij megerősítette, hogy Roman Abramovics orosz milliárdos üzletember az utóbbi napokban üzeneteket közvetített közte és Vlagyimir Putyin orosz elnök között. Zelenszkij szerint Abramovics azt próbálta kideríteni, hogy Ukrajna mire lenne hajlandó a béketárgyalások érdekében. Az ukrán elnök szerint a béke arra nem lehet. A béke ára nem lehet a Donyec-medence átadása Oroszországnak. Ukrajna nem adja meg ezt a győzelmet Putyinnak. Sport. Darko Jorgics legjobb szlovén asztali teniszező megnyerte a Skopjeban rendezett VTT tornát. Deniko Zsul az első fordulóban esett ki. A szlovén játékosok Zágrábban vesznek részt újabb tornán, majd június 16-ától Ljubljanában rendeznek újabb párbajokat.
3: Időjárás.
2: A reggeli köd feloszlása után ma napos időre kell számítani, helyenként még várható kisebb zápor, zivatar. A hőmérséklet csúcsértéke 26 és 31 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók figyelmébe. Munkálatok miatt egy sávban folyik a Steyr pálya forgalma, Szlovenske Konyice és Drámlje között mindkét irányban, valamint Lukovica előtt a főváros felé. A tenger melléki sztrádán Raubar Komanda előtt Koper felé akadozik a forgalom, továbbá Logatec és Brezovica között Ljubljana irányában.

Egy szép új világról zenélt az iménti csapat, ez volt az előretolt helyőrség, én pedig hoztam egy gondolatot a mai napra. Hétfő van, és minden hétfő szerintem egy új esély arra, hogy jobbá tegyük egyrészt a saját életünket, és nyilván másokét is. Úgyhogy Mahatma Gandhi egyik gondolata lesz a mai útravaló, aki azt mondta, a jövő attól függ, hogy mit teszünk ma. Mi pedig indítjuk, Gergely Robi slágerét itt lesz, az Artur Rambo, és hamarosan a hét zene száma.

meg. Ugye nem bántad meg, énekelte Veréb Tomi, és Dr. Béressel közösen újították fel Zambó Jimmy egykori slágerét, és ez lett ugye a hét zene száma, úgyhogy ma még ezt fogják hallani itt az MMR-en, de előtte, mielőtt folytatnánk zenével, és jönne az Alphaville és a Big in Japan, nézzük, hogy milyen aranyatérő kerti trükkeket tudunk bevetni. Hát én délutánra fűnyírást terveztem, és szerintem rajtam kívül nagyon sokan még eső előtt ezt szeretnék megejteni, viszont, hogyha ezt a trükköt alkalmazzák, akkor fele annyit kell nyáron majd locsolni. Szerintem sokan esnek abba a hibába, ahogy én is ezerszer, hogy fűnyírás után a nyesedéket nyugnak éreztem, és össze is gyűjtöm, pedig a levágott fű nem szemét, hanem a kert saját ingyenboltja, ahol tápanyag, gyomírtó és öntözővíz megtakarító is egyben. Ott kell hagyni, ahol van, ez a lusta kertésznek a módszere, és nem elvetendő egyébként ez a módszer, mert hogy ez a legegyszerűbb trükk, hogyha néha nem csinálunk semmit, ha nem hagyjuk túl nagyra nőni a gyepet, akkor fűgyűjtő nélkül nyírhatjuk a füvet. Az apró fűszálak beesnek ugye a szálak közé, és pár nap alatt szinte nyomtalanul eltűnnek. Hát ez a legjobb természetes trágya, mert ahogy lebomlik, visszaadja a talajnak azt a nitrogént, amit növekedés közben elvett. Ráadásul nyáron ez a vékony réteg védi a fűtövét a kiszáradástól, így nem kell például annyit locsolni, és nem pörgeti a vízóránkat. Ha mégis összegyűjtöttük a füvet, akkor sem kell messzire vinni. A paradicsomok, tehát a kiskert, a paradicsom, a paprika közé lehet szórni a konyhakertben. Arra kell csak figyelni, hogy ne legyen túl vastag. 1-2 centi bőven elég. Ez a takaró réteg igazi áldás lesz ezeknek a növényeknek, mert hogy kevesebb lesz a gaz, alig kap fényt a gyom, így sokkal kevesebbet kell hajolgatni majd a kapával. Ráadásul nedvesen tart, hiszen a talaj nem sül ki a tűzőnapon, így a növények nem kókadoznak a délutáni hőségben, és nem csak melegen, hanem nem csak nedvesen, hanem melegen is tart, mert hogy éjszaka lassabban hűl ki a föld, amit például a paprikák különösen hálásan köszönnek meg. De a fűnyesedék mehet ugye komposztálóba is, itt azonban vigyáznunk kell egy kicsit, ugyanis ha csak az egész adagot mindig ráborítjuk egy kupacra, az egy idő után befullad, összeáll, mint egy gyurma, és hát iszonyatos szaga lesz. Viszont itt is a titok az arányokban van, hogyha keverjük valami szárazzal, gajakkal, szalmával, száraz falevelekkel, és rétegezzük, akkor a fűben lévő rengeteg nitrogén felgyorsítja az érést, és olyan fekete porhanyós földet kapunk a végén, amit bármelyik kertészet megirigyelne. Hát nyilván néhány dologra oda kell figyelni, de egy biztos, hogy bármennyire jó dolog a fűnyesedék, van két szabály, amit sosem szabad áthágni, hogy gyomírtót használtunk a gyepen, akkor a levágott füvet nem szabad a zöldségek alá tenni, mert az kiirtja őket. Másrészt soha nem szabad olyan füvet felhasználni, ami már felmagzott, mert azzal csak teleültetjük a veteményest is újabb fűvel. Egyébként érdemes próbát tenni vele, kicsiben kezdeni, szétszórni a fűnyesedéket egy bokor alatt, és megnézni majd például, hogy mennyivel szebb, mint a többi. Érdemes vele próbát tenni. Ráadásul olyan kevesebb munkával tudunk füvet nyírni, tartósabban tudunk kertészkedni, szóval a régiek tudták, hogy hogyan kell jól gazdálkodni, és hogyan kell egyébként még ezeket a feladatokat is hathatósan is jól elvégezni. Aki már a fűnyírás tervezett, az időjárás ebben partner lesz, Lendván most 20 fok van, és gyönyörű napsütés, délutára pedig 27-28 fokot ígérnek a meteorológusok, alapvetően napsütéssel, úgyhogy kerti munkákra fel.

Azt nem tudom, hogy a japánok mennyire szeretik a karfia, de nálunk az egyik olyan zöldség, ami a legtöbb kiskertben azért ott van. Ráadásul a karfiol ma már a szuper zöldségek között szerepel, hiszen egy olyan közismert növényünk, amely megismerni és talán jól hasznosítja azokat az anyagokat, ami a szervezetünknek fontos. És az is fontos, hogy rendszeresen szerepeljen az étlapunkon, hiszen nagyon fontos tápanyagokat tartalmaz, vitaminokkal, ásványi anyagokkal, antioxidánsokkal. És hát attól függetlenül, hogy itt van a nyári időszak, hát csak az ismerőseim körében is rengeteg beteg ember van torokfájással, például lázzal, megfázásos tünetekkel. Ezt hozza egyébként a hirtelen beköszönő meleg miatt például a légkondinak a használata, de hát egyéb más miatt is legyengült immunrendszer is okozhatja ezeket, de ha friss zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztunk, akkor ezzel tudjuk kicsit erősíteni az immunrendszert, cseresznye, meggyérési időszakban bármi tökéletes tud lenni, de akár a zöldségek közül a karfiol is extrém sokoldalú, nyersen is lehet fogyasztani salátákban, de nagyon sokféle módon el tudjuk készíteni, például gyerekek, hogyha nem igazán kedvedik, de rántva talán szívesebben megeszik, rakottan is nagyon finom, levesbe is kerülhet, aztán fasírtba, burgonyapüré részeként, és csak néhányat említettem a sok közül, és nem csak az íze miatt érdemes fogyasztani, hanem számos előnye van, hiszen javítja a szívünk egészségét, van benne egy jó kis gyulladásgátló hatás, nagyon gazdag vitaminokban, ásványi anyagokban, javítja az agyunk egészségét, és támogatja a méregtelenítést, jobb lesz tőle az emésztésünk, és hát antioxidánsok tárháza. Szerintem finom, főzés közben van egy jellegzetes illata, ezt azért kár lenne tagadni, de hát az ízvilága mindezért kárpótol. Úgyhogy akár nyersen, akár salátába, akár bármilyen ételbe, hogyha beletesszük és frissen a kertből hozzuk be, akkor sokat tettünk az egészségünkért, meg azért, hogy finomakat együnk, és ez nagyon fontos egyébként a mindennapokban. De hát a finom ételek mellé nyilván jó zenék is dukálnak, úgyhogy már is Vastag Csabával folytatjuk, így másfél perccel fél kilenc után.

hozta a fényt, az a nap, mikor születtél. Hosszú volt az út, de most

0: hozta a fényt, az a nap, mikor születtél.
1: A nap, mikor születtél, egy jó kis születésnapos dal Vastag Csabától, 5 perccel fél 9 után. A folytatásban az Erdély 4-es szitzenekar érkezik, de itt lesz hamarosan a Klub 54, aztán az Edda együttes, és természetesen hozok könyvajánlót is, de előtte készítsünk valami finomat, egyszerűt és könnyen összedobhatót. Hétfőn talán érdemes olyan ételeket fogyasztani, mert egy picit a hétvégi nagy evészetek után segíti a gyomrot egy picit könnyebben működni. Hogyha van zöldség, ami talán tavasztól őszig folyamatosan termeszthető, az nem más, mint a retek. Valóban elsőként bújik elő a kertből, és jelzi azt, hogy vége a hűvös időszaknak, kicsi, kerek, piros és határozottan ropogós, és igazán friss ízeket hoz, és hogyha jól dolgozunk, akkor bizony ez az a zöldség, amit akár a tavasz után nyáron és az őszi időszakban is tudjuk termeszteni, tehát nem csak tavasszal hódít, hanem valóban, ha ügyesek vagyunk, akkor egészen őszig a tányérunkon tudunk tartani. Hát sokan egy szelet vajas kenyéren szokták fogyasztani, igazi klasszikus, de salátában önállóan is nagyon jól megállja a helyét, és finom saláta készíthető belőle, például, hogyha brokkolival kombináljuk, ami kell hozzá, 40 dek a brokkoli, egy csokor retek, egy deci narancslé, 15 dek a tejföl, 3 evőkanál napraforgó mag, 2 evőkanál mazsola, 2 evőkanál olaj, egy csipet cukor, 1 evőkanál citromlé, és ízesítésnek sóbors. Tehát sós és édes ízek fognak keveredni ebben a salátában, pont ettől lesz majd egy ilyen nagyon különleges ízvilága és textúrája. A napraforgó magot egy picit megpirítjuk serpenyőben, olaj nélkül ez a lényeg, a brokkolit megmossuk, rózsákra szedjük, 2 evőkanál olíva olajat, vagy bármilyen olajat felhevítünk, beledobjuk a brokkolit, 5-10 percig pirítjuk, közben sózzuk, borsozzuk, majd mehet az egészhez 2 evőkanál mazsola, amit szintén pirítunk, körülbelül 1 percig. A tejfölt összekeverjük, közben a narancslével hozzáadjuk az 1 evőkanál citromlevet, összekeverjük, sóval, borssal, cukorral édesítjük, ízesítjük, a retket megmossuk, negyedeljük, és mindent összekeverünk egy tálban, és már kész is van. Így készül ez a retek saláta brokkolival, laktató, ízletes, akár grilles húsok mellé is lehet kínálni, de önmagában is lehet fogyasztani. És önmagában jönnek a jó zenék, ahogy ígértem, már is a 4-es street-tel folytatjuk.

Ma minden más, Pataki Attila erről énekelt, és hát úgy tűnik, hogy dalban az élet fontosabb eseményeit is végigjárjuk. Volt születésnapos dal, hát ez a dal meg leginkább ugye esküvőkön szokott elhangzani. Ma minden más, hétfő van, tényleg ma is minden más, a hétvégéhez képest nyilván sokaknak másképpen alakul, és munkával kezdődik, meg folytatódik is. Aki viszont éppen pihenő időt tölt, vagy szabadságot, vagy ráérős ideje van, gyakran vesz kézbe talán könyvet is, és szívesen olvasnak. Nyári időszakban talán többet olvasunk, főleg, hogyha elmegyünk nyaralni. Ez a könyv is egy olyan kötet, amit akár nyaralásra is magunkkal vihetünk. Beatrice Serrano írta ezt a könyvet, és nagyon éles társadalom kritikát fogalmaz meg benne, olvasmányosan. Az a kötet címe, hogy elégedetlenség, és kéne érezni ezt akár a mindennapokban is. A könyv erről szól, egy 30-as éveiben járó hölgyről, Marissáról, aki utálja a munkáját, szorongás oldókkal és YouTube videókkal próbálja túlélni a hétköznapok rutinját és a reklám ügynökségnél töltött órákat. Amikor a cége csapatépítő hétvégét tervez, Marissa felidézi egy régi tragédia emlékét, és még jobban úrrá lesz rajta a pánik. Az elégedetlenség, a toxikus munkahelyi kultúra, az egzisztenciális szorongás és a kiégés regénye. Éles hangú, sötét humorú történet egy olyan világról, ahol a munkavállaló arról álmodozik, hogy elüti egy busz, mert akkor legalább nem kell bemennie dolgozni. A könyv tényleg egy kicsit talán ez alapján sötétnek tűnik, de nagyon jó humorral fogalmazza meg azokat a kihívásokat, amelyekkel napi szinten mi is szembesülünk. A szerző Beatrice Serrano, a kötet címe Elégedetlenség, keressék a könyvesboltokban.

Nem én, Ferenc és a Várok rá című dal. Jön még a Nox és a Quimby, hamarosan 9 órakor lesznek friss hírek is, és még mindig keresünk két csavargó bivajt, pontosabban a gazdája. Ha esetleg valaki látta őket, legutoljára Lovászi környékén bukkantak fel. Ha esetleg valaki tud információval szolgálni, akkor kérjük hívja a következő telefonszámot 00-386-51-356-034. Köszönjük segítségüket!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 9 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Az SDS, valamint az NSZI, az SLS és a Fókusz pártok által benyújtott a munkaviszonyról szóló törvény módosítására irányuló javaslat megszünteti a szakszervezeti tagdíjak kiszámításának és a munkáltatón keresztül történő kifizetésének technikai megvalósításának jogalapját. A javaslattevők szerint a szakszervezeti tagdíjak bérekből történő levonásának jelenlegi szabályozása a munkáltató közvetlen adminisztratív részvételét jelenti a szakszervezeti tagdíjak beszedésében és átutalásában. Véleményük szerint azonban a szakszervezeti tevékenységek finanszírozása nem tartozik a munkáltató feladatai közé. A munkáltatók szövetsége támogatja a javaslatot, mert az csökkenteni a munkáltató adminisztratív terheit. Másrészt a reprezentatív szakszervezetek a javasolt módosításokat a szakszervezet elhallgattatására és meggyengítésére irányuló kísérletnek tartják. Az Aragon vállalat által a mezőgazdasági minisztérium számára végzett felmérés szerint növekszik a bioélelmiszer piac Szlovéniában. A bioélelmiszer havi vásárlóinak aránya 2021-ben alig 69%-ról idén májusra közel 70%-ra emelkedett. A válaszadók többsége a bioélelmiszerek szélesebb választékát szeretné. A bioélelmiszer havi vásárlóinak aránya 2021-ben 68,7% volt, az idén májusban végzett felmérésben pedig 69,9%-ra emelkedett, derült ki a legutóbbi felmérésből. A bioélelmiszerekre becsült havi háztartási kiadás 57 euróról 95 euróra nőtt. A sajtóközleményben közölt adatok szerint a fogyasztók egyharmada arra számít, hogy a következő évben még több bioélelmiszert fog vásárolni. Az érdeklődés a legfiatalabb, 18 és 29 év közötti korosztály körében a legnagyobb. Lengyelországban több településen szigorúbb hulladékkezelési előírásokat vezetnek be. Egyre több városban nem engedélyezik, hogy a lakók műanyag zacskókba helyezzék a biohulladékot a gyűjtő edényekbe. A szabályok megszegése nem csak az adott lakóknak jelenthet problémát, hanem akár az egész társasház számára többletköltséget okozhat. 2026. július 1-től teljes tilalom lép életbe, amely még azokra a zacskókra is vonatkozik, amelyeket biológiailag lebomlóként árusítanak. Az intézkedés célja, hogy a biohulladék minél tisztább maradjon, és a komposztálási folyamat hatékonyabban működjön Lengyelországban. A szakértők szerint sok olyan termék található az üzletek polcain, amelyet ugyan biológiailag lebomlóként hirdetnek, valójában azonban nem alkalmas arra, hogy komposztálásra kerüljön. Emiatt az új szabályok szerint a zöldséghéjakat, ételmaradékokat, kávés zaccot és más szerves eredetű hulladékot kizárólag ömlesztve közvetlenül a barna gyűjtőedénybe lehet dobni. Sport. Holnap 18 órától Ljubljanában rendeznek mérkőzést Szlovénia és Németország női foci csapata között a D csoport 6. fordulójában. A mérkőzés európai kvalifikációnak minősül az A-liga világbajnokságára.
2: Időjárás.
1: Ma napos időre kell számítani, de helyenként még várható kisebb eső vagy zápor. A hőmérséklet csúcsértéke 26 és 31 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók figyelmébe. Munkálatok miatt egy sávban folyik a Steyr autópálya forgalma, Szlovenske Konyice és Drámlje között mindkét irányban, de akadozik a forgalom Lukovica előtt is a főváros felé. A tengermelléki strádán Raubar Komanda előtt Koper felé, továbbá Logatec és Brezovica között Ljubljana irányában.
0: MMR.

Májelekszékkel kezdtük ezt az órát a hírek után, most 10 perccel vagyunk 9 óra után. Folytatjuk Bon Jovival, Kontor Tomival, aztán mutatunk egy friss újdonságot. 9:30-kor pedig jelentkezik a heti programajánló. A 10 órai hírek után lesz térerő, ezúttal is érdekes témákkal. Lendvai, Temesvári, Kolozsvári és Marosvásárhelyi kollégák készítették a mai összeállítást, a Kárpát-medencei rádióstúdiók eheti magazin műsora Újvidéken készült, és Mikos Imre várja majd önöket 4:11 után. A 11 órai híreket követően iránytű Muravidéki Turisztikai Szövetség idén is megszervezte a helyi turista vezetői képzést, amelynek résztvevői átfogó ismereteket szerezhettek, például a régió természeti, kulturális és történelmi értéke, turista csoportok vezetésének gyakorlati feladatairól. A műsor vendége Sós Mihály lesz, aki részt vett egyébként ezen a tanfolyamon. Mindenkit várunk egyébként, hallgassák meg ezt az összeállítást is. Délután 3 órakor pedig lesz terepjáró. Azonnal mondom, hogy milyen két témával készültünk.

És akkor a két téma, bár már Bon Jovi énekel, de mindjárt hagyom énekelni. Szőlősgazdáknak térségünkben még sok fejtörést okoz az aranyszínű sárgaság betegség elleni harc. A szőlőben Horváth Dávid érdeklődött, hogy hogyan lehet leghatékonyabban védekezni. A másik téma pedig kiút nélkül, van-e menekülés, ha valaki a függőség csapdájába kerül. Vasárnap este Lendván kiderült, hogy a válasz igen, és hogy milyen út vezet a függőségből ki, miként lehet felállni, erről vallottak olyan személyek, akik bizonyították, hogy van új élet a legmélyebb poklok után is. Szabó Márk egy különleges estről számol be majd délután 3 órakor. Tartsanak velünk!

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és hoztam egy nagyszerű dalt, mert Robin Schulz visszatért, és nem egyedül. Alig néhány héttel nagy sikerű Coachella debütálása után új dallal jelentkezett, megérkezett a Better Times, amelyet Barbies közreműködésével készített. Az új szerzemény azt a belső kitartást ragadja meg, amely azokban a pillanatokban születik, amikor úgy tűnik, hogy minden darabokra hullik. Amikor az ember elveszíti az irányt, mégis ott marad egy halk bizonyosság. Az élet megy tovább. Vannak nehezebb és könnyebb időszakok, mert lesznek rosszabb és jobb idők is. A Better Times Robin Schulz jól ismert erősségeire épít. A csillogó hangtextúrák pulzáló elektronikus alapokba simulnak, miközben a finoman lüktető ritmus végig mozgásban tartja ezt a dalt. Barbies vokálja különleges érzelmi mélységet ad Robin Schulz inspiráló produkciójának, erős és hatásos kontrasztot teremtve. A Better Times tökéletes dal az idei nyárra, valahol az éjszakai klubok energiája és a hajnal első fényeinek hangulata között egyensúlyoz ez a dalocska. Egyébként ez a szerzemény Robin Schulz előző kislemezét követi mind hangulatában, mind tematikájában. Most azonban érkezzen az aktuális Better Times, jön Robin Schulz és Barbies.

És ne felejtsék el felírni a dátumokat, a programokat, hogyha bármelyik megtetszik, hiszen heti programajánlónk jelentkezik 2:30 után. Sevedno Alice, vagyis Megmaradt Alice-nak ez a címe annak a drámának, amit ma este a szlovén bérletes programon belül mutatnak be. Mátyás Zsupáncsics rendezésében Polana Juh játssza a címszerepet, a történet pedig egy tudományos kutatóról szól, akinek karrierje csúcsán váratlanul az Alzheimer betegség tünetei jelentkeznek. A darabban egyébként a Ljubljanai Szlovén Nemzeti Színház ismert színészei tűnnek fel. Az előadás ma 19 órakor kezdődik, szünet nélkül tart, és a belépőjegy ára 18 euró. A Liszt Intézet mindenkit szeretettel vár a Szecesszió világnapja alkalmából szervezett filmvetítése, amit június 10-én szerdán tartanak. Egyébként június 7-e és 11-e között Ljubljana különböző helyszínein ingyenes tárlatvezetések, tematikus séták, szakvezetéses programok, kreatív műhely foglalkozások várják a felnőtteket, családokat és az építészet szerelmeseit. A programok a 19. és a 20. század fordulójának szecessziós építészetébe, művészetébe és mindennapi életébe repítik vissza a látogatókat. Ezen kívül mindenkit várnak a Lechner Ödön magyar építészről szóló filmvetítése, ami szerdán 19 órakor lesz a Liszt Intézet mozitermében.

Egy könyvbemutatóra invitáljuk Önöket június 10-én, szerdán 18 órakor Lentiben a Városi Könyvtárban a 97. ünnepi könyvhét keretében kerül sor Szekeres Gyula Gyökereink könyvbemutatójára, és személyesen lehet találkozni az íróval. A programon való részvétel regisztrációhoz kötött, de mindenkit szeretettel várnak. Délután 6 órakor kezdődik ez a program szerdán. Aztán a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ is sok szeretettel vár mindenkit. Tatjana Bogdán Szecsnik Málta és Gozó című úti beszámolójára. Ez már június 11-én csütörtökön 18 óra 30 perckor kezdődik itt Lendván a könyvtár olvasótermében.

Két szombati programról, hármas Malmi falunapra invitáljuk Önöket. Június 13-án szombaton tartják a falu otthon melletti téren, a vadgesztenye fák alatt. Délelőtt 10 órakor indul a program gasztronómiai kínálattal, és itt lesz főzés is csapatok részvételével. Délután 1 órakor kezdődik a kultúrműsor számos fellépővel, érkeznek a csesztregi népdalkör tagjai, a muraszombati baráti körművelődési egyesület népdalköre, a gáberski mantrasi népi énekesek, zenészek, a hármas malmi népdalkör és a hármas malmi gyerekek is. A kultúrműsor után pedig meg lehet ízlelni a főzőcsapatok által készített ételeket, úgyhogy mindenkit szeretettel várnak erre a hármas malmi falunapra, mégpedig szombaton délelőtt 10 órától. Aki pedig inkább a mozgást választaná, a mesés hetésben lehet futni, határon át ez a program neve. Június 13-án szombaton délután 2 órakor erdős-mezős gyönyörű tájon lehet futni, Bödeházáról indul a csapat, illetve innen indítják a futóversenyt, lesznek gyerektávok is, tehát családokat is várnak, a gyerekek 200 és 400 méteren indulhatnak, a felnőttek pedig 7, 14 és 21 kilométer közül választhatnak. Két ország, egy futás, egy élmény, fussa határokon át, ez a felhívásnak a főcíme. Mesés hetésben, június 13-án futó délután futóverseny, Bödeházáról indulnak a csapatok, mégpedig délután 2 órakor.

Vasárnapra is jut program, többek között egy kerékpáros maraton, idén már 15. alkalommal szervezik meg. A kerékpáros maratont Dobronakról startolnak el a biciklisek, mégpedig a Bakónaki tó lesz az indulási pont, és délelőtt 10 órakor indul majd a kerékpáros csapat. Ezt gondolom majd mi is követjük figyelemmel, tehát idén is megtartják, már 15. alkalommal a hagyományos kerékpáros maratont Dobronakról. És 16. kultúregyesületek bemutatkozása is lesz a Nemzedékek közti együttélés az egyesületekben címmel. Június 14-én vasárnap 16 órai kezdettel, a helyszín pedig a Gyertyanosi falu otthon nagyterme.

Hoztam még két programajánlatot. Az egyik egy hétfői rendezvény, június 17-én hagyományőrző lovas túra és férfi táncos előadás sorozat a magyar néptánc és népzenei élet kiemelkedő személyiségeivel, amelynek egyik állomása Lentében a művelődési központ, belépődíj nincs, mindenkit szeretettel vár. Az Élőforrás Hagyományőrző Egyesület kis csőszöről, ugyanis ők szervezik ezt a túrát, magyar néptánc, előadó művészek, néptáncmesterek, aranysarkantyú díjasok érkeznek. A cél pedig az, hogy a hagyományos életmódú, gazdálkodó településeket keresik fel, és hogy ott erősítsék, élesszék a helyben élő emberek magyarság érzetét, emberi öntudatát. Este lovas élettel összefüggő néptánc népzenei előadást is rendeznek, mindenkit szeretettel várnak. A program egész napos, 10 és 17 óra között zajlik majd Lentiben. És szintén Lentiben június 20-án, tehát nem most, hanem jövő héten szombaton, Lentiben a sportpályán lesz egy nyárindító családi nap, ingyenes rendezvény, nagyon sok fellépővel, egésznapos programokkal, bábszínházzal, aztán kabari jelenetekkel, jönnek szubrettek, vándorszínpadosok, este Börösszoli koncert lesz, mindenkit szeretettel várnak erre a programra is Lentibe, a sportpályára június 20-án szombaton, és délelőtt, most hát 13 órakor lesz a megnyitó, és onnantól egészen estig sorozatos programok és lehetőségek arra, hogy önök is kikapcsolódjanak. Most 9 óra 54 perc van, hamarosan 10 órakor friss hírekkel jövünk, és a következő órában jelentkezik majd a Térerő, ezúttal a Kárpát-medencei Rádió stúdiók közül Újvidékről halljuk Mikos Imrét.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 10 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A kormány államigazgatási törvény módosítására irányuló javaslata új elnevezéseket vezet be a minisztériumok számára, munkaterületeire és az egyes tárcák közötti felelősség megosztásra a május 7-én elfogadott kormányzati törvénnyel összhangban. A parlament holnap rendkívüli ülésen tárgyalja a javaslatot, amennyiben az országgyűlési elnök testülete a mai ülésen úgy határoz. A javaslat főbb újításai közé tartozik a demográfiai, család és szociális ügyek minisztériuma, amely a korábbi munka, család, szociális ügyek és esélyegyenlőségi minisztérium munkáját folytatja, míg a munkaügyi kapcsolatok, a munkajogok, a foglalkoztatás és a szakképzés területének feladatai a gazdasági, munkaügyi és sportminisztériumhoz kerülnek. Emellett a megszüntetett szolidáris jövőért felelős minisztérium minden munkaterülete a lakáspolitika kivételével a demográfiai minisztériumhoz kerül. Kétnapos ülésre készül a Magyar Országgyűlés. A képviselők ma megválasztják 4 parlamenti vizsgálóbizottság tisztségviselőit és tagjait, a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság vezetőiről és tagjairól azonban csak a következő héten szavaznak majd. A képviselők fizetése is napirendre kerül. A héten a nagy korrupció ellenes törvénycsomagot is benyújtják a háznak. Az országgyűlés plenáris ülése ma délután 1 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik. Ezeket követően a parlament megszavazza a vizsgálóbizottság tisztségviselőit. A képviselők döntenek a fizetésük csökkentéséről szóló törvényjavaslatról is, amelyről előterjesztőként Kalázdi Kerekes Kinga korábban úgy fogalmazott, a módosítás a korábbiakhoz képest 40%-os alapbér csökkenést jelent. A tényleges jövedelmek 10 és 35% közötti mértékében csökkennének. A javaslat emellett szűkíti a képviselőket megillető juttatásokat is. Jelentősen nőtt a feszültség a Közel-Keleten, miután Irán rakétatámadást hajtott végre Izrael ellen, ami az első ilyen akció volt az április elején életbe lépett törékeny tűzszünet óta. A támadás újabb kérdéseket vet fel a régió stabilitásával kapcsolatban, miközben a nemzetközi közvetítők továbbra is egy átfogó megállapodás elérésén dolgoznak az Egyesült Államok, Izrael és Irán közötti konfliktus lezárása érdekében. Teherán egy nappal azt követően indított rakétákat, hogy megtorlást helyezett kilátásba az izraeli légicsapás miatt, amely vasárnap érte Beirut déli külvárosait. Irán megerősítette a támadás tényét, és lezárta nyugati légterét egy esetleges izraeli válaszlépésre készülve. A szomszédos Irak és Szíria szintén lezárta légterét, mivel attól tartanak, hogy a konfliktus tovább terjedhet. Mindeközben az Egyesült Államok igyekszik megakadályozni a konfliktus további eszkalációját. Sport. A csütörtöki Ciprus elleni döntetlen eredmény után tegnap Varasdon veszített a szlovén foci válogatott a Horvátország ellen rendezett barátságos mérkőzésen 1-2-re. Az 51. percben Luka Modric adta az első találatot, majd András Sporár egyenlített a 83. percben. A hosszabbításban azonban Mário Pasalic adta a győzelmet érő gólt.
2: Időjárás.
1: Ma napos időre kell számítani, helyenként még várható kisebb zápor, zivatar. A hőmérséklet csúcsértéke 26 és 31 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók figyelmébe. Munkálatok miatt egy sávban folyik a Steyr pálya forgalma Szlovenszke Konyice és Drámnye között mindkét irányban, de akadozik a forgalom Domžale előtt a főváros felé, a tenger melléki strádán Raubar Komanda előtt Koper felé, továbbá Posztojna előtt Ljubljana irányában.
0: MMR.

lapadlunk, szeres úgy, ahogy szeretném, oda bújj el, ahol megtalállak neves úgy.

0: Térerő. Közép-európai nemzetiségi stúdiók magazinja.
1: Köszöntöm a Térerő hallgatóit, a lendvai, temesvári, kolozsvári és marosvásárhelyi közreműködő kollégáim nevében is. A Kárpát-medencei rádióstúdiók eheti magazin műsora az Újvidéki Rádióban készült, én Mikes Imre vagyok. Műsorunkban hallhatnak arról, hogy Boros Kinga teatrológus kapta az Uniter kritikusi díjat. Idén is megszervezték a kétnapos Temesvár-Szeged-Bartók kerékpártúrát. Zomborban megnyílt térségünk egyetlen szódamúzeuma. Témáink ezek lesznek, ha tehetik, tartsanak velünk, legyen közös a térerőnk!

0: Szigorúan vett kritikát előadásokról már nem ír. Ellenben színházhoz kötődő esszék, tanulmányok, különböző írások rendszeresen megjelennek tollából. Boros Kinga teatrológus, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem docense az Uniter kritikusoknak járó díját vette át Bukarestben az Odeon Színházban tartott gálán. Magyar szakember ezt a díjat még nem érdemelte ki a Román Színházi Szövetség történetében. Az elismerés éppen ezért nagyon sokat jelent Boros Kinga és az intézmény számára is, amelyben dolgozik. Arról, hogy mit jelent Boros Kingának az Uniter kritikusi díj, Szuszámi Zsuzsa, a Marosvásárhelyi Rádió munkatársa kérdezte.
1: Mindenképpen meglepetés, mert soha még az Uniter díjak történetében magyar szakírót nem jelöltek erre a díjra, és hát a díjra meg egyáltalán nem számítottam, abban egészen biztos voltam, hogy a három jelölt közül én vagyok a legkevésbé esélyes rá, mert hiszen magyar nyelven született az írásaimnak, vagy a munkásságomnak a legnagyobb része. Őszintén nem is tudom, hogy szegény zsűritagok, Tokai Andreát leszámítva, aki az egyetlen magyar tagja volt ennek a díjazó zsűrinek, hogy a többiek hogyan olvasták el az én szövegeimet, sajnálom őket, hogy valószínűleg fordító programmal kellett dolgozniuk. Hogy mit jelent maga a díj, tehát nem szeretnék álszerény lenni és azt mondani, hogy semmit, mert ez így nem igaz. Talán egyszerre igaz az a két dolog egymás mellett, hogy másnap reggel ugyanúgy fel kell kelni. Miután a hírt megkaptam, azután a telefonomat lehalkítottam és félretettem, lefeküdtem aludni, hogy reggel legyen, aki felkeljen a gyerekeimmel, és aztán tudjak autóba ülni és eljönni Marosvásárhelyre, ahol óráim vannak a Művészeti Egyetemen. Tehát ez a része is ugyanannyira igaz, mint amennyire igaz az, hogy tisztában vagyok a jelentőségével, hiszen a díjak mégiscsak láthatóságot adnak. Nem biztos, hogy olyankor érkeznek pont, amikor az ember a leginkább úgy érzi, hogy megérdemelte, de az értékük kétségbe vonhatatlan. Én itt most leginkább arra gondolok, amit már a jelölés pillanatában is éreztem, és mondtunk Rálukával Blágá kolléganőmmel a másik jelöltet, hogy ezeknek a jelöléseknek köszönhetően a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem fölkerült az Uniternek a szakmai térképére, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen folyó teatrológia képzés, mert hogy színész kollégáink, akik itt tanítanak, ők hál' Istennek többször részesültek már díjban, és persze még annál is több jelölésben, de így, amikor egyikünket a román tagozatról, másikunkat a magyar tagozatról egyszerre jelöltek, akkor erre mindketten azt mondtuk, hogy ez maga a díj. Ennek van egy olyan szimbolikus jelentősége, ami felbecsülhetetlen számunkra személyesen is, és bízom benne, hogy az intézmény számára is.
2: De azért csak egy szakmai elismerés, egyezzünk meg, tehát megerősítés is lehet abban, hogy csak jó irányban haladsz te a kritikusi, meg hát a színházat figyelő munkádban. Mikor kezdted te úgy érezni, hogy igen, most már ott vagy, figyelnek rád, te is figyelsz, benne vagy ennek a sűrűjében, és súlya van annak, amit írsz?
1: Ez nem egy egyenes ívű folyamat. Van egy olyan paradoxona is, hogy ez a díj akkor érkezik, amikor én már nagyon régen nem írok előadás kritikákat, és még annál is régebben nem nevezem magam kritikusnak, tehát én teatrológusnak hívom magam. Amúgy azt gondolom, hogy a román színházi szakmában a kritika szó többet is fed, mint ahogy azt a köznyelven használjuk. Nem a szűken értelmezett produkció kritikára, bírálatra, erre a negatív bírálat konnotációra használják, vagy használjuk ezt a szót, hanem sokkal inkább a szakírás értelmében. De talán még annál is tágabban a díj Giorgio Panu nevét viseli, aki színházi eszéíró volt. Természetesen nem ugyanaz az ő munkássága, mint ami az enyém, vagy amivel én itt próbálkozom. Az viszont biztos, hogy az ővé sem a klasszikus értelemben vett kritikusi pálya. Rá Luca Blaga esetében is egy rendezőről, színházrendezőről írt monográfiájára kapta a jelölést, nem pedig a előadás kritikákra. Az, hogy egy szakíró vagy akár egy teatrológus milyen visszajelzéseket kap, hangsúlyozom még egyszer, hogy ez nem egy ilyen egyenesen fölfelé ívelő folyamat. Vannak pillanatok, amikor megerősítve érzi magát az ember, tehát például én a leginkább azt szeretem, amikor valakitől személyes visszajelzést kapok arra, amit írtam, hogy olvasta is, hogy az benne milyen gondolatokat ébresztett. Ez lehet egyébként akár vitatkozó is, mert a figyelmen van a lényeg. hogy ő a figyelmét oda ajándékozta az én munkámnak, érdeklődést látott ki belőle, kapcsolódni tudott hozzá, és ez a kapcsolódás, ez ami a legvagányabb, akármelyik felé is dolgozzon az ember a színháznak, vagy akármelyik oldalán üljön is a mikrofonnak. Máskor pedig nagyon észrevétlenül el tudnak tűnni, vagy láthatatlanak tudnak maradni munkák, amelyekbe az ember sok-sok energiát fektetett. Ugye rengeteg pályázatot adunk be, rengeteg projektet kezdeményezünk, és CV-ben mindig csak azt írjuk bele, amelyik sikeres volt. Tehát amit az ember megkapott, amelyik megvalósítása megtörtént, az nem kerül bele, ami nem sikerült, ami nem jött össze, de ilyenből is rengeteg van. És minden egyes ilyen alkalommal az ember megkérdőjelezi az alkalmasságát, hiszen hogyha én valamit nagyon lelkesen szeretnék, de a visszajelzés az, hogy ezt nem fogadják el, vagy arra a projektre nem bólint rá az adott szerv, akkor az a kérdés merül fel benned, hogy akkor én egy amatőr vagyok. Ez azt jelenti, nem? Tehát, hogyha én lelkes vagyok, de a szakma nem igazol vissza, akkor mi más volnék, mint amatőr. És ezek egyik a másikat akár egy napon belül is váltja. Nagyon keveseknek adatik meg valószínűleg az, hogy egyszer csak azt mutassa, hogy ő most beérkezett szakíró, vagy bármilyen szakmabeli. Úgy gondolom egyébként, hogy ez színészeknél is, rendezőknél is, dramaturgoknál. Azok a szakmák, amelyekre nekem rálátásom van, némi betekintésem, azok mind ilyenek. Aztán az újságírókról nem is beszélve. Hogyha valaki a média támogatottsága alapján próbál magáról, mint újságíróról gondolkodni, akkor valószínűleg sikítva ott hagyja a pályát.
2: Sokszor jelennek meg különböző művekben, hát ilyen fricskák a kritikusok irányába. Szerinted téged hogy ítél meg a művészi szakma? Kimutatja, vagy néha mond-e neked valamit arról, hogy mit írtál, hogy viszonyultál, hogy nem, milyen álláspontot foglaltál?
1: Hogyha tényleg valamilyen tartalmi kérdéshez kapcsolódik a visszajelzés, akkor azt nagyon izgalmasnak találom. Azt nagyon szeretem. Csak az, hogy ő tetszett, nem tetszett, az engem nem érint meg mélyen. Tehát nem vagyok tiszteletlen vele kapcsolatban, az ilyen típusú visszajelzésekkel kapcsolatban sem. De talán amiatt, hogy én azért minden oldalát, ha van ilyen, ismerem ennek a szakmának, szoktam ezt mondani, hogy én pontosan tudom, hogy mekkora odaadást igényel a kritikustól, még egy negatív kritikának a megírása is. Pontosan tudom, hogy mekkora odaadást, időt, ráfordítást igényel az alkotótól egy előadásnak a létrehozása, és ezért pontosan tudom, hogy az alkotónak mennyire fáj, hogyha nem látszik meg, nem veszi észre a szakírás az ő teljesítményét. Szerintem egyébként a figyelmetlenség az még rosszabb, tehát annál rosszabb, mint az, hogy dolgozol, és nem születnek írások a munkádról, vagy semmilyen formájú szakmai visszajelzés, az szerintem még rosszabb, mint a negatív kritika. Ha nekem valami fáj, akkor az, amikor úgy érzem, hogy észrevétlenül múlik el az, amin dolgoztam, hogyha nem sikerül valahogy figyelmet irányítani rá. De még egyelőre legalábbis olyan negatív visszajelzést, ami nagyon megbántott volna, én nem kaptam. Megkaptam bőven negatívat, de hogy nem ezekbe szoktam belerodjanni. Sokkal rosszabbul esik, hogyha a gyerekem azt mondja, hogy keményre főztem a tejbe griszt.
2: Hol tart a színházkritika itt nálunk, Erdélyben most erre a régióra gondolok szerinted? Itt is nevelgetünk, akár kritikusokat is, Kolozsváron is.
1: Igen, mind a két egyetemen, a Bábesbolyai Tudományegyetemen is, ahol én magam is végeztem 2004-ben, és a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen is a teatrológia szakon van. Nem azt mondanám, hogy kritikus képzés, de tanulnak szaksajtót a hallgatók, méghozzá konzekvensen, tehát 3 éven keresztül az alapképzésük ideje alatt végig. Ilyen szempontból, amit a képzés oda tud tenni ennek a szakmának a jövőjéhez, azt én szerintem oda teszi, és most nem nyitom azt meg, hogy biztosan csinálhatnánk még jobban, meg még jobban. A nagy gond az, hogy ez az általános pénzhiány, ami a színházakat Romániában most sújtja, ez nyilvánvalóan a szaksajtót is duplán sújtja, mert a média irányából már évek óta megszűnt a, talán nem is a megbecsültsége, de egyre kevesebb tere van a színházi szakírásnak. Tehát, mint említettem, én 20 évvel ezelőtt úgy kezdhettem el a pályámat, hogy volt egy főállású munkahelyem, mint színházi rovatnak a szerkesztője és szerzője. Ilyet ma nem találni Erdélyben. De hogyha neki fognánk összeszámolni, hogy hány sajtóorgánum szűnt meg azóta, 2005-6-os állapotok óta, kettőnknek a négy keze lenne talán elég rá, és így viszont borzasztó nehéz pályát elkezdeni. Tehát úgy, mint ahogy én is annak idején dolgozni mentem el diplomázás után, egyszerűen az embernek kell egy egzisztenciát teremteni magának, és akkor nem válogathattam sokat, hogy én egyik színháznál vagy másik színháznál szeretnék, hanem ahol volt egy lehetőség, oda elmentem.
0: Az Uniter díjas Boros Kingával beszélgetett Szuszámi Zsuzsa. Ötödik alkalommal szervezték meg a kétnapos Temesvár-Szeged-Bartók kerékpártúrát, idén a közösségépítésre helyezve a hangsúlyt. A profi versenyzők mellett a hagyományokhoz híven az amatőrök is kerékpározhattak. Az útvonal mentén pedig kulturális megállók tették színessé a tekerést a közel 180 kerékpáros számára. A Bartók kerékpártúra az egyetlen olyan rendezvény, amely összeköti a két testvérvárost, Temesvárt és Szegedet. A résztvevők Temesvárról indultak, és a Triplex Confinium a hármas határ érintésével közel 130 kilométert tettek meg Szegedig. Barta Csaba temesvári kollégánk, aki szintén kerékpározott, az első nap végén, az érkezést követő percekben beszélgetett néhány résztvevővel.
3: Megérkeztünk Szegedre, megvolt már a finom vacsora, amit a Meritum Egyesület biztosított. Milyen volt az ötödik Bartók kerékpártúrának az első része, Temesvár-Szeged szakasz? Tamás Péter, a Várbás Egyesület elnöke, Magyarország Temesvári tiszteletbeli konzulja.
4: Érdekes, mindig vannak meglepetések. A vége jó lett, minden klassz, itt vagyunk Szegeden, süt a nap. Hú, nehéz volt, ellenszél volt, voltak szervezési problémák is a víz juttatással, de nagy nagyjából én azt hiszem, hogy nagyon jó volt, számosan részt vettek itt Szegeden is, most a vacsoránál románok, magyarok együtt ünnepeltünk, és megtettük ötödszerre a Temesvár-Szeged útvonalat, nem semmi.
3: Valamelyest eltért a korábbi kerékpártúráktól, annyiban, hogy a népzene, a folklór, az egy színes folt volt idén.
4: Igen, szerettük volna hangsúlyozni a bánság multikulturalitását, ezért német és magyar néptáncok zajlottak a Dómtéren induláskor. Szentpéteren a szerbek vártak ránk, és egy nagyon szép kulturális előadásuk volt. Óbesenyőn pedig a bolgár párok táncoltak nekünk az úton. Tehát valahol mindenhol az itt élő kisebbségek megmutatkoztak. Úgyhogy ez nem csak egy sportrendezvény, hanem egy kulturális rendezvény is. És örülünk, hogy a két testvérváros, Temesvár és Szeged között ezt megvalósíthattuk.
3: Visszatérve most, hogy ötödik alkalommal szervezik meg. Mik azok a hiányosságok, mik azok a problémák, amiket jövőre nézve meg lehet, vagy meg kellene oldani?
4: Hát én mindenképp nagyon szeretném, hogyha Szegedváros és Temesvárosának a hivatalossá, vagy hogy is mondjam, oficialitása, intézményei jobban részt vennének ezt, magáivá tudnák, hiszen nekünk rengeteg partnerünk, vagy nem az a lényeg, hogy a Várbási Egyesület megszervezi ezt együtt a Velocitásszal, nyilván ennek örülünk, de szeretnénk a városokat is bevonni. Ez lenne itt a nagyszerű, hogyha városi szinten is magáivá tudná ezt a hivatalosság, és ezzel is erősítenénk ezt a testvárvárosi kapcsolatot. Nyilván pénzkérdése az is, hogy hány autó, hány segítő van, milyen kapuk, idén szimpla, ilyen felfújható kaput használtunk, amin teherautó nem fér el, csak 3 méter magas autók, mert nem volt elég pénzünk, nem tudjuk még, hogy a projekt központ támogat-e, vagy sem, és ilyenként sok kiadásunk van.
3: Tehát idén ez egy szerényebb Bartók kerékpártúra volt?
4: Anyagilag igen, szerényebb, viszont meglepetésünkre, résztvevők szempontjából 157-en iratkoztak be a részdély listára, úgyhogy ez egy fantasztikus dolog, úgyhogy úgy tűnik, hogy egyre nagyobb a lista, egyre közkedveltebbé válik.
3: Pál Krisztina tanítónéni is részt vett a Bartók kerékpártúrán, azt hiszem első alkalommal.
5: Első alkalommal veszek így részt a kerékpártúrán, teljes hosszában, hogy úgy mondjam.
3: Teljes távot letekerte?
5: Hát nem éppen, mert egy adott ponton elestem, de minden rendben van, és akkor
3: nem súlyos
5: muszáj
3: a baleset.
5: Volt egy picit pihenni, igen.
3: De nem kellett felszállni a buszra.
5: Nem kellett, nem.
3: Hát a 130 kilométert, azt letekert?
5: A 130-ból körülbelül 20-at nem.
3: Azt autóval?
5: Azt autóval, igen.
3: Milyennek tűnik a túra? Első este beszélgettünk itt Szegeden.
5: Szerintem ez egy nagyon kellemes és egy nagyon vagány dolog. Teljesíthető, én úgy látom, én nem vagyok sem sportoló, sem annyi, hogy napi szinten biciklizek a városba, iskolába, bárhova biciklivel járok. Ennyi az én edzésem, úgymond, vagy az én biciklis előtörténetem. Szerintem a túra az teljesíthető, amatőröknek is kell egy kicsit odafigyelni pár dologra, meg előtte úgy kipróbálgatni egy-egy hosszabb távot, de teljesíthető. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy az én koromban és az én nem sportoló múltammal bizonyítom.
3: Diákjai itt vannak?
5: Itt vannak a diákjai is.
3: Hányan jöttek el? Vagy ez feladatot az osztályba, gyerekek, szombat, vasárnap?
5: Ez nem volt egy kötelező feladat. Ebben a tanévben a két negyedik osztály nagyon sokat foglalkozott Bartók Béla életével, munkásságával. Egy teljes bemutatót tartottunk, amit kutatómunka és nagyon sok tanulás, tanulmány előzött meg, és úgy gondoltam, hogy ez a Bartók biciklitúra pedig lehet a záró akkordja ennek a tanulási folyamatnak.
3: Keresztes Pelbát negyedik osztályos vagy, részt vettél a Bartók kerékpártúrán, nem első alkalommal, ha jól tudom, tavaly is voltál.
6: Idén úgy érzem, sokkal jobban sikerült, habár még csak Szegeden vagyunk, és a visszautat nem tudom. De mindenképp ez sokkal jobban sikerült, mint múlt évben az idefele út.
3: Mennyit tekertél tavaly, és mennyit idén?
6: Tavaly odafele nagyjából 60-at, idén pedig 90-100.
3: Melyik volt az a rész, amit kihagytál?
6: A Kalácsefürdő Szent Péter.
3: Milyen a társaság idén?
6: Elég jó idén, az osztálytársaim is részt vettek, és jó itt velük lenni. Tehát múlt évben nem voltak itt az osztálytársaim, és most jó, hogy itt vannak a barátaim is.
3: Tavaly nem voltak egyáltalán gyerekek?
6: Voltak páran, nem olyan sokan, de voltak múlt évben is.
3: Milyen élményt jelent számodra? Mert hogy ez egy elég komoly fizikai erő kifejtés.
6: Hát ez nagyon nagy élmény számomra is, most, hogy főleg, hogy a legjobb barátaim is velem tartottak. Az első szakasz ott Kalácsafürdőig van pár lejtő, és utána domb is. De azon kívül az egész szakasz jó volt, jól bírtam, összesen jó volt.
3: Barátaid? Gondolom beszélgettél velük, ki mennyit tekert?
6: Hát most nemrég értünk ide-vissza, tehát még nem sikerült olyan sokat beszéljünk, de ők is azt mondták, hogy jó volt.
3: Ők is letekertek annyit, mint te?
6: Nem, az egyik osztálytársam tekert még többet, de a többiek kalácsaik tekertek, és utána Kübekházától.
3: Addig busszal mentek?
6: Igen.
3: Molnár Levente, a Szurvolázs együttes dobosa is eljött a Bartók kerékpártúrára. Első alkalommal?
7: Első alkalom.
3: Milyen a tapasztalat a Temesvár Szeged út szakaszon?
7: Hát a hetsz az, amikor leszakadsz a fő csoporttól, igen, és én sajnos elszámítottam magam, és akkor fél utat egyedül mentem, és akkor megint kaptam egy csapatot, és akkor már érdekesebb volt, mert valaki volt beszélni, meg de vagány.
3: Te fiatal korodban profi...
7: Valaki volt beszélni, meg de vagány.
3: Te fiatal korodban profi kerékpáros voltál.
7: Hát

0: autót nem láttad?
1: Nem láttuk, nem álltak az útszélén, nem tudom, mi történt. Egyesek azt mondták, hogy túl hamar mentünk, de nem, mi nem mentünk olyan nagyon gyorsan.
0: Hát ez annyira van. Gyorsan nem mehettetek, mint a profik, a versenyzők,
1: nem, hát
0: legalább egy órával megelőzték az amatőröket.
1: Jó, de volt nálunk, amit inni, meg na ilyen energiakelmes. Szóval okés volt végül, nem probléma. De mindig lehet jobban, nem?
0: Látom, hogy megkaptad a finom falatokat. Mi lesz a vacsora?
1: Valami szép gulyás ittem, meg valami gombóc.
0: Jó étvágyat kívánok.
1: Köszönjük szépen, nagyon jól néz ki.
0: Újra Bartók kerékpár túra 5. alkalommal. Milyen érzés így visszanézni az elmúlt 5 esztendőre? Csáki Béla, a Csongrád megyei közgyűlés alelnöke.
2: Óriási érzés, sokkal többen vagyunk, mint a kezdetektől. Úgy érzem, hogy ennek a túrának a híre terjed és terjed, tehát egyre többen ismerik meg, nagyon sok visszajáró arcot látok, és nagyon örvendetes az, hogy magyarországi részről is egyre többen vannak ebben a túrán. Úgy indultunk, hogy Temesvárról voltak többen, most már azért zárkózunk szépen innen a határ túloldaláról.
0: Tehát népszerűsödik a Bartók kerékpár túra itt is.
2: Én azt gondolom, hogy népszerűsödik, 5 év már az az idő, hogy látjuk azokat a hibákat, és ezt évről évre megpróbáljuk kiküszöbölni. Én azt gondolom, hogy igyekszünk minél jobb, és sikerül is minél jobb túrát szerveznünk. Van egy kis csapat most már mögöttünk, bejáratott útvonalon közlekedünk. Én azt gondolom, hogy ez a túra lassan kinövi a gyerekbetegségeit, és a folytatás is ugyanilyen színvonalas és jó lehet.
0: Előző években nyerekben láttam, sőt, ha jól tudom, tavaly Temesvártól letekerte az utat egészen Szegedig.
2: Most megfordítom az irányt, most Szegedről tekerek Temesvárra. Tavaly nagyon jó volt, kipróbáltam, hogy milyen Temesvárról jönni, most ellentétes irányba fogok menni holnap reggel.
3: Barta Csaba hangösszeállításában a Temesvárt Szegeddel összekötő Bartók kerékpártúra részvevőivel beszélgetett. Zomborban megnyílt az ország és a tágabb régió egyetlen szódamúzeuma. A múzeumot Rezicska Károly vállalkozó hozta létre, aki 1993-ban kezdett el szódagyártással foglalkozni, és a régi szódás üvegeket is azóta gyűjti. Szavai szerint azáltal, hogy létrehozhatta saját szódamúzeumát, több évtizedes álma vált valóra. Az odalátogatók a szódás üvegek mellett a szikvizes mesterség hagyományaival is megismerkedhetnek. Az Újvidéki Rádió munkatársa Orsovai Bibianna járt a múzeum megnyitóján, ahol a kezdetekről beszélgetett Rezicska Károllyal.
4: Valójában még legénykoromban, mielőtt a szódagyár megnyílt, én elkezdtem gyűjteni numizmatikával, régi pénzekkel kezdtem foglalkozni, és volt egy-két zombori idősebb gyűjtő, akik annak idején úgy mondjam engem, megmérgeztek ebben a gyűjtési dologban, és így kezdődött minden. Utána, ahogy bejött a szódaüzem, hát a gyönyörű szódásüvegek, ugye egy gyűjtő olyat nem enged ki a kezéből, akkor elkezdtem a szódásüvegeket is gyűjteni. Utána már a numizmatikát felszámoltam, most már csak zombor gyűjtök, képeslapok és jelvények formájában, és minden, ami zomborhoz kötődik, és a szódásüvegeket, és szódagyártáshoz kapcsolódó dolgokat, minden evő vagyok olyan téren, szóval nem csak zombor, mert akkor nagyon szűk lenne a kör. Most pillanatnyilag, ha nem számoltam el magam, akkor 436 üveg van kirakva a vitrinekben, és ez nem mind. Az a helyzet, hogy maradt még egy 20%-nyi, ami nem jutott oda, mert hát ennyi fért el, ekkora a hely, úgyhogy ennyit láthatunk most. Ez a gyűjtemény, ez mindig ilyen forgandó, hogy az embernek bejön egy új üveg, akkor rakosgassa, ezt kicseréli, azt elcseréli. Ugye mind gyűjtők szeressük egymást kisegíteni, ha van rá mód, olyan téren, akik szódásüveget gyűjtenek, hogy általában mindenki gyűjti a saját települését, vagy a körzetét, községét, stb. És akkor, hogyha rászalad egy nagyon jó zombori üvegre, és én nekem van valami, ami őt érdekli, akkor itt csere is szokott történni. A beszerzése az úgy megy, hogy itt azt kell tudni, hogy szódásként a környező településen, mikor becsuktak a szódások, akkor fölvásároltam a szódaüzemet, mert hát ők se tudtak velük mit kezdeni, én nekem még mindig kellett valami, ha más nem a piac, és akkor jött vele az öreg gép, jöttek vele az üvegek, aztán hát járunk padlásokra, keressük a Zócska piacon, szóval mindenhol. Gyűjtők, ugye az emberek gyűjtik, cserélünk, vásároljuk, az internet világa máma ott is fellelhető. A szódásüveg értékét nagyban a színe és a

0: szódás üveg formája határozza meg. Ez azt jelenti, hogy ugye a piros szódás üvegek a legritkábbak. Miért? Mert a piros üvegek azok bíborpácolt üvegek, így nevezik helyesen őket, és a régi árjegyzékekből tudjuk, hogy ugye 100-120 évnek ezelőtt, mikor ez volt a trendi, a piros üvegek azok majdnem háromszor annyiba kerültek, mint a kék vagy a zöld. A kék meg a zöld picivel drágább volt a fehérnél, így akkor nagyon kevés szódás tudta, csak a jó módúbb szódás tudta megengedni magának a piros üveget. És az üvegek rendelése is úgy ment annak idején, hogy 100 darabonként. Szóval a minimum volt 100, és akkor hányszor 100-at rendelt. Úgyhogy a minél kisebb település, annál kevesebb az üveg, és annál ritkább az üveg, mert lehet, hogy csak 100 vagy 200 üveg lett 150 év vagy 130 évnek ezelőtt megrendelve, és hát mi maradt meg az utókorra? Ugye? Nagyon kevés. A múzeum ötlete az egy nagyon régi álom, egy vágy, és mindig motoszkált bennem, hogy valahogy ezt úgy kellene megcsinálni, hogy megmutassam a széles közönségnek, meg hogy én is gyönyörködhessem benne, mert ugye nem lehet, a kedves feleségem már kidob a házból, hogyha mindenhová szódásüveget rakok a szekrények tetejére, stb. Úgyhogy az nem egy megfelelő hely, de egy ilyen kiállító tér, vagy egy múzeum, ez ennek igazán adja meg a varázsát, és mutatja meg az üvegeknek a szépségét. Ugye ez egy nagyon régi álom volt, és hát egyszerűen jött egy ötlet, és a Nemzeti Kulturális Alapnál pályáztam a múzeumra, és megnyertem a pályázatot. És így ugye nekem az anyag megvolt, ami a nagyobb értéke, de hát a vitrinek azok elég húzós áron mennek, úgyhogy így a felszerelésre nyertem pénzt, és akkor egyértelmű volt, hogy onnantól a hely adott volt a régi üzemhelyén, ahonnan kiköltöztünk, amit kinőttünk, és annak az üzemhelyén van a múzeum, így, most ez így egy kerek történet, úgy érzem. Tudomásom szerint az országban egyáltalán nincs ilyen múzeum, Szerbiában, és Magyarországon is csak volt egy jó pár évig a Szegedi Víztoronyban a Bánfi féle gyűjtemény, Bánfi István szódás, Szegedi szódásnak volt egy nagyon szép gyűjtemény, és a Víztoronyban látható volt, látogatható egy része, de tudomásom szerint ez többet nincs ott, tulajt cserélt a gyűjtemény, magánkézbe került, és pillanatnyilag nem látogatható. Úgyhogy azt hiszem, hogy széles környéken nincs ilyen lehetőség.
1: A Szóda Múzeum megnyitóján Kishegyi Anita, a Magyarországi Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára is részt vett.
2: Ez egy nagyon különleges múzeum, hiszen Kárpát-medence egyetlen szóda múzeumáról beszélünk, és nagyon fontos számunkra, a magyar kormány számára, a Kulturális és Innovációs Minisztérium számára, amikor egy ilyen különleges intézmény megnyílik határon túl is, hiszen azért egy olyan mesterséget is bemutat, ami nagyon ritka már manapság, ez a szakma, ez nagyon különleges, és az ilyen szakmákat meg kell őrizni, és azt is, ami a múltunk, mert az egyben a jelenünk, és a jövőnk is, és nagyon fontos az, hogy ezt egy család alapította, tehát ugye egy család munkáján, életén, generációkon átível az, ami most itt létrejön, és a gyermekek is tovább viszik azt az örökséget, amit az édesapjuk vagy a nagyapjuk megalapított.
1: A Szóda Múzeum Rezicska Károly szikvízüzemének kiállító termében működik, és előzetes bejelentkezés által látogatható.
3: Orsavai Bibianna hangfelvételében a Zombori Szóda Múzeumról hallhattak. Ennyi fért műsorunkba. Kedves hallgatóink, a mai térerő, a Kárpát-medencei Rádió Stúdiók közös heti magazin műsora véget ért. A közreműködő munkatársak nevében Mikes Imre köszöni figyelmüket. A viszonthallásra egy hét múlva, ugyanitt, ugyanebben az időben, egy másik Kárpát-medencei stúdióból.

Hát olyan sokszor elhangzott a kérdés, hogy ugye nem bántad meg, és remélem, hogy a kisiskolások sem bánták meg azt, hogy eljöttek ma hozzánk a Gyert Jánosi tagintézményből. Hát itt tele voltunk ragyogó, csillogó szemű gyerekekkel, akik harmadik osztályosok, és most ismerkednek azzal, hogy milyen is a média világa, a televíziózás, a rádiózás, úgyhogy az imént, most már bár egyedül vagyok a stúdióban, de az előbb még nagyon-nagyon sok kisgyerek ült itt, és hallgatta ugyanazt, amit önök a rádiókészüléken keresztül. És természetesen még egy picit zenével folytatjuk ezt a mai délelőttöt. 11 óráig jön az Ocsomacsó, itt lesz dr. Mátyás a Válmárral, aztán 11 órakor a délelőtt utolsó friss híreivel érkezik majd a hírszerkesztő Farizs Doris. Legyen szép a délelőttjük. Most gyorsan rápillantottam még a hőmérőre. Ragyogó időnk van, gyönyörű napsütés, és lent van 24 fok.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 11 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Janez Jánosa kormányfő szerint a héten fejlesztési partnerségi ajánlatot kaphatnak az ellenzéki pártok. Együttműködési kezet kínálunk mindazoknak, akik túlmutatnak a napi politikán és jobb jövőt akarnak Szlovénia számára, jelentette be Jánosa. A kormányfő arra számíthat, hogy legalább a Resnica csatlakozik a partnerséghez. Az SDS vezetője kijelentette, hogy az ellenzék számára nem lesznek kötelezettségek, hanem inkább a koalíció jó akarata és annak lehetősége, hogy a parlamenti pártok eltérő státusza ellenére mindenki együttműködik a sürgős, kulcsfontosságú megoldásokban. Eközben a kormányról ellenzékbe került három balközép párt visszafogottabb. A Gibanye Szoboda vezetője Robert Golob és a Levica vezetője Luka Mesec például már kétségeiket fejezték ki az ilyen együttműködési ajánlat őszinteségével kapcsolatban. Ahogy Golob mondta, ők csak az új koalíció intézkedéseiben hisznek, amelyek a törvényjavaslatokban is tükröződnek. Az eddig benyújtottak közül egyik sem olyan, amelyet támogatni tudnának, tették hozzá. A Magyar Pénzügyminisztérium szeptemberig dolgozhatja ki az új pártfinanszírozási rendszerre vonatkozó javaslatát, mondta Köböl Anita kormány szóvivő. A kormány a közelmúltban döntött arról, hogy felülvizsgálja a jelenlegi finanszírozási modellt. A magyar közlönyben megjelent adatok szerint a Tisza párt közel 707 millió, a Fidesz csak nem 518 millió, a Mi Hazánk 157 millió, a KDNP pedig közel 93 millió forint támogatásban részesül. A demokratikus koalíció ugyan nem jutott be az országgyűlésbe, de az 1%-os küszöböt elérte, így 12 millió forint állami támogatásra jogosult. A tervezett változtatásokkal kapcsolatban ugyanakkor szakmai aggályok is megfogalmazódtak. A Transparency International Magyarország jogi igazgatója szerint az állami támogatások csökkentése nem kívánt következményekkel járhat. Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozó kezdődött tegnap este Londonban. A Downing Street-en rendezett tanácskozáson a közös érdekű nemzetközi diplomáciai ügyekben E3 csoportként fellépő három európai hatalom vezetői, vagyis a vendéglátó Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia államfő és Friedrich Merz német kancellár, valamint Volodymyr Zelenszky ukrán elnök vesz részt. A találkozó kezdete előtt Zelenszky megerősítette, hogy Roman Abramovics orosz milliárdos üzletember az utóbbi napokban üzeneteket közvetített közte és Vladimir Putyin orosz elnök között. Zelenszky szerint Abramovics azt próbálta kideríteni, hogy Ukrajna mire lenne hajlandó a béketárgyalások érdekében. Az ukrán elnök szerint a béke ára nem lehet a Donyec medence átadása Oroszországnak. Ukrajna nem adja meg ezt a győzelmet Putyinnak. Sport. Darko Jurgics legjobb szlovén asztali teniszező megnyerte a Skopjeban rendezett VTT tornát. Deniko Zsul az első fordulóban kiesett. A szlovén játékosok Zágrábban vesznek részt újabb tornán, majd június 16-ától Ljubljanában rendeznek újabb párbajokat.
2: Időjárás.
1: Ma napos időre kell számítani, helyenként még várható kisebb zápor, zivatar. A hőmérséklet csúcsértéke 26 és 31 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt egy sávban folyik a Steyr autópálya forgalma, Szlovenske Konyice és Drámlje között mindkét irányban, valamint Szlovenske Konyice előtt a főváros felé. A tenger melléki strádán pedig Unec és Raubar Komanda között akadozik a forgalom Koper irányában.

Szelevi Zsötem, meg Lemur Tuzsur, minden benne volt ebben a dalban, egy kis franciás hangulatot kapott, pedig szövegvilágban egyáltalán nem azt hozza, és ennek a dalnak ugye az az érdekessége, hogy anno, amikor ezt megírták a fiúk, akkor a rajongóik segítségét kérték, hogy írjanak szavakat, és beérkezett szavakból ők összeraknak egy dalszöveget. Hát ebből lett a Lemur Tuzsur, úgyhogy volt benne minden, de egy nagyon jól sikerült slágere egyébként ennek a csapatnak. Ez volt a Zaporozsec, és egyébként Szent Gotthárdiak a fiúk, és azóta már nagyon sok slágerük született. Viszont ami most jön a folytatásban, még egy kis pici zene, Animal Cannibals-től Diázéktól, és aztán turista vezető tanfolyamra megyünk Muravidéken, mert hogy a Muravidéki Turisztikai Szövetség idén is megszervezte a helyi turista vezetői képzést, hogy milyen céllal, egyáltalán hogy nézett ez ki, erről szól a mai összeállítás, hamarosan 4:12 körül kezdünk, a műsor szerkesztője Fticsari Nesz.

0: A turisták számára egy térség első számú nagykövete gyakran nem egy prospektus vagy egy látványosság, hanem maga az idegenvezető. Az idei évben újabb helyi turistavezetőkkel gazdagodhat a Muravidék, hiszen a Muravidéki Turisztikai Szövetség ismét megszervezte a helyi turistavezetői képzést. A tanfolyam elméleti és gyakorlati oktatásból, valamint vizsgából állt, a résztvevők pedig a régió történelmével, kulturális örökségével és a csoportvezetés fortéjaival is megismerkedhettek. Mai adásunk vendége Sós Mihály, aki részt vett a képzésen. Arról beszélgettünk vele, mi motiválta a jelentkezésre, milyen tapasztalatokat szerzett, és hogyan látja most a turista vezetői hivatást. Ha tehetik, tartsanak velünk! Sokan szeretnek utazni, kirándulni, vagy bemutatni a szülőföldjüket másoknak, de vajon mi kell ahhoz, hogy valakiből hivatalosan is helyi turista vezető váljon? Először arról kérdeztük Sós Mihályt, miért jelentkezett erre a képzésre, és mi motiválta a döntésében?
1: Hát igen, turisztikai kísérőket, vezetőket képeztek ki, illetve jutunk el ez a képzés által a licenszhez, ami lehetővé teszi, hogy így a Muravidéken csoportokat vezessünk különböző nyelven, mindenki azon a nyelven, ami neki fekszik, és hát azért döntöttem emellett, mert ugye a munkahelyemen már évek hosszú folyamán, az elmúlt 3-4-5 évben elég sok magyar csoport jött el hozzánk a határtanuló program keretében, és úgy érdeklődtek a muravidéki magyarság iránt, és hát mivel arra fel kellett külön készülni, és akkor úgy megtetszett ez a csoportokkal való foglalkozás, és hát nem utolsó sorban az intézményünk, ugye a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, az így csoportokat is kísér, akik minket keresnek meg, és hát jó volna, hogy ezt legális formában, úgyhogy valaki, akinek papírja is van ezekről a dolgokról, több oka volt annak, hogy ezt a képzést bevállaltam. Az egyik mindenféleképpen az, mert érdekelt, hogy nyissa ki egy kicsit a szememet, vagy kicsit másképp tekintsek úgymond magára Muravidékre is. A második meg természetesen a munkahelyemmel kapcsolatos, úgyhogy ez a kettő, mikor összejött, akkor nem volt más hátra, mint előre, bele kellett vágni.
0: A turista vezetői tanfolyamra nem jelentkezhet akárki. A résztvevőknek bizonyos feltételeknek is meg kell felelniük.
1: A minimum az az volt, hogy legalább középiskolai végzettségnek kellett, hogy legyen, valamint egy idegen nyelvet azért jó, hogyha tud az ember. Ugye hát a Muraszombatban a magyar is már idegen nyelvnek számít, úgyhogy lényegében ennek is eleget tettem, de amúgy más nyelven is elvileg nem lenne olyan nagy probléma csoportot vezetni, de amúgy amit megtanultam, az egyik fontos lecke az az volt, hogy tényleg csak olyan nyelven vállaljunk csoportot, amely nagyon-nagyon fekszik, szóval amiben tényleg szabadon tudunk megszólalni, hiszen könnyen beleeshetünk olyan csapdába, hogyha föl is készülünk bizonyos idegen nyelvből, hogy mikor visszakérdeznek, akkor úgy megáll a tudomány. Hát ezek voltak az alapvető feltételek, hát meg az, hogy ott legyél minden egyes előadáson, ami meg eléggé húzós volt, hiszen két héten keresztül minden nap délután 4-től este 8-ig előadásokat volt, amikor 3-tól este 8-ig előadásokat hallgattunk.
0: A képzés során a hallgatók átfogó képet kaptak a turista vezetői munka különböző területeiről. A helyismerettől és kulturális örökségtől kezdve a kommunikációig számos témát érintettek. Sós Mihályt a képzés főbb tartalmairól kérdeztük.
1: Ennek a turisztikai vezetőknek van ilyen több fokozata. Van a községi szint, hogy csak a községben vezethetsz, van a régiós szint, hogy egy-egy bizonyos régió, mint most Muravidék, ugye a Muravidéket úgy kell értelmezni, hogy a Murán innen és Murán túl, szóval Muravidék és Pörlekia terület, utána pedig van a legmagasabb szint, az pedig a, úgymond a, hogy egész Szlovénia területét lefedheted, na az egy keményebb dió, arról is beszélgettünk lényegében. Hát, hogy mi mindent kell tudni, hát az első az, hogy is kell hozzáállni, úgymond az emberekhez, egy kis pszichológia, egy kis történelem, művészettörténet, közgazdaság is nem utolsó sorban. Hát ami a legfontosabb, mivel ez ugye lokális jellegű, hogy minél többet tudjál a helytörténetről, illetve a helyi különlegességekről, és ami nekem a legjobb volt, az lényegében a módszertan, már olyan szintén módszertan, hogy hogyan kell felkészülnöd egy felkérésre, hogy mondjuk rá, hogy Muravidéket akarják látni, és így lendve a Dobronak Muraszombat például, és hogy akkor arra, hogy készülsz te rá, miket kell figyelned, hol tudod ezeket a dolgokat kutatni. Meg kell, hogy mondja, hogy az interneten nagyon sok minden nincs fent. Ez úgy érdekes volt számomra, hogy hát azért van mit még tenni a községeknek is ezen a téren. Meg kell, hogy mondja, a Lendva az nagyon erős ezen a téren, szóval itt látni, hogy nem csak maga Lendva község, hanem több intézmény is foglalkozott ezzel a témával. Ugye én azzal a tudattal mentem oda, hogy azért Lendvár meg Lendva környékéről, illetve a muravidéki magyar településekről azért sok mindent tudtam már előbb. Azt tudni kell, hogy ezen a képzésen nem kézbe kapod úgymond a tudást, hogy most akkor itt van, és ezt tanuld meg, és így vezess csoportokat, hanem te útmutatást kapsz arra, hogy te neked hogyan kellene megkeresni az információkat. És én folyamatosan arra törekedtem, hogy még a csoporttársaim is arra törekedtünk, hogy lényegében ne azt a területet bolygassuk, amelyben otthon vagyunk, mert abban nincs kihívás, hanem tényleg mindig próbáltunk olyan területeket találni magunknak, amelyet annyira nem ismer. És ezáltal sok új dolgot lehetett megtanulni, de kihívás is volt egyben az, hogy eljutni ezekhez az információkhoz. Ugye, mert mindenki elsőre, amikor így információkat keresel, akkor legelőször a wikipédiás oldalak jönnek fel. Arról azt kell tudni, hogy nagyon sok szempontból hibás, szóval, hogy nem teljesen úgy van, ahogy az le van írva, de hogyha így próbálsz könyvekből is, meg az interneten keresztül is így kicsit jobban belemélyedni, akkor érdekes dolgokat fedezhetsz fel. Én rengeteget tanultam már, mondom, nem a kétnyelvű területen, hanem inkább a Pörlekia részéről, illetve hát igen, Ljutomer és környéke, valamint van Goricskóról is.
0: A képzés végén a résztvevőknek vizsgálni számot kellett adniuk tudásukról. Emellett gyakorlati helyzetekben is kipróbálhatták magukat. Ez sokak számára talán a legizgalmasabb és a legnagyobb kihívást jelentő feladat.
1: Hát ez egy összetett dolog volt, mert voltak olyan feladatok, ugye már, hogy maga ne csak előadásokat hallgassunk, hanem mi is aktívan részt vegyünk, hogy például a Muravidék városokból ki kellett választani egyet, és arra volt egy 20 percünk, hogy arról minél több adatot megismerjünk, vagy megtudjunk, és akkor adjuk elő a társaknak, vagy pedig a várokból, hogy egy-egy várat kellett kiválasztani, és akkor arról aprólékosan beszélni, vagy ugye úgy volt felállítva az egész, hogy mi tudtuk az, hogy az utolsó nap melyik szakaszon fogunk végigmenni vizsgára. Ugye a vizsga az három részből áll, az egyik az, hogy egy írásbeli feladat van egy szóbeli része az egész történetnek, valamint van egy direkt vezetés. De úgy kell elképzelni a vezetés, hogy fönn a buszon fölülsz, és a mikrofont a kezedbe veszed, és a köszönéstől kezdve az elköszönésig, meg a folyamatosan, hogyan megy a busz, illetve te vezeted magát a buszt is, hogy jobbra-balra merre kell kanyarodni, és folyamatosan beszélned kell, illetve adatokat minél érdekesebben előadni. De voltak olyan feladatok, amikor ki kellett állni, be kellett mutatni, nem más vendégeknek, hanem a csoporttársoknak, ugye mi most 8-an voltunk, az egész Muravidékről, szerintem egy nagyon jó csapat volt, és különleges emberek, és az volt az érdekes, hogy volt egy olyan feladat, amikor a város kellett választani, amit már említettem, és mind a két csoportra voltunk osztva, 4-4 fő, és mind a ketten ugyanazt a várost választottuk, Ljutomert, és teljesen másként mutattuk be egyik is, és a másik is. Szóval tényleg ezzel az is bebizonyosodott, hogy mennyire fontos maga az emberi faktor. Szóval úgy, ahogy nem vagyunk egyformák külsőleg se, úgy nem vagyunk egyformák a szóhasználatba, illetve hogy mit emelünk mi ki egy-egy kirándulás folyamán. Úgyhogy nagyon érdekes volt maga ez a folyamat is, és ezzel is szembesülni.
0: A képzés elvégzése után természetesen felmerül a kérdés, hogyan tovább? Vajon más szemmel nézi-e most a turista vezetői munkát, mint a tanfolyam előtt? És milyen lehetőségek várnak azokra, akik sikeresen megszerzik a képesítést?
1: Ez nem egy egyszerű szakma, de de általában az emberekkel dolgozni nem egyszerű. Szóval sosem tudod, hogy egy-egy csoportban milyen összetételő csapatot kapsz, és ki lesz az az egy-kettő, vagy akár több is, akiket ez abszolút nem érdekel, bármit mondasz. De hát neked ugye megvan egy programod, amit az agenció, vagy hát aki fölkér erre a vezetésre, az elkészít, szóval mi nem programot készítünk, habár mint helyiek talán azt is tudnánk, hanem mi lényegében levezetünk egy adott programot. És szórakoztatni is kell az embereket, informálni is kell az embereket, jó hírjét kell adni az embereknek, magának az agenció, aki fölbérelt, vagy hát azok az egyének, akik fölbéreltek, azoknak. Szóval annyira összetett dolog, annyi mindenre kell figyelned, hogy hát ez egy izgalmas munka lehet. Szerintem ebből amúgy teljes mértékben az, hogy lokális vezető vagy, biztos nem lehetne megélni, mert azért annyi csoport nincs, vagy pedig nagyon-nagyon-nagyon jónak kellene lenned, hogy ezt heti szinten csinálhast. De ha megvan a szlovén licenced, ugye azzal mehetsz Európában máshova is, különböző szabályok alapján, akkor még akár ez megélhetést is jelenthetne.
0: És az lesz a következő cél, a szlovén licenc megszerzése?
1: Hát az egy komoly, az egy szakmai vizsga, úgymond, hasonló jellegű, mint ugye van az a szakvizsga a tanároknak is, amikor a törvényeket kell tudnod a történelemtől kezdve, a geográfián keresztül, szóval nagyon összetett dolog, szóval hasonlít egy érettségihez, úgymond, csak történelemből, földrajzból, meg hát szlovén nyelvből is, nem utolsó sorban, és ugye ott is van vezetés, és ugye a vezetésről azt kell tudni, hogy te előre nem tudod a vizsgán se, hogy melyik szakaszt fogod vezetni. Nálunk a vizsga úgy volt, hogy 8 szakaszra volt felosztva, mivel 8 kandidátus volt, és volt egy szemináriumi dolgozatot kellett csinálni, amikor sorsoltuk a szakaszt. Azt a szakaszt meg kellett oldani, és ez úgy nézett ki, hogy Google Maps-en végigmész az úton, és nézed, hogy jobbra-balra mi látható, és azt is le kellett írni, hogy mi látható, hogy mire figyeljen oda az ember, hogy melyik templomot látja, melyik kis kápolnát látja. Most ezt képzeljék el, hogy ezt egész Szlovéniára kell akkor tudni, úgyhogy ez rengeteg-rengeteg munka. A Muravidéki Turisztikai Szövetség ebben az évben egy honlapot fog elkészíteni, meg egy adatbázist, ahova a helyi vezetőket fogják számon tartani, illetve ezeket mind kiküldik az ilyen-olyan szervezeteknek, akár civil szervezeteknek is, illetve cégeknek, hogyha esetleg jön valamilyen csoportjuk, például Magyarországról, akkor tudják, hogy kik azok az emberek, akik licenszel rendelkeznek, és magyarul tudják bemutatni. Maga a vizsgán is már ott voltak turisztikai agencióból is, úgyhogy ott hallgattak bennünket, hogy ki mit, hogyan mutatja be a környéket, úgyhogy lényegében törekvések vannak arra, hogy mindenki lehetőséget kaphasson, szóval ebben az adatbázisban képpel, telefonszámmal, mindennel meg fogunk jelenni, amikor a vizsgát letesszük, illetve megkapjuk a licencet, és akkor ott tudnak majd bennünket keresni.

0: A helyi turista vezetői licencet ugyan évente meg kell hosszabbítani, azonban a szakmai tevékenységeket 3 éves időszakokban ellenőrzik. A licenc megtartásának feltétele, hogy a turista vezető 3 év alatt legalább 10 turista csoportot vezessen, és ezekről megfelelő dokumentációt, illetve beszámolót készítsen. Moravidék számos olyan látnivalót kínál, amelyet érdemes megmutatni az ide érkező vendégeknek. A beszélgetés végén arra voltunk kíváncsiak, hogy Sós Mihály milyen helyszíneket mutatna meg legszívesebben a látogatóknak, és mely történetek állnak hozzá a legközelebb.
1: Hát, hogyha én választanék, hogy én mit mutatnék be, akkor mindenféleképpen a kétnyelvű települések azok, amelyek a legérdekesebbek lehetnének, de azon felül ugye Lendván nem kell kiemelnem, mert azért sok mindenünk van, a vártól kezdve, a Polgárosodás Múzeumától, a Hungária ZRT épületén keresztül, a zsinagóga, a színház hangversenyterem, a templomaink, a Hadik Mihály, a torony, szóval itt Lendván el lehet tölteni egy egész napot úgy, hogy innen ki sem mozdulsz, és tényleg van mit látni, de amúgy a Muravidéken is, ugye Dobronakon is ott vannak a Bakonaki tontól kezdődően a templom is egy érdekesség, de nem utolsó sorban ott van az Orchidea Farm, vagy pedig a vendéglők, ugye ott nagyon jó vendéglők is vannak, vagy a Dobronaki Györgyhá, de elmehetünk föl Domonkosvai Porta, egy gyönyörű hely, ahol lényegében a paraszti dolgokat még lehet tekinteni. Vagy pedig a Matzenauer kastély, ugye Rom kastély, azt nagyon kevesen látták, pedig egy nagyon érdekes hely. Vagy elmehetünk egészen föl a Kapornaki tájházig, de onnan még már, ha már ott fönn vagyunk, akkor el lehet menni a hármas határig, a hármas határról a Felsőlindvai várig, és nem utolsó sorban akkor le lehetne menni a Muraszombat felé. Úgyhogy tényleg van mit látni, van mit még tekinteni, és Muravidéken, hogyha egy 3-4 napot eltöltesz, míg akkor se láttál mindent. Úgyhogy én javaslom, hogy az emberek járjanak nyitott szemmel. Akkor nekem például újdonság volt, hogy ha a Bisztricán átmegyünk a Murán túl, ott lehet megtekinteni az őskorból ilyen kiállító helyet, meg ilyen szép sétány van a Murának a halott ágain. Úgyhogy azt is érdekes például megtekinteni. Szóval fedezzük fel a saját környékünket is, nem kell elmenni több ezer kilométert arra, hogy gyönyörű helyeket lássunk, hanem utazzunk egy-egy kirándulásra itt a Muravidéken.
0: Tisztelt hallgatóink, az iránytűt hallották. Az adás hangtechnikusa Torma Robert, szerkesztője Ftichár Inez volt. Az iránytűt nyári pihentetés várja, így szeptemberben jelentkezünk ismét a műsorral. A turizmus területén történt eseményekről azonban napi műsorainkban továbbra is beszámolunk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást a viszonthallásra.

11 óra 41 perc van. Önök a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják ma, június 8-án, és hát nincs olyan nagyon

messze ám az idei labdarúgó világbajnokság. Most már nagyon sok fórumról rengeteg információ szivárog be az előkészületekkel kapcsolatosan is, és a szurkolók most felháborodásukat fejezték ki, legalábbis a FIFA legújabb szabályzata, vizes szabályzata miatt, hiszen a mostani előrejelzés szerint a szurkolók nem vihetnek be vizes palackot, sem újra tölthető kulacsot a 2026-os világbajnokság mérkőzéseire. A 2026-os labdarúgó világbajnokság stadionjaiban a nézők ezeket mellőzniük kell, tehát nem vihetik be magukra az újra tölthető, vagy akár az üres műanyag vizes palackokat sem, annak ellenére, hogy az észak-amerikai torna idején több helyszínen 30 fok feletti hőmérséklet várható. Egyébként a FIFA biztonsági előírásairól szóló tájékoztatás szerint újrahasználható vizes palackok nem vihetők be a stadionok területére a világbajnok mérkőzések alatt. A jegy tulajdonosokat már értesítették is a szabályozásról. A döntés nagyon sok szurkolót mindenképpen hát elégedetlenséggel ruházott fel, és ki is fejezték ebbeli irányultságukat, ugyanis nem lesz lehetőség arra, hogy a saját üres palacjaikat a stadionok ivókutyainál vagy a vízadagoló pontjainál újra töltsék. Egyelőre nem ismert egyébként, hogy mennyibe kerül majd a palackozott víz benne a stadionban, de a beszámolók szerint a tavalyi klubvilágbajnokság helyszínein egy palack víz ára 4 és 6 dollár között mozgott, ez valószínű idén drágább lesz. A szakértők többször is figyelmeztettek arra, hogy a nyári hónapokban magas hőmérséklet várható, ami komoly egészségügyi kockázatot jelenthet mind a szurkolók, mind a játékosok számára. A FIFA ezért a torna mérkőzésein fél időnként egy-egy 3 perces hidratációs szünetet fog bevezetni, pont azért, hogy a futballisták megfelelő mennyiségű folyadékot fogyaszthassanak, és azt már tudjuk, hogy egyébként június 11-én rajtól a 2026-os labdarúgó világbajnokság, a döntőt pedig július 19-én rendezik. Egyébként erre mi is oda fogunk figyelni, mert hogy lesz VB műsorunk is, szakértőkkel itt a stúdióban, úgyhogy érdemes lesz pont emiatt is a Muravidéki Magyar Rádiót választani. A folytatásban ismerős arcok jönnek, és én még visszajövök, de már csak egy elköszönés erejéig.

Színház csak az élet, s ma nem jól játszottál. A főszerepet kaptad, de nem választhattál. A múltunk van a színen, s a kép oly eleven. Hát az igazság nevében már egy szavam se legyen.

legördült a függöny, s a plakát hazudik, s az előadás végén csak a tapsrend változik. Üres lett a színpad, s most sírni volna jó, mint a levél hull a földre, ki nem mondott szó.

No, hát ez volt a búcsú és ismerős arcok, de jön még Gnar Berkeley, itt lesz Csordás Tibi, most 4 perccel vagyunk, 11:45 után, és mondtam, hogy még egy búcsú erejéig visszajövök, egy elköszönés erejéig, és ez így is van, hiszen hamarosan már Donner Tíma érkezik, ő lesz a következő 7 óra műsorvezetője, mi pedig köszönjük szépen a délelőtti figyelmet, a hangtechnikus kolléga Györkös Gorán volt, ő válogatta a zenéket is, nevében köszön el a műsorvezető Cseresnyés Tünde, de holnap is várom önöket, holnap viszont már a délutáni órákban, addig is legyen szép napjuk, és válasszák az MMR-t délutáni társnak. Ígérjük, hogy jó társak leszünk sok-sok zenével, és természetesen érdekes összeállításokkal. További szép napot kívánunk, Lendván már 27 fok van, és 7 ágra süt a nap.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A Déli Krónika mikrofonjánál Donner Tímea a műsorvezetőt és Farics Dorisz hírszerkesztőt hallják. A délelőtti hangtechnikusok pedig Györkös Gorán és Vucsák Filip. Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Déli Krónikánkat. Íme néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: Ma délelőtt 11 órakor rendezték meg a Bánfi központban a Petőfi Sándor tanulmányi versenydíját adó ünnepségét.
1: Janez Jánosa kormányfő szerint a héten fejlesztési partnerségi ajánlatot kaphatnak az ellenzéki pártok.
2: Az Aragon vállalat által a mezőgazdasági minisztérium számára végzett felmérés szerint növekszik a bioélelmiszerpiac Szlovéniában.
1: Kétnapos ülésre készül a Magyar Országgyűlés. A képviselők ma megválasztják 4 parlamenti vizsgálóbizottság tisztviselőit és tagjait.
2: Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozó kezdődött tegnap este Londonban.
1: Következzenek az erről szóló részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában. Ma délelőtt 11 órakor rendezték meg a Bánfi központban a Petőfi Sándor tanulmányi verseny díját adó ünnepségét.
2: A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, mint szervező, a Pécsi harmadik színház Oberon társulatának az Idő-Idő-Idő című vita színházi előadásával jutalmazza meg a verseny legjobbjait. A részletekről a délutáni terepjáróban számol be Botka Ágnes munkatársunk.
1: Janez Jánosa kormányfő szerint a héten fejlesztési partnerségi ajánlatot kaphatnak az ellenzéki pártok. Együttműködési kezet kínálunk mindazoknak, akik túlmutatnak a napi politikán és jobb jövőt akarnak Szlovénia számára, jelentette be Jánosa. A kormányfő arra számíthat, hogy legalább a Resnica csatlakozik a partnerséghez.
2: Az SDS vezetője kijelentette, hogy az ellenzék számára nem lesznek kötelezettségek, hanem inkább a koalíció jó akarata és annak lehetősége, hogy a parlamenti pártok eltérő státusza ellenére mindenki együttműködik a sürgős kulcsfontosságú megoldásokban. Eközben a kormányról ellenzékbe került 3 balközép párt visszafogottabb. A Gibánya Svoboda vezetője Robert Golob és a Levica vezetője Luka Mesec például már kétségeiket fejezték ki az ilyen együttműködési ajánlat őszintességével kapcsolatban. Ahogy Golob mondta, ők csak az új koalíció intézkedéseiben hisznek, amelyek a törvényjavaslatokban is tükröződnek. Az eddig benyújtottak közül egyik sem olyan, amelyet támogatni tudnának, tették hozzá.
1: A kormány államigazgatási törvény módosítására irányuló javaslata új elnevezéseket vezet be a minisztériumok számára, munkaterületeikre és az egyes tárcák közötti felelősség megosztásra a május 7-én elfogadott kormányzati törvénnyel összhangban. A parlament holnap rendkívüli ülésen tárgyalja a javaslatot, amennyiben az országgyűlési elnök testülete a mai is ülésen is úgy határoz.
2: A javaslat főbb újításai közé tartozik a demográfiai, család és szociális ügyek minisztériuma, amely a korábbi munka, család, szociális ügyek és esélyegyenlőségi minisztérium munkáját folytatja. Míg a munkaügyi kapcsolatok, a munkajogok, a foglalkoztatás és a szakképzés területének feladatai a gazdasági, munkaügyi és sportminisztériumhoz kerülnek. Emellett a megszüntetett szolidáris jövőért felelős minisztérium minden munkaterülete a lakáspolitika kivételével a demográfiai minisztériumhoz kerül.
1: Az SDS, valamint az NSZI, az SLS és a Fókusz pártok által benyújtott a munkaviszonyról szóló törvény módosítására irányuló javaslat megszünteti a szakszervezeti tagdíjak kiszámításának és a munkáltatón keresztül történő kifizetésének technikai megvalósításának jogalapját.
2: A javaslattevők szerint a szakszervezeti tagdíjak bérekből történő levonásának jelenlegi szabályozása a munkáltató közvetlen adminisztratív részvételét jelenti a szakszervezeti tagdíjak beszedésében és átutalásában. Véleményük szerint azonban a szakszervezeti tevékenységek finanszírozása nem tartozik a munkáltató feladatai közé. A Munkáltatók Szövetsége támogatja a javaslatot, mert az csökkenteni a munkáltató adminisztratív terheit. Másrészt a reprezentatív szakszervezetek a javasolt módosításokat a szakszervezetek elhallgattatására és meggyengítésére irányuló kísérletnek tartják.
1: Az Aragon vállalat által a mezőgazdasági minisztérium számára végzett felmérés szerint növekszik a bioélelmiszerpiac Szlovéniában. A bioélelmiszer havi vásárlóinak aránya 2021-ben alig 69%-ról, idén májusra közel 70%-ra emelkedett. A válaszadók többsége a bioélelmiszerek szélesebb választékát szeretné.
2: A bioélelmiszer havi vásárlóinak aránya 2021-ben 68,7% volt, az idén májusban végzett felmérésben pedig 69,9%-ra nőtt, derül ki a legutóbbi felmérésből. A bioélelmiszerekre becsült havi háztartási kiadás 57 euróról 95 euróra nőtt. A sajtóközleményben közölt adatok szerint a fogyasztók egyharmada arra számít, hogy a következő évben még több bioélelmiszert fog vásárolni. Az érdeklődés a legfiatalabb, 18 és 29 év közötti korosztály körében a legnagyobb.
1: És most külföld híreivel folytatjuk a Muravidéki Magyar Rádió déli krónikáját. Kétnapos ülésre készül a Magyar Országgyűlés. A képviselők ma megválasztják 4 parlamenti vizsgálóbizottság tisztségviselőjét és tagjait, a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság vezetőiről és tagjairól, azonban csak a következő héten lesz szavazás. A képviselők fizetése is napirendre kerül.
2: A héten a nagy korrupció ellenes törvénycsomagot is benyújtják a háznak. Az országgyűlés plenáris ülése hétfő délután 1 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik. Ezeket követően a parlament megszavazza a vizsgálóbizottságok tisztségviselőit. A képviselők döntenek a fizetésük csökkentéséről szóló törvényjavaslatról is, amelyről előterjesztőként Kalázdi Kerekes Kinga korábban így fogalmazott. A módosítás a korábbiakhoz képest 40%-os alapbércsökkentést jelent, a tényleges jövedelmek 10% és 35% közötti mértékben csökkennének. A javaslat emellett szűkíti a képviselőket megillető juttatásokat is.
1: Lengyelországban több településen szigorúbb hulladékkezelési előírásokat vezetnek be. Egyre több városban nem engedélyezik, hogy a lakók műanyag zacskókban helyezzék a biohulladékot a gyűjtőedényekbe. A szabályok megszegése nem csak az adott lakónak jelenthet problémát, hanem akár az egész társasház számára többletköltséget okozhat.
2: 2026. július 1-től teljes tilalom lép életbe, amely még azokra a zacskókra is vonatkozik, amelyeket biológiailag lebomlóként árusítanak. Az intézkedés célja, hogy a biohulladék minél tisztább maradjon, és a komposztálási folyamat hatékonyabban működjön Lengyelországban. A szakértők szerint sok olyan termék található az üzletek polcain, amelyet ugyan biológiailag lebomlóként hirdetnek, valójában azonban nem alkalmas arra, hogy komposztálásra kerüljön. Emiatt az új szabályok szerint a zöldséghéjakat, ételmaradékokat, kávézaccot és más szerves eredetű hulladékot kizárólag ömlesztve közvetlenül a barna gyűjtőedénybe lehet dobni.
1: Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozó kezdődött tegnap este Londonban. A Downing Street-en rendezett tanácskozáson a közös érdekű nemzetközi diplomáciai ügyekben E3 csoportként fellépő 3 európai hatalom vezetői, vagyis a vendéglátó Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia államfő és Friedrich Merz német kancellár, valamint Volodymyr Zelenszky ukrán elnök vesz részt.
2: A találkozó kezdete előtt Zelenszky megerősítette, hogy Roman Abramovics orosz milliárdos üzletember az utóbbi napokban üzeneteket közvetített közte és Vlagyimir Putyin orosz elnök között. Zelenszky szerint Abramovics azt próbálta kideríteni, hogy Ukrajna mire lenne hajlandó a béketárgyalások érdekében. Az ukrán elnök szerint a békeára nem lehet a Donyec medence átadása Oroszországnak, Ukrajna nem adja meg ezt a győzelmet Putyinnak.
3: Időjárás.
2: Délután napos időre kell számítani, helyenként még várható kisebb zápor, zivatar, a hőmérséklet csúcsértéke 26 és 31 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
2: A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig Muraszombat körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt egy sávban folyik a Steyr-pálya forgalma Szlovenske Konyice és Drámlya között mindkét irányban. Akadozik a forgalom Szlovenske Konyice előtt a főváros felé, a tengermelléki strádán Unec és Raubár Komanda között Koper felé.
1: Déli krónikánkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzunk Önöktől Györkös Gorán délelőtti hangtechnikus és Farics Doris hírszerkesztő. Kívánunk további kellemes rádiózást, Donner Tímea műsorvezető és Torma Robi délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép a napjuk, a viszonthallásra!

Június 8-a van, a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják. Hétfő délután 4 perccel múlt el 00:30. A délutáni stáb nevében köszöntöm most már önöket, kollégáimmal este 7-ig itt leszünk, és várjuk önöket a készülékek mellé a jól ismert hétfő délutáni összeállításokkal. Jeles nap a mai, mégpedig Medárd napja van. Európa szerte időjárási regulák fűződnek a nevéhez, amelyek évszázados megfigyeléseknek köszönhetőek. Ha most esik az eső, akkor a következő 40 napon hasonló lesz az időjárás, de fordítva is igaz, ha nem esik, akkor 40 napos szárasság következik, írja a kalendárium. A 40 egyébként bibliai szent szám, utólag költött mondai magyarázat szerint egy pajkos táncoló társaság nem hallgatott a szent püspök Jámbor intelmeire, ezért Medárd imádságára 40 napos eső mosta szét őket. Úgyhogy ezt írja a kalendárium, mindenki jól ismeri ezt a mondást. No hát ma van Medárd napja, majd meglátjuk, hogy hogy alakul a mai nap időjárása és a következő 40 napét is, jó esetben persze. 00:55 után jönnek a zenék, 1 órakor jövünk majd friss információkkal, akkor szólunk majd az időjárásról. Számítunk figyelmükre a következő órákban is. Kellemes délután mindenkinek.

0: Express.
1: TV Express.
0: Kedden.
2: 17 órakor.
0: Biztos. Biztos?
2: 100%.
3: Hát engem igazából mindig is érdekelt a Tini Express, hogy mit kell ott csinálni, mert ugye másoknál láttam és jónak találtam. A műsor készítése során sok mindent meg is tanultam, például a nehéz magyar kifejezéseket és a folyékonyabb olvasást.
4: Én pedig az, hogy más országban hogyan ünneplik a karácsonyt. Szerintem a rádiózásban a legnehezebb helyesen és rögtönözve beszélni.
5: A tanév vége a 9-esek számára rendhagyó lesz, hiszen búcsút intenek az iskolától, amely a tudás és barátkozás bölcsője volt számukra. Ez egyben azt is jelenti, hogy elköszönnek a Tini Express-től. Ősztől ugyanis már középiskolások lesznek. A végzősök a műsorban szerzett élményeiket osztják meg a két házigazda, Sofia és Manuela társaságában.
1: Tini Express!

0: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.
1: Időjárás. Napos délutánra készülhetünk, köszöntöm a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóit, június 8-án, hétfőn délután 1 óra a pontos idő. Helyenként várható kisebb felhősödés, jelentős csapadékra nem kell készülni még a mai napon. A hét további napjain viszont majd igen, de maradjunk a mai napnál, 26 fok körüli a hőmérséklet itt Lendván. Ennyit jelentenek Muraszombatból és a fővárosból is. Maribor környékén 24 fok van, Koper környékén pedig 28. 8 fokot mértek legutóbb a Kredaricán, írja a helyzetkép. 26 és 31 fok között alakul a maximum érték, itt vidékünkön is emelkedhet még a hőmérő higanyszála ma délután. Magyarországon is sok napsütése, igazi nyári időre van kilátás. Az időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. Legfeljebb rövid zápor fordulhat elő néhol. Mérsékelt marad a légmozgás is. A jelenlegi értékek a következők: Lentiből és Zalaegerszegről, Nagykanizsáról is 27 fokot jelentenek. Szombathely környékén 26 fok van, Budapesten 28 fok. Nagyjából 28-30 fok között alakulnak a maximumok. Aztán holnap, kedden már fátyol felhők szűrik a napsütést, illetve délutántól nyugaton, északnyugaton, valamint északon erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés, és arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon majd a középső tájakon is megélénkül a déli-délnyugati szél, zivatarok környezetében erősebb széllökések is lehetnek. Kora reggel 10-18 fokot mérhetünk, délután a csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul. Szerdán egy hidegfront hatására a több-kevesebb napsütés mellett napközben főként az ország keleti felén számíthatnak záporokra, zivatarokra. A Dunántúlon megélénkülhet a szél. A maximumok 21 és 33 fok között alakulnak. Nyugatabbra esik vissza a hőmérséklet, az Alföldön pedig marad a kánikula. A pollenterhelés a következő napokban várhatóan ismét erősödik majd. A pázsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, míg a fenyőféléké közepes, a csalánfélék, az utifű, a hárs, a bodze és a bálványfa virágpora alacsony, illetve közepes koncentrációban lehet jelen. Ma nem várható fronthatás, de fokozódik a meleg. Emiatt a melegfrontra érzékenyek körében fejfájás, migrén, tompaság, fáradékonyság fordulhat elő, helyenként füllett a levegő, légszom, nehéz légzés jelentkezhet. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz országszerte, úgyhogy ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön száraz utakon folyik a forgalom, esetleg a fronthatás miatt lehetünk tompábbak, ez veszélyforrás a közlekedésben, és az erős napsütés lehet zavaró. Torlódik a forgalom a Steyr autópályán a Szlovenske Konyice elágazás előtt Ljubljana felé, itt egy negyedórás 20 perces késéssel kell számolni, a Drámlje csomópont és a Pletovárje alagút között pedig Maribor irányába 10 perces a késés, ezt írja az Útinform. A tengermelléki autópályán Posztoly előtt Ljubljana felé, illetve Unec és Rauber Komanda pihenő között Koper felé van torlódás. A Gorenszkói autópályán a tehergépjárművek torlódtak fel a Karavanke alagút előtt Ausztria irányába 1 kilométer hosszan. A Muravidéki autópályán egy objektum, egy úttesten lévő tárgy akadályozza a forgalmat Vucjavas és Sveti Júri Jobbcsaunici csomópontok között Maribor felé. Vidékünkön fennakadásokról nem jelentettek, estig radarra Muraszombat környékén számíthatunk. Balesetmentes közlekedést mindenkinek! Ezek voltak a friss információk, 4 percben, a próza után pedig zenével folytatjuk tovább. 1:42 tájban az aréna következik, majd ne hagyják ki.

0: Aréna, a Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Indul az aréna, köszöntjük a hallgatókat! Az előző VB-n bronzérmes horvát férfi labdarúgó válogatott tegnap este Varazdon 2-1-re győzött Szlovénia ellen. Az aranylabdás Luka Modric találatára még András Porár válaszolt, de Mário Pašalić 93. percben szerzett gólja végül hazai győzelmet eredményezett. A horvátok számára ez volt a VB-re készülés utolsó megmérettetése, a szlovén nemzeti csapat számára pedig a szezon utolsó mérkőzése. Mário Pašalić beszél.
2: Ugye, imali smo dobar test, Slovenia moram čestitati njima, prošli su sjajan otvor svih 90 minuta.
3: Ez egy jó teszt volt. Szlovénia gratulációt érdemel, hiszen jó ellenállást mutattak a teljes játékidő alatt. Sőt, voltak szituációk, amikor komoly problémát okoztak, főleg az ellentámadásokkal. Van még időnk, hogy egyes helyzeteket kielemezzünk, korrigáljunk, helyre tegyünk dolgokat. Játékunkban volt sok pozitív dolog, és én személyesen elégedett lehetek, hogy győzelemmel indulunk a világbajnokságra. Különleges érzést tölt el, amikor magamra vehetem a címeres mezt. Tisztelet, büszkeség. Igyekszem tudásom legjavát megmutatni, segíteni a csapatot. Ma ez egy szép góllal sikerült. Örülök, hogy győzött a csapat, és hogy pozitív hangnemben utazhatunk a világbajnokságra. Minden nagy verseny nagy dolog a válogatott életében, főleg a világbajnokság. Nekem ez lesz a második. Nagyon várom és örülök neki. Olyan érzéssel fogadom, mint az elsőt. Ahogy közelebb leszünk az első csoportmérkőzéshez, úgy nő az adrenalin. Mindannyian nagyon várjuk a kezdést. Megtörtént a belgák elleni mérkőzés elemzése, most a Szlovénia elleni főpróba analízise vár ránk. Mindkét mérkőzésen beszélhetünk pozitív dolgokról, ami a játékunkat illeti. Van két rendszer, amivel várjuk a VB-n az ellenfeleket. Persze a szakmai stáb majd eldönti, hogy mely csapat ellen, mely játékrendszer lesz bevethető. Van még egy hetünk, 10 napunk a csiszolásra.
2: Imamo sad još vremena, tjedan do 10 dana da za usavršiti stvari i vjerujem da ćemo biti spremni za svjetsko prvenstvo.
1: Milyen érzés volt kapitányi karszallaggal beállítani a végeredményt kérdésre? Mário Pašalić ezt válaszolta. Szuper! Első alkalommal szerzett gólt karszallaggal. Ahogy mondta, kiváltság az ország legjobbjaival együtt küzdeni a címeres mezben. Megtiszteltetés és büszkeség.
2: Je, super, evo i meni je ovaj prvi put da sam zabija gol sa kapetanskom trakom. Ponavljam, izuzetna čast i ponos i nadam se da će biti još.
1: Horvátország a héten kedden indul a VB-re, ahol az L csoportban a premier meccset Anglia ellen játsza június 17-én, majd 24-én Panamával, 27-én pedig Gánával találkozik a VB első szakaszában. Maradunk a futball berkekben. A korábbi szlovén szövetségi kapitány Matyás Kek vette át a horvát első osztályú Rijeka edzői posztját, erősítette meg a klub. Kek a spanyol Viktor Sánchez-t, az Olimpia korábbi edzőjét váltja, aki a múlt hónapban távozott a klubtól. Matyás Kek kultusz státuszban van Riekánál, hiszen 2013 és 18 között irányította már a klubot. 274 mérkőzésen 165 győzelmet, 65 döntetlent és 44 verességet ért el a csapattal. Vezetése alatt a Rijeka 2017-ben bajnokságot és kupát, 14-ben kupát, egy évvel később pedig szuperkupát nyert. A Rujevicai klub háromszor is bejutott az Európa Liga csoportkörébe az ő irányítása alatt. A Rijeka a negyedik helyen végzett a horvát bajnokságban, 33 ponttal lemaradva az első helyezett Dinamo mögött. Megszerezte a feljutást a szlovén harmadosztály keleti csoportba az NK Odránci és a Celje Champion. Az Odránci csapata az osztályozó két felvonásán jobb volt a Marles Limbus ellen. Az első idegenbeli mérkőzésen 2-1-re nyert, a visszavágón pedig mintegy 850 néző előtt 4-1 arányban volt jobb. A másik ágon kiegyenlített küzdelmet hozott a Celje Champion Ormos összecsapás. Az első mérkőzésen 2-2-es döntetlen szület, majd Celjében 1-1 volt a rendes játékidő eredménye, a hosszabbításban szerzett góllal azonban megszerezte a feljutást a Champion. A két vesztes a még egy szabad helyért fog megküzdeni, a héten szerdán Limbusban, szombaton pedig Ormoson. Nem csak Odráncin ünnepeltek a hétvégén, hanem Nagykanizsán is, ahol a helyi futballklub felnőtt csapata kivívta a magyar labdarúgó bajnokság másodosztályba jutást, ugyanúgy a Gyirmót FC Győr is. Mindkét csapat a hazai 2-2-es döntetlen után vasárnap az idegenbeli visszavágón fordította maga javára a párharcot. Amíg a Gyirmót viszonylag simán 3-1-re győzött Monoron, addig a Nagykanizsa 0-0-ás döntetlen követően a hosszabb második fél idejében két gólt szerezve verte meg a Cigándot. Életének 79. évében vasárnap reggel Zalaegerszegen elhunyt idősebb Mihalec István, korábbi NB1-es labdarúgó és edző. A zalaegerszegi születésű Mihalec 1972-ben került a Zetehez, és 83-as visszavonulásáig 280 NB1-es mérkőzésen erősítette a csapatot. Labdarúgó pályafutása után edzősködött, és az élvonalban irányította a Zetet, a Haladást és a Nagykanizsát is. Műsorunk záró részében Forma 1, MotoGP és atlétika. Az első helyről rajtoló Andrea Kimi Antonelli nyerte a monacói nagydíjat. Másodikként Lewis Hamilton ért célba. A dobogó legalsó fokára pedig Isaac Hadjar állhatott fel. A hétszeres világbajnok címvédő Marc Márquez nyerte a gyorsasági motoros VB magyar nagydíját vasárnap a Balatonparkban. A Ducati 33 éves kiválósága 266 nap szünet után a tavaly szeptemberben rendezett San Marino-i GP-n aratott diadalát követően ünnepelhetett újra. A Balaton főkajár és sprint futamot szombaton megnyerő Márquez mögött honfitársa a KTM-mel versenyző Pedro Acosta végzett másodikként a magyar nagydíjon, míg a dobogó alsófokára Francesco Bagnaia, Márquez Ducatis csapattársa állhatott fel. Nem sikerült viszont a Duplantis bravúr, az ausztrál Curtis Marshall győzelmével zárult a férfi rudugrók versenye az atlétikai Gyémánt Liga sorozat stockholmi állomásán vasárnap. A világ csúcs tartó Armand Duplantis a másodikon, a francia Thierry a harmadik helyen végzett. Ez volt az Aréna június 8-án. Köszönjük a figyelmüket!
0: Aréna, a Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.

rien. Je ne pourrais plus jamais me toucher. Tu l'as dit.

Ez volt a Heaven Street 7 felvétele, június 8-a van Medárd napja a szlovén naptárban, és ez a név szerepel. A germán, illetve a latin medardus formából ered, jelentése hatalom, erős, illetve merész. Medárdról mindjárt szólunk még egy picit, de mellettük még köszönhetjük Ádér, Ági, Aglend, Ágnes, Agnéta, Elga vagy Helga, Izabel és változatai, Kalipszó, Kalliope, Méda, Medárda, Tas, Vilmos és Zaránd nevű ismerőseinket is. Ők is ma ünnepelnek ezen a napon névnapot, a születésnaposokat is köszöntjük egyébként. Medárd püspök a gabona aratásának és a szüreti munkának a védőszentje, Flandria megtérítője volt, fáradhatatlanul járta egyház megyéjét és irtotta a pogány erkölcsöket. Az a paraszti megfigyelés kapcsolódik hozzá, hogyha a napján esik az eső, akkor 40 napig esni fog. Mondabeli magyarázata az, hogy egy pajkos táncoló társaság nem hallgatott a püspök intel, ezért 40 napig tartó esővel mosta el őket. A néphit szerint ez időjóstó nap, ha esik, akkor 40 napos esőzés várható, ellenkező esetben ugyanennyi ideig szárazság lesz. Az eső esetén jó a szőlőtermés, de gyenge a bor, a széna viszont bőséges. Az évszázados megfigyelések alapja a gyakran előforduló esős időszak volt. A szárazság megszüntetésére volt, ahol kakasokat fürdettek, hogy zápor legyen. A néphiedelem szerint ezen a napon kezdődött a bibliai özönvíz. Hát, csapadékra nem nagyon kell számítanunk a mai napon. Az év 159. napja van egyébként, és a 24. hetet kezdtük meg. Egyes iskolákban pedig az utolsó teljes hetet teszem hozzá. Gyorsan örülnek már a gyerekek, alig várják a nyári szünetet. Mi meg folytatjuk tovább, remélem, hogy várják már a következő dalokat, mindjárt lesz egy friss zenei ajánlat is, 2-kor pedig híreket mondunk.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és hoztam egy nagyszerű dalt, mert Robin Schulz visszatért, és nem egyedül. Alig néhány héttel nagy sikerű Coachella debütálása után új dallal jelentkezett, megérkezett a Better Times, amelyet Barbies közreműködésével készített. Az új szerzemény azt a belső kitartást ragadja meg, amely azokban a pillanatokban születik, amikor úgy tűnik, hogy minden darabokra hullik. Amikor az ember elveszíti az irányt, mégis ott marad egy halk bizonyosság. Az élet megy tovább. Vannak nehezebb és könnyebb időszakok, mert lesznek rosszabb és jobb idők is. A Better Times Robin Schulz jól ismert erősségeire épít. A csillogó hang textúrák pulzáló elektronikus alapokba simulnak, miközben a finoman lüktető ritmus végig mozgásban tartja ezt a dalt. Barbies vokálja különleges, érzelmi mélységet ad Robin Schulz inspiráló produkciójának, erős és hatásos kontrasztot teremtve. A Better Times tökéletes dal az idei nyárra, valahol az éjszakai klubok energiája és a hajnal első fényeinek hangulata között egyensúlyoz ez a dalocska. Egyébként ez a szerzemény Robin Schulz előző kislemezét követi mind hangulatában, mind tematikájában. Most azonban érkezzen az aktuális Better Times, jön Robin Schulz és Barbies.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: 9 perc múlva 2 óra lesz, úgyhogy jönnek majd a hírek, a következő órában pedig lesz 1-2 programajánlatunk. Még arról szóljunk, hogy a mai nap az óceánok világnapja, a bolygónk több mint 70%-át a világtenger teszi ki. Napjainkban szembe kell néznünk a globális felmelegedéssel, amely erősen veszélyezteti környezetünket. 1840-től állnak rendelkezésre pontos adatok az időjárással kapcsolatban. Azóta 1998 volt a legmelegebb év, de a 10 legforróbb esztendőt is az elmúlt 15 évben mérték. A tudósok egyre riasztóbb jelenségekkel találkoznak az óceánokat illetően is. Ahogy a Föld melegszik, egyre nagyobb veszélybe kerül a tengerek élővilágba, ha csak nem tudjuk megfordítani a káros folyamatokat, például a környezetszennyezés visszaszorításával. Talán az 1992 óta megtartott óceánok világnapja is segít abban, hogy tegyünk valamit és megtaláljuk a módját, hogy mindennapi életünk során is óvjuk a világtengert. Írják az óceánok világnapjával kapcsolatban. Mindjárt jönnek a zenék, aztán nem sokára hírek, 8 perc múlva 2 óra.

0: Horizont.
1: A citerázás hagyománya a Muravidéken hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Kisebb megszakításokkal, átalakulásokkal és megújulásokkal, de a mai napig akadnak lelkes egyének és együttesek, akik éltetik ezt a népzenei hangszert. Az egyik ilyen csoport az Új Muravidék Citera Együttes. Keddi kulturális műsorunk vendége Bogdán Attila, a csoport vezetője. Számítunk a figyelmükre 10 óra 15 perctől.
0: Horizont. Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: A mikrofonnál Valeti Zsuzsa hírszerkesztő. Ma délelőtt 11 órakor rendezték meg a Bánfi Központban a Petőfi Sándor Tanulmányi Verseny díjátadó ünnepségét. A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, mint szervező, a Pécsi harmadik színház Oberon társulatának az Idő, Idő, Idő című vitaszínházi előadásával jutalmazta meg a verseny legjobbjait. A részletek a délutáni terepjáróban Botka Ágnestől. A közhatalom minden döntése valódi emberek életére van hatással, ezért a törvényeknek nem csak jogi, hanem erkölcsi értelemben is meg kell felelniük. Erről beszélt 14. Leó pápa a spanyol parlamentben. Az egyházfő az emberi méltóság védelméről, a migrációról, valamint a háborúk és a fegyverkezés veszélyéről is szót ejtett. A pápa szerint a tartós béke csak párbeszéddel, diplomáciával és a nemzetközi megállapodások tiszteletben tartásával érhető el. 14. Leó történelmet írt madridi látogatásán, mivel ő az első pápa, aki felszólalt a spanyol parlamentben. A Szent Atya egy hetes apostoli úton tartózkodik Spanyolországban, amelynek kiemelt eseményei közé tartozott a hétvégi madridi ifjúsági virrasztás és az úrnapi szentmise. A NATO hétfőn hivatalosan is megkezdte azt a hatalmas hadgyakorlatot, amelyet a szövetség az idei legnagyobb légi hadviselési próbaként jellemez. A június 8-a és 19-e között zajló műveletben 18 szövetséges ország vesz részt. A gyakorlat földrajzi kiterjedése pedig jól mutatja a NATO új stratégiai prioritásait. A műveletek az északi sarkkörtől egészen Dél-Spanyolországig húzódnak. A fő befogadó országok Finnország, Svédország, Norvégia, Dánia és Spanyolország. A Rammstein Flag egyik fő célja annak tesztelése, hogy egy esetleges válsághelyzetben a NATO mennyi idő alatt tud több ország erőiből egységes harci köteléket létrehozni. Ez különösen fontos az ukrajnai háború tapasztalatai alapján, ahol a drónok, az elektronikai hadviselés és a precíziós fegyverek jelentősen megváltoztatták a légi műveletek karakterét. A szövetség célkitűzése az interoperabilitás javítása, a harckészültség növelése és a gyors reagálási képességek tesztelése. Irán azzal fenyegetett, hogy csapásokat mér a szomszédos országokban és a tágabb régióban található energetikai infrastruktúrára, ha Izrael továbbra is támadja az iráni energetikai létesítményeket, miközben hétfőn mindkét fél petrolkémiai üzemeket célzó csapásokat hajtott végre. A mostani kölcsönös csapások annak ellenére zajlanak, hogy Irán és az Egyesült Államok között április 8-a óta tűzszünet van érvényben. A Richter skála szerinti 7,8-as erősségű földrengés rázta meg hétfőn a Fülöp-szigetek déli részét. A katasztrófa legalább egy ember életét követelte, épületek omlottak össze és cunami riadót rendeltek el a térség több országában. A Fülöp-szigeteki Vulkanológiai és Szeizmológiai Intézet 1 méter magas hullámokat észlelt Sultán Kudarács és Sarangári tartományokban, míg a Csendes-óceáni Cunamiriadó Központ szerint a Fülöp-szigetek egyes partszakaszain akár 3 méteres hullámok is kialakulhatnak. A PTVC közleménye szerint a következő 3 órában óriás hullámok érhetik el a Fülöp-szigetek, Indonézia, Palau, Tajvan és Pápua Új-Guinea partvidékeit is.
3: Időjárás.
2: Jobbára derült lesz az ég, délután is a zavartalan napsütés hatására 26-31 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét, a távolabbra tartók figyelmébe. A közlekedési információs központ tájékoztatása szerint újra megindult a járműforgalom a Jubel alagútban, amelyet műszaki problémák miatt egy ideig le kellett zárni az osztrák oldalon. A Karavánkák alagútja előtt jelenleg 1 kilométeres kamionsor várakozik az ausztriai beléptetésre. Végezetül egy értesítés. Hétfőről kedre virradó éjjel 22 és 5 óra között időnként teljes útlezárásokra kell számítani a Karavánkák alagútjában. A jármű forgalmat akár 60 percre is leállíthatják mindkét irányban, tájékoztatott az Utinform.
4: We'll be right back.

0: ugrok egy nagyot már is. Hopp! A gödörből végre kint vagyok, és a talaj egyre jobban mozgott alattam, de szerencsére állva maradtam, mikor jöttek a rendőrök és rám néztek.
1: Megállítsuk!
0: Hagyjuk!

Programajánlatok a folytatásban. Elsőként a hétre vonatkozóak következnek így 3:45 után. Kezdjük rögtön egy színházi előadással. Chevedno Alice, magyarul Megmaradt Alice-nak címe a drámának, címe annak a drámának, amit ma este a Szlovén Bérletes programon belül mutatnak be. Matyás Zsupáncsics rendezésében Polona Juh játssza a címszerepet. A történet egy tudományos kutatóról szól, akinek karrierje csúcsán váratlanul az Alzheimer betegség tünetei jelentkeznek. A darabban a Ljubljanai Szlovén Nemzeti Színház ismert színészei játszanak majd. Az előadás 19 órakor kezdődik és 21 óráig tart szünet nélkül. A belépőjegyára 18 euró. Mindez tehát ma este 7-től. Itt Lendván, aztán a következő helyszín már a főváros. A Liszt Intézet szeretettel meghívja önöket a Szecesszió világnapja alkalmából szervezett filmvetítésre, amelyet szerdán tartanak majd. Egyébként június 7-e és 11-e között Ljubljana különböző helyszínein ingyenes tárlatvezetések, tematikus séták, szakvezetéses programok és kreatív műhelyfoglalkozások várják a felnőtteket, a családokat és az építészet szerelmeseit. A programok a 19. és 20. század fordulójának szecessziós építészetébe, művészetébe és mindennapi életébe repítik vissza a látogatókat. Többek között megismerhetik Max Fabiani és Cyril Method Koch munkásságát, építészeti sétákon keresztül fedezhetik fel a szecessziós Ljubljanát, valamint épületek, terek és városi szimbólumok történeteit ismerhetik meg. És aztán a filmvetítés, amelyre szeretettel várnak mindenkit szerdán 19 órától. Lechner Ödön magyar építészről szól majd ez a film. 19 órakor lesz tehát a Liszt Intézet mozitermében, angol felirattal vetítve. A szecesszió világnapja annak a művészeti iránynak szentelt ünnep, amely a 19. és 20. század fordulóján meghatározó módon formálta számos európai város arculatát. Az ünnepnap dátuma egyébként június 10-e, Antoni Gaudi és Lechner Ödön építészekhez, a korszak két kiemelkedő képviselőihez kötődik. A szecesszió világnapjának megünneplésére vonatkozó kezdeményezés 2013-ban született meg, és a hálózat tagja, a szlovén főváros is. Minden rendezvény ingyenes, azonban némelyikre előzetes regisztráció szükséges, úgyhogy lehet informálódni az intézet honlapján. Tehát a filmvetítés június 10-én szerdán lesz este 7-kor. Aztán szerdára egy program Lentibe a 97. ünnepi könyvhét alkalmából. Gyökereink, gyökereink kötet bemutató és találkozás az íróval. Június 10-én szerdán 18 órakor Lentiben a Városi Könyvtárban. A kötet a helyszínen egyébként megvásárolható. Szekeres Gyula László egyébként a szerző, illetve az író. A programon való részvétel pedig regisztrációhoz kötött. A regisztrációt megtehetik a könyvtár honlapján akár, vagy telefonon is. Aztán vissza ide Lendvára, mégpedig a könyvtárba. A Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ sok szeretettel meghív mindenki Tatjana Bogdán Szecsnik legújabb úti beszámolójára, és csütörtökön lesz majd este 6:30 a könyvtár olvasó termében. Aztán szeretettel hívják önöket Firuze Eszmaili Szombathelyen élő hiperrealista festőnő portré kiállításának megnyitójára. Ez június 12-én pénteken lesz este 4:30 a Kapcai falu otthonban. A kiállítás aznap este 7-ig tekinthető meg. Mindenki sok szeretettel várnak erre a programra is. És akkor ennyit a hét különböző programjairól. Egy kis zenével folytatjuk tovább, és a hétvégi kínálat következik majd.

Hétvégi programokkal folytatjuk tovább. Szeretettel várnak mindenkit szombaton a hármas malmi falu napra. A falu otthon melletti téren lesz ez, a vadgesztenye fák alatt. 10 órakor a gasztronómiai program veszi kezdetét a bejelentett csapatok részére. Délután egykor lesz majd a kultúrműsor, amelyben több fellépő is szerepel, a Csesztregi Népdalkör Magyarországról, aztán a Muraszombati Baráti Kör Népdalköre, a Gáberszki Mantrasi népi énekesek és zenészek, a Hármas Malmiak Népdalköre és a Hármas Malmi Gyerekek is fellépnek majd külön. A kultúrműsor után megízlelik a főzőcsapatok által készített ételeket, majd pedig társalgás következik, úgyhogy senki nem marad társaság és finomság nélkül. Látogassanak ki szombaton délután a Hármas Malmi falu napra. Aztán, hogyha éppen a sport kedvelői, akkor szintén szombaton lesz lehetőség a határon átfutni. Mesés hetész címmel gyönyörű erdős mezős táj várja az érdeklődőket, illetve hát azért nem csak a tájat tudják megnézni, hanem az is fontos, hogy teljesítsék a távot. Vannak gyerektávok és felnőtt távok is. A gyerektávoknál 200, illetve 400 méter, a felnőtt távoknál pedig 7, 14, illetve 21 kilométer közül lehet választani. Bödeháza lesz egyébként a helyszín, ezt még nem mondtam, és június 13-án szombaton lesz a program délután 2-kor. Hát bízunk benne, hogy azért árnyékos rész is lesz, mert azért ebben a nagy melegben délután 2-kor indulni, futni lehet, hogy nem annyira kellemes, de bízunk benne, hogy sokan ott lesznek, hiszen a határon átvaló futás mindig népszerű volt az itt élők körében, úgyhogy érdemes elindulni, akár csak kezdetnek egy rövidebb távon. Biztosan nagy élményeket szereznek majd. Aztán, hogyha kifutották magukat szombaton, akkor vasárnap kerékpárra pattanhatnak, hiszen a 15. Víd kerékpármaraton tartják meg. A start majd 10 órakor lesz a Bakónaki tótól, vagy tónál Dobronakon, úgyhogy mindenkit szeretettel várnak erre a programra is június 14-én vasárnap, tehát Víd kerékpármaraton. És akkor még egy program vasárnap délutánra, hogyha kitekerték magukat, akkor is még lehet szórakozni. A Kultúregyesületek Községi Szövetsége a kultúregyesületekkel közösen szeretettel hívja önöket a 16. Kultúregyesületek bemutatkozására. A Nemzedékek Közti Együttélés az Egyesületekben alcímmel. Ez vasárnap délután 4 órakor lesz a Gyertyánosi falu otthon termébe. Mindenki sok-sok szeretettel várnak, úgyhogy van program bőven, válogassanak belőle, és érezzék jól magukat, kössenek barátságokat, ismerettségeket, aztán ápolják is őket természetesen, mert az elengedhetetlen, a virágot is ápolni kell, különben dobhatjuk a kukába. Na ennyit akkor még a hétvégi programokról. 2 perc múlva lesz 14:30, készülünk most már a terepjáróval, nem sokára a tartalmat is elmondom, tehát addig hallgassuk a zenéket. Kellemes délután mindenkinek!

Ez volt az Edda felvétel, és akkor 3 órakor 3 összeállításra jelentkezik majd a terepjáró. Már csak néhány percet kell várni rá, mondom a tartalmat röviden. Szólunk majd az idei Petőfi Sándor tanulmányi verseny országos döntőinek díj átadójáról, aztán arról, hogy van kiút a függőségből, illetve arról, hogy még mindig sok fejtörést okoz az aranyszínű sárgaság, betegség elleni harc a szőlőkben, úgyhogy ez a 3 téma lesz ma délután 3 órától számítunk figyelmükre.

0: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Középhullámon a 648-as kilóhertzen.
2: Ilyen volt régen.
1: Muravidéki Magyar Rádió.
3: Ultrarövid hullámon a 87,6 MHz-en
1: és középhullámon az 558-as kHz-en.
2: Meg volt ilyen is.
3: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Ultrarövid hullámon a 87,6 MHz-en.
2: Mostantól digitálisan is. A Muravidéki Magyar Rádió DAB-on is hallható.
4: Ezt is jó tudni.
5: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
6: Köszöntöm a terepjáró hallgatóit! A Lendvai Bánfi Központban ma délelőtt az idei Petőfi Sándor tanulmányi verseny országos döntőjének díjátadó ünnepségét rendezték meg. A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, mint szervező, a Pécsi III. Színház Oberon Társulatának az Idő-Idő-Idő című vitaszínházi előadásával jutalmazta meg a verseny legjobbjait. A részletek Botka Ágnestől, aki először az egyes számú lendvai KI tanulóit kérdezte, akik ezüst fokozatot értek el.
7: Dragosics Iva vagyok.
8: Varga Natasa.
9: Bogdá Horváth Szára.
7: Hát ugye el kellett olvasni egy könyvet mindenkinek, Michael Endel Momot című könyvet, és arról kellett fogalmazást és tesztet is írni. Nekem ez nem volt nagyon nehéz, hisz a tanárnőnk nagyon felkészített rája, és mindig mentünk olyan órákra, ahol ugye összütt átmentünk a könyvvel, és sok feladatot csináltunk.
8: Én is egyetértek Ivával, szerintem sokat segített a feladatok, amiket a tanárnő adott. És így könnyebb volt felkészülni, és így valamennyi feladatot úgy talán el is találtunk, hogy megvolt a tesztben is.
9: 44 ponton volt a tesztre, 33 a fogalmazásra. Valahogy így. Nekem nagyon segített, hogy a tanárnő, a kedves Koni tanárnő írt nekünk ilyen összefoglalót és feladatlapokat is, és többször is elmagyarázta, hogy nem értük, úgyhogy szerintem mind a hárman még köszönjük neki, és segített, és szerintem mind a hárman nagyon örülünk, hogy ezüst elismerésben részesültünk. Először, amikor elolvastam a könyvet, nem is gondoltam volna, hogy így is fel lehet bontani, hogy a időről hogyan így le van írva, nem is nagyon gondoltam veled. Utána, amikor tanárni, hogy elkezdte kicsit jobban magyarázni, mi mit jelentett, akkor utána jobban, akkor többször kicsit beleolvastam, többször rájöttem, hogy ez igazából valami elég fontos életbe vágó dolgokat is leírhat.
10: Megváltozott a véleményetek az időről?
8: Hát egy kicsit változott, talán abba, hogy az időt úgy meg kell becsülni kicsit jobban, mint mondjuk most megbecsültük.
7: Az, ahogyan a könyv meséli a dolgokat az időről, az nekem nagyon tetszett, és sok minden újat megtanultam, és nagyon tetszettek benne a szereplők is, és az, ahogyan bántak az idővel.
10: Tehát a legjobb eredményt a Lendvai kétnyelvű középiskolából Tátrai Kovács Kinga Ávila érte el. Ezüst fokozat, és a pontszámban is, ugye a legmagasabb pontszámot érted el. Gratulálok hozzá, elégedett vagy az eredménnyel?
11: Igen, több mint elégedett vagyok.
10: Nehéz volt az idei verseny?
11: Őszintén nem, mert a feladatsor, úgy értem hát a szempontsor, amit megadtak, nagyon konkrét volt, és nem kellett ugye semmit úgy filozofálni őszintén, hanem leírtam a gondolataimat, és igazából az egész sztorit belepróbáltam szőni ebbe az egészbe, és szerintem viszonylag jól sikerült.
10: Dragomán Györgynek a Fehér Király volt a feladat, illetve ezt a könyvet olvastátok. Tetszett a regény?
11: Igen, nekem nagyon tetszett igazából az elmúlt 3 éve, mert ugye harmadikas vagyok, már 3. éve veszek részt így középiskolában is a Petőfi Sándor tanulmányi versenyen, és eddig ez a könyv fogott meg a legjobban, vagyis ebbe tudtam leginkább belemélyedni, és ugye a főszereplővel, Dzsátával is úgy próbáltam együtt érezni, és tényleg megérteni az ő világát, az ő szempontjait, és mindent, ami ugye az akkori korban, szóval a Ceausescu-i diktatúrában folyt akkoriban.
10: Milyen gondolatok merültek még fel az olvasás közben, mondjuk rá a diktatúrával kapcsolatban, vagy egyáltalán, hogy milyen egy ilyen társadalmi rendszerben felnőni?
11: Őszintén én még a könyv előtt nem foglalkoztam annyira a romániai diktatúrával, szóval csak úgy annyi, hogy tudtam róla, de hogy mélységekben nem merültem, és mikor igazából minden fejezetben egy újabb ilyen szörnyű bármi is történt a főszereplővel, vagy úgy alapból, amikor megemlítették, hogy mi is történt a szomszédokkal, akkor tényleg úgy elámultam, hogy fú, nem létezik, hogy volt ilyen, de sajnálatos módon tényleg, szóval munkatáborok, az akkori igazából társadalom depresszióban volt mindenki, és tényleg, ahogy a felnőttek viselkedtek, ugye az kihalt a gyerekekre, és akkor emiatt igazából a gyerekkor is nem is igazából felhőtlen és vidámsággal teli, hanem tele van már itt is fizikai és verbális bántalmazásokkal.
12: Stampach Miha felkészítő tanár, az Országos Versenybizottság egyik tagja két észrevételt fogalmazott meg.
13: A saját diákjaimmal kapcsolatban van némi hiányérzetem, kezdem ezzel, mert a két fiú, aki a 8-as, 9-es korosztályban elérte a bronz elismerést, de nem tudott már felkészülni az országosra, ezért nem is vállalták azt, úgyhogy ilyen szempontból maradt egy kis hiányérzet, de tudom azt, hogy mi mindennel foglalkoznak, és ilyenkor jobb elengedni, mint pedig valamihez ragaszkodni, de remélem a jövőben azért lesz olyan tanuló, aki hogyha eléri az eredményt, akkor megméretteti magát, vagy megpróbál helytállni az országosan is. Igaz, hogy ez szépen mutatkozik, hogy Dobronak milyen helyzetben van, ami a magyar nyelvet illeti. Most, hogyha van 4, vagy kettő, vagy megint 4 magyar egyes tanulód, nem lehet elvárni azt, hogy mindenki éltanuló legyen, vagy hogy mindenki minden magyar jellegű versenyen abszolút részt vegyen. Ami a bizottság munkáját illeti, mindig van kivetnivaló, mindig van kritika, mindig van fejlődésre való lehetőség. Nyaranként 8 meg 12 könyv között annyi könyv szokott megfordulni a kezem között, amiből akkor én egy válogatást csinálok, amit utána a bizottság elé viszek. De még így is átsiklunk valami felett. Mit mondanak is a fiatalok, hogy 3 éve már második világháború utáni rendszerváltás körüli időszakban van. Ezt mindenféleképpen továbbadjuk a következő bizottságnak, hogy próbálja figyelembe venni, hogy vagy modernebb, vagy az előtti időszakot, mert azt mondom, hogy reális kritika.
12: Kiút nélkül. Van-e menekülés, ha valaki a függőség csapdájába kerül? Vasárnap este Lendván kiderült, hogy a válasz igen. Hogy egyáltalán hogyan vezet valaki útja a függőségbe, majd abból miként lehet felállni, arról vallottak olyan személyek, akik bizonyították, hogy van új élet a legmélyebb poklok után is. Szabó Márk egy különleges estről számol be.
14: A függőségről beszélni kellemetlen, de muszáj, hisz óriási károkat okoz egyéneknek, családoknak és a társadalomnak is. A függőség ráadásul sokszor szép állarcban jön és nem válogat. Az ember azt hiszi, a szer jót akar neki, szórakozást nyújt, pedig valójában mindent elvesz tőle. A Spliti Reto Központ ilyen csapdába került embereket rehabilitál. E horvát központ képviselői jöttek el és mesélték el, hogyan győzték le a sötétséget. Elsőként a Novo Mestóból származó Áles osztotta meg történetét.
15: Már 21 éve Splitben élek, ahova azért kerültem, mert egyszer rég a függőségek rabja voltam. Fiatalon mindent kipróbáltam, bűncselekményeket hajtottam végre. Nagy nehezen beláttam, hogy a spliti kommunában van csak esélyem a kiútra. Nem voltak komolyak szándékaim, de amikor éreztem, hogyan segítenek nekem itt, akkor átadtam magam. Nehéz volt, de ráébredtem, hogy nekem is csak a hit jelentheti az új életet. Úgy is lett. Ők és Jézus tudott nekem segíteni. Ma ott élek családommal, és én segítek másokon.
14: Áles azt mondta, akinek segítségre van szüksége, ne halogassa tovább, jelentkezzen náluk. Boris Babarovics, a Reto Központ egyik vezetője, elmesélte, hogyan is működik ez a különleges kommuna.
16: Ez 1993 óta működik a központ. Én is függő voltam régen, és az elejétől ott élek, ma már családostul. Keresztény központ vagyunk, és ingyenesen segítünk. segítünk. Bárki jöhet, nem kell, hogy fizessen. Mindenféle függőséget gyógyítunk. Mindenkinek elmondjuk, Isten segíthet az új kezdethez. A szlovén függők is itt Splitben számíthatnak segítségre. Rengetegen jöttek már hozzánk, és nagyon sok embernek tudtunk már segíteni. Önfenntartóak vagyunk, saját bevételt termelünk különböző munkákkal, egy kis üzemként működünk. De nálunk nincs cigaretta, alkohol vagy drog. Viszont nekünk mindenki fontos, mindenkit átsegítünk a krízis helyzeteken. Itt vagyunk, kérdezzenek, tudunk segíteni.
14: Lehetünk a legjobb szülők, a függőség akkor sem válogat, és mindenki története más. Marcos Tavares, az NK Maribor egykori kiválósága is betekintést engedett magánéletébe és a saját megtérésébe.
15: Mindenki csak Tavares-t ismeri, de ki volt Marcos? Brazília mély szegénységéből jövök. Gyerekként nem volt semmink, de mindig hittem abba, hogy több vár rám. Elkezdtem focizni, hittem magamban, pedig hajléktalannak hívtak. Sikerült, de csak részben, hisz évekig kicsapongó módon éltem. Buliztam, ittam. A pénz ellenére üresség uralkodott bennem, jött a depresszió. De a feleségem ott volt nekem, amikor barátaim elfordultak tőlem, akkor ő segített. Majd később befogadtam életembe Jézus Krisztust is, aki által ma már jó ember vagyok, pedig egykor rossz voltam. Szlovéniába már azért érkeztem, hogy az Úr szeretetét megmutassam a többi embernek is.
14: Jézus az út. Ez Marcos Tavares maribori hitközösségének neve, ahol ma már ő is az elesetteknek segít. Egykor függő volt közösségünk tagja Zsoldos Árpád is, aki szintén felállt, ma pedig sikeres üzletember és másoknak segít, ad reményt.
17: Nekateri me poznate kot podjetnika, nekateri me poznate iz zgodovine kot odvisnika.
16: Van, aki vállalkozóként, de van, aki egykori függőként ismer. Történetem nehéz. Majdnem elvesztem, de találtam kiutat. Habár szép gyermekkorom volt, de senki családja sem tökéletes. Tinédzserként feltűnést akartam kelteni, azt hittem, mindent szabad. Pedig a szabadság helyett rabságba kerültem a legkeményebb szerek által. Ez a veszély ma is mindenkire leselkedik, hisz sokkal láthatatlan fájdalom az emberekben. A droga barátomnak hazudta magát, de mindent elvett tőlem és családomtól. Aztán én is megjártam a spliti kommunát, és ott megtaláltam azt, ami betöltötte a bennem tátongó ürességet. Az Isten hit törte le láncaimat. És ha nekem sikerült, miért ne sikerülhetne bárki másnak is?
14: Árpád többször próbálta meg elvenni saját életét. Eleinte nem akart és nem is tudott hinni. De amikor belátta, hogy épp ez és egyedül ez adhat neki új életet, teljes életet, akkor beadta a derekát. Azóta pedig vissza sem nézett. Ma már a Muraszombati Új Élet Hitközösség aktív tagja. Ennek a közösségnek lelkipásztora József Császár.
15: Kiút nélkül, kilátástalanságban. Ez mindenkivel megtörténhet. Ha meg akarunk szabadulni, akkor meg kell változtatnunk gondolkodásunkat. A függőségből csak belülről lehet kilépni. A szenvedés körülötte viszont az egész családot érinti. Ezért valljuk, hogy a felszabaduláshoz is szükség van a családra. Kérjenek segítséget, és kapni fognak azt. A helyes útra kell lépnünk, és az út Jézus Krisztus. Remélem, az itt elhangzottak segíthetnek majd valakinek.
14: Aki eljött, érdeklődött, ezzel szívélyes munkájukat támogatja, mondta Zsoldos Árpád főszervező, aki már régóta szeretett volna egy ilyen nyilvános bemutatkozást tartani a Muravidéken. Most ez megtörténhetett. Muraszombatban, majd egy nappal rá Lendván is. Mint elhangzott, sokszor egy szó vagy egy beszélgetés is elég lehet ahhoz, hogy valakinek megváltoztassa az életét. Valakinek kiútat jelentsen. Remény van, kiút létezik. Aki bajba kerül, vagy szerettei közül valakiért aggódik, bátran keresse Zsoldos Árpádot és a Muraszombati Új Élet Egyházát.
12: A szőlős gazdáknak térségünkben még mindig sok fejtörést okoz az aranyszínű sárgaság betegség elleni harc a szőlőben. A Muraszombati Mezőgazdasági és Erdészeti Intézet szervezésében ezért ma délelőtt a Lendvahegyen a Szmej borászatnál műhelymunkát szerveztek a betegség megelőzése érdekében. Hogy mennyire sikeres a betegség elleni védekezés nálunk, illetve miként lehet a leghatékonyabban védekezni, arról a helyszínen Horváth Dávid érdeklődött.
16: Jánya Poszel-Korosec, a Muraszombati Mezőgazdasági és Erdészeti Intézet szaktanácsadó szolgálatának munkatársa a Lendvahegyen szervezett műhelymunkáról.
18: A
19: szőlő aranyszínű sárgaságáról szóló műhelymunkát már több éve szervezzük. Idén úgy döntöttünk, hogy végigjárjuk az összes szőlőtermesztési körzetet. A Muravidék térségében Lendvát választottuk, mivel itt viszonylag sok olyan szőlőtőke található, amely fertőzött az aranyszínű sárgasággal. Ezért rendkívül fontos, hogy a szőlős gazdák időben felismerjék a betegséget, amely a tőkéken jellegzetes tünetek formájában mutatkozik meg. Nagyon fontos, hogy azokat a tőkéket, amelyek a fertőzöttség jeleit mutatják, azonnal, illetve a lehető leghamarabb eltávolítsák a szőlőültetvényből. Jelenleg ez az egyik leghatékonyabb megoldás arra, hogy az érintett tőke eltávolításával megakadályozzuk a betegség további terjedését. Ma a gyakorlatban közvetlenül a szőlőültetvényben magukon a tőkéken fogjuk bemutatni, hogyan lehet a betegség korai szakaszában felismerni a fertőzés jeleit.
16: A jelenlévő szőlős gazdáknak Bostyán Matko, a Maribori Mezőgazdasági és Erdészeti Intézet növényvédelmi osztályának szakembere mutatta be a legújabb és leghatékonyabb védekezési stratégiákat a betegség megfékezése érdekében. Ahogy elmondta, a betegség korlátozását célzó rovarölőszerek csak részben nyújtanak megoldást.
15: Az inszekticidek hatékonyságával kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a Maribori Mezőgazdasági és Erdészeti Intézet növényvédelmi osztályán már hosszú évek óta végzünk kísérleteket különböző rovarölő szerek vizsgálatára. Számos készítményt teszteltünk, és az eredmények azt mutatják, hogy az inszekticidek továbbra is viszonylag jó hatékonysággal működnek. Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy önmagukban nem jelentenek teljes megoldást. A rovarölő kezelések mellett elengedhetetlen a fertőzött szőlőtőkék időben történő eltávolítása is. Sajnos ezt sok kisebb szőlős gazda nem végzi el, különösen azok, akik nem hivatásszerűen foglalkoznak szőlőtermesztéssel. Az aranyszínű sárgaság utóbbi években tapasztalható fokozott terjedésének egyik fő oka éppen az, hogy számos kisebb ültetvényben nem végeznek rendszeres rovarölőszeres kezeléseket, vagyis nem lépnek fel a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca ellen. Hasonló problémát jelentenek a házak körül található lugasok és egyedi szőlőtőkék is. Ezeknél a növényeknél általában sem a kabóca elleni védekezést, sem a fertőzött tőkék eltávolítását nem végzik el megfelelően. Emiatt ezek a növények könnyen fertőzési gócpontokká válhatnak, ahonnan a betegség tovább terjedhet a környező szőlőültetvényekre.
16: Ezért a sikeres védekezés alapja a szakemberek szerint a megelőzés, a rendszeres növényvédelem, valamint a fertőzött tőkék gyors és következetes eltávolítása. Csak ezeknek az intézkedéseknek az együttes alkalmazásával lehet hatékonyan visszaszorítani a betegség terjedését. A Muravidéken pedig idén is háromszor kell majd kötelezően permetezni a betegség ellen.
12: Kedves hallgatóink, a hétfői terepjáróban Botka Ágnes, Szabó Márk és Horváth Dávid összeállításait hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: Horizont. A citerázás hagyománya a Muravidéken hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Kisebb megszakításokkal, átalakulásokkal és megújulásokkal, de a mai napig akadnak lelkes egyének és együttesek, akik éltetik ezt a népzenei hangszert. Az egyik ilyen csoport az Új Muravidék Citera Együttes. Keddi kulturális műsorunk vendége Bogdán Attila, a csoport vezetője. Számítunk a figyelmükre 10 óra 15 perctől.
1: Horizont.

Aucsilla felvétele után is tartsanak velünk a folytatásban. 4 perccel vagyunk 3:30 után. Gyönyörű szép idővel telik ez a mai délután, még úgy is, hogy hétfő van. És hogy mivel megyünk tovább, hát nem sokára a zenék közt meghallgatjuk majd a 7 zeneszámát, 4 órakor pedig természetesen friss hírekkel jelentkezünk. A következő órában lesz majd zöld zóna, lesznek gyerekgondolatok is, meg persze zenék is, ahogy most a következő percekben is. Kellemes délutánt!

0: Horizont.
1: A citerázás hagyománya a Muravidéken hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Kisebb megszakításokkal, átalakulásokkal és megújulásokkal, de a mai napig akadnak lelkes egyének és együttesek, akik éltetik ezt a népzenei hangszert. Az egyik ilyen csoport az Új Muravidék Citera Együttes. Keddi kulturális műsorunk vendége Bogdán Attila, a csoport vezetője. Számítunk a figyelmükre 10 óra 15 perctől.
0: Horizont.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A Petőfi Sándor tanulmányi verseny idei országos döntőjén 4-en szereztek ezüst fokozatot az általános iskolák korosztályában. Ezek Domokos Márk, Bogdán Horváth Szara, Varga Natása és Dragosics Iva, míg a lendvai kétnyelvű középiskola tanulói között Tátrai Kovács Kinga Avila és Horváth Matija értek el ezüst fokozatot. A ma délelőtti eseményen a Pécsi Harmadik Színház Oberon társulata az Idő, Idő, Idő című vitaszínházi előadásával jutalmazta meg a verseny legjobbjait. Magyar Péter miniszterelnök beszédével kezdte meg a kétnapos ülést a magyar parlament. A plenáris ülés délután 1 órakor napi rendelőtti felszólalásokkal kezdődött. A miniszterelnök bejelentette. A kormány gyermekvédelmi vezetőket menesztett, és miniszteri biztos nevez ki a gyermekvédelmi bántalmazási ügyek kivizsgálására. Továbbá megállapodás született, hogy létrehoznak egy 1 milliárd forintos kártérítési alapot. A hétfői ülés folytatásában a képviselők megválasztják 4 parlamenti vizsgálóbizottság tisztségviselőit és tagjait. A képviselők fizetése is napirendre kerül, ugyanis jelentősen csökkentik a képviselői fizetést és költségkeretet. Várhatóan ma felfüggesztik a devizahiteles ügyek végrehajtását, a héten pedig a nagy korrupció ellenes törvénycsomagot is benyújtják a tisztelt háznak. Szócsaták is várhatók hétfőn, mivel interpellációk és azonnali kérdések is lesznek. Kedden reggel 9 órakor kezdődik a munka. A napi rendelőtti felszólalásokat követően a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló Tiszás előterjesztéseket vitatja meg az országgyűlés. Kellemetlen helyzetbe került a szerb ortodox egyház feje Porfirije pátriárka, miután a belgrádi repülőtéren rögzítették egy nem hivatalos sértő megjegyzését. A szerb egyházfő nem vette észre, hogy a kamerák már forognak, és egy informális beszélgetés során debilnek nevezte a hozzá odalépő hívők egy részét. A szerb egyházfőt nem először éri komoly kritikák a stílusa és a nyilvánosság mögötti megszólalásai miatt. Néhány évvel ezelőtt egy másik felvétel futott körbe a közösségi médiában, amelyen egy magasrangú állami tisztségviselőnőt sértegetett durva szavakkal, írja a Horvát Index. Berepülő drónok sértették meg Lettország és Moldova légterét, közölték hétfőn a két ország hatóságai. A balti ország légterébe belépő drónt NATO vadászgépek lőtték le. A lett hadsereg jelentése szerint az orosz elektronikus hadviselés által eltérített drón sértette meg a lett légteret. A drón eredetéről és típusáról egyelőre nem állnak rendelkezésre további részletek a közlemény szerint. Donald Trump amerikai elnök a támadások azonnali leállítására szólította fel Izraelt és Iránt hétfőn. Az elnök a Truth Social internetes közösségi oldalán hétfőn kora reggel egyetlen mondatban reagált a két ország által indított rakétacsapásokra, és azt írta, idézem, Izraelnek és Iránnak azonnal le kell állítania a lövöldözést. Trump a brit Financial Times-nak adott, vasárnap megjelent interjújában azt mondta, hogy Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnöknek nem lesz más választása, mint hogy elfogadja a megállapodást, amelyet az Egyesült Államok megköt Iránnal. Egyben azt hangoztatta, hogy az Iránnal zajló tárgyalásokat ellenőrzése alatt tartja.
2: Időjárás.
1: Jobbára derült lesz az ég délután, a zavartalan napsütés hatására 26-31 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Baleseti helyszínen és idejére mindkét irányban lezárták a Muravidéki autópálya belső sávját. Vidékünkön másutt nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók figyelmébe. A Steyr autópálya Szentilyi szakaszán 2 kilométeres kamionsor torlódott össze Ausztria irányában, a Karavánkák alagútja előtt pedig 1 kilométeres tehergépkocsi sor várakozik az ausztriai beléptetésre.

0: Zöld zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.
1: Köszöntöm a Zöld zóna hallgatóit. A függőleges kertek szakértője, Ignacio Solano, hosszú éveket töltött trópusi ökoszisztémák tanulmányozásával, Kolumbiától egészen Madagaszkárig. Tapasztalatai alapján úgy véli, hogy a növényekkel borított falak nem csak látványosak, hanem kulcsszerepet játszhatnak a városok hűtésében és az élhetőbb környezet kialakításában. Erről lesz szó a mai részben. A függőleges kertek koncepcióját eredetileg Európában fejlesztették ki. Latin Amerika azonban egészen új szintre emelte az ötletet. Európában teljesen megszokott, hogy a nagy fővárosokban csak egy-két vagy három jelentős függőleges kert van, mondta Ignacio Solano, spanyol botanikus a Euronews Earth-nek. Ha ezt összehasonlítjuk Buenos Aires-szel, ott több száz függőleges kert található. Mexikóvárosban és Guatemala Cityben ugyancsak több száz. Miután a francia botanikus Patrick Blan az 1980-as években úttörőként megalkotta a modern függőleges kertek rendszerét, Európában is látványos projektek születtek. Milánó híres Bosco Verticale lakótornyai például több mint 21 ezer fát és csemetét tartanak teraszaikon. Az épületek évente közel 20 ezer kilogramm széndioxidot kötnek meg, miközben 20 különböző madárfajnak is élőhelyet biztosítanak. Miközben Európa fővárosai újabb rendkívüli hőhullámokra készülnek, a szakemberek szerint a függőleges kertek jelenthetik az egyik legpraktikusabb megoldást a városi lakosság védelmére. Kutatások bizonyítják, hogy ezek a növényfalak jelentősen csökkenthetik az épületek felszíni hőmérsékletét, mérsékelhetik a hőelnyelést és javíthatják a hőkomfortot a sűrűn beépített városi területeken. A zöld falak, amelyek a talaj nélküli hidropóniás rendszerektől egészen az egyszerű futónövényekig sokféle megoldást magukban foglalnak, képesek megszűrni a levegőben található részecskéket, elnyelni a széndioxidot, valamint élőhelyet biztosítani madarak és rovarok számára. Ez különösen fontos olyan városi környezetben, ahol kevés hely marad hagyományos parkok kialakítására. Ignacio Solano az Alicante városában működő cégén keresztül azon dolgozik, hogy lebontsa a függőleges kertekkel kapcsolatos tévhiteket, miközben másokat is arra ösztönöz, hogy zöldebbé tegyék városaikat. Becslése szerint eddig világszerte közel 1 millió négyzetméternyi függőleges kert létrehozásában segített. Solano biológusként több mint 14 éven keresztül kutatta a trópusi ökoszisztémákat a kolumbiai esőerdőtől Madagaszkár és Réunion szigetéig. Kutatásai során azt vizsgálta, hogyan növekednek és működnek együtt a növények természetes környezetükben. A szakember szerint a megfelelő növényfajok kiválasztása kulcsfontosságú egy függőleges kert esetében, és rendkívül speciális tudást igényel. Figyelembe kell venni a város tengerszint feletti magasságát, az éghajlatot, az épület tájolását és számos más tényezőt is. A növényeket alkalmazkodó képességük és tápanyag igényük alapján csoportosítják. Mivel ezek a növények jellemzően talaj nélkül növekednek, tápanyagokban gazdag vizet kapnak egy hidropóniás rendszeren keresztül. Solano állítása szerint az eredmény háromszor több oxigén termel, és háromszor gyorsabban növekszik, mint a hagyományos földszinti zöld területek. Valójában biofiltert hozunk létre a városokban, fogalmazott. Solano vállalata több mint 20 éve fejleszti a növénykiválasztási módszereket és a függőleges kert technológiát. A cég intenzív képzéseket szervez Latin Amerika különböző országaiban, ahol a résztvevők nem csak a botanikai technikákat sajátíthatják el, hanem a teljes üzleti modellt is megismerhetik, beleértve az értékesítést, a szerződéskezelést és a növényfajok kiválasztását. A tanfolyamokat szándékosan úgy alakították ki, hogy bárki számára elérhetők legyenek. Nem kell botanikusnak, építésznek vagy mérnöknek lenned, mondta Solano. Szerinte elegendő a lelkesedés és a tanulási vágy. A szakember szerint 5 nap alatt a résztvevők már képesek felismerni a növényfajokat családjuk, eredetük és optimális fal elhelyezésük alapján. Egy-egy képzési csoportban általában körülbelül 100 hallgató vesz részt, akik közül átlagosan 85-en valódi projekteket is elindítanak később. A szakértők szerint a függőleges kertek a jövő városainak egyik legfontosabb megoldásává válhatnak, mivel egyszerre segítenek csökkenteni a városi hősziget hatást, javítani a levegő minőségét és növelni a biodiverzitást. Más. Ahogy a klímaválság egyre súlyosbodik, az élelmiszer termelés egyre nagyobb nyomás alá kerül. Kiszámíthatatlan időjárás, csökkenő vízkészletek és leromlott talajok nehezítik a termelést. Az Egyesült Királyság különösen érintett, hiszen a téli hónapokban salátájának döntő többségét importálja, miközben Dél-Európát mind gyakrabban sújtják asszályok. Ebben a helyzetben a vertikális farmokat egyre többen tartják a jövő magas technológiájú megoldásának az élelmiszerbiztonság növelésére. A beltéri, gondosan szabályozott körülmények között működő vertikális farmok egész évben képesek friss zöldséget előállítani, ráadásul sokkal kevesebb föld- és vízhasználattal, mint a hagyományos mezőgazdaság. A Surrey Egyetem új kutatása azonban összetettebb képet fest. Bár a vertikális farmok drámaian magasabb hozamot és lenyűgöző vízmegtakarítást nyújtanak, széndioxid lábnyomuk nagyobb a szabadföldi saláta termesztésnél. A tanulmány itt egy kulcskérdést vet fel. Képes-e a vertikális gazdálkodás elég gyorsan fejlődni ahhoz, hogy a klímaváltozás korában egyszerre legyen biztonságos és fenntartható élelmiszerforrás? A vertikális gazdálkodás lényege, hogy a növényeket beltéri, egymás fölé helyezett rétegekben termesztik, gyakran talaj helyett hidroponikus vagy aeroponikus módszerekkel. Ezek a farmok szigorúan ellenőrzött környezetre, hőmérséklet, páratartalom, fény és tápanyagra építenek, így minimális föld- és vízhasználat mellett maximalizálják a növekedést. A salátához hasonló növények akár raktárakban vagy felhőkarcolókban is megteremhetnek, gyakran nagyvárosok közelében. Támogatói szerint ez csökkentheti a szállításból adódó kibocsátást, mérsékelheti az importfüggőséget és segítheti például az Egyesült Királyságot abban, hogy megbízható friss zöldségellátást biztosítson. A kutatás a vertikális gazdálkodást a hagyományos saláta termesztéssel hasonlította össze az Egyesült Királyságban és Spanyolországban. Az eredmények döbbenetes különbségeket mutatnak. Ami a hozamot illeti, a vertikális farmok körülbelül 97 kg salátát termelnek négyzetméterenként, míg a szabadföldi gazdaságok mindössze 3,3 kg-ot. Ami a vízfelhasználást illeti, a vertikális rendszereknek alig egy köbméternyi vízre van szükségük kilogramonként, míg Spanyolország öntözött földjein több mint 7 köbméternyi víz is kell ugyanennyi salátához. A környezetterhelés terén azonban árnyaltabb a kép. A vertikális farmokon termelt saláta 0,93 kg CO2 egyenérték kibocsátásával jár kilogramonként, szemben a brit szabadföldi gazdálkodás 0,57 kg-jával. A nagy energiaigényű mesterséges világítás és a klímaberendezések, valamint a termesztéshez használt jutadúványok mind hozzájárulnak a magasabb kibocsátáshoz. Még megújuló energiával működtetve is nagyobb az energiaintenzitás, mint a hagyományos földeken. A kutatók szerint a környezeti költségek csökkenthetők jobb technológiával és anyagokkal, például a juta helyett kókuszrost használata több mint 95%-kal mérsékelheti a földhasználatot. Az energiahatékonyság javítása és a megújuló energiaforrásokkal való szorosabb integráció pedig hosszú távon sokkal fenntarthatóbbá teheti a vertikális farmokat. Ha ezek a kihívások leküzdhetők, a vertikális farmok hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az Egyesült Királyság csökkentse importfüggőségét, felszabadítson zöld területeket ökológiai helyreállításra, és egészében biztosítsa a friss zöldségek folyamatos ellátását. Mivel a brit téli salátaellátás 95%-a jelenleg Spanyolországból érkezik, a vertikális farmok kulcs szerepet játszhatnak abban, hogy az Egyesült Királyság ellenállóbbá váljon a klímaváltozással és a globális ellátási lánczavarokkal szemben. A jövő sikere azonban attól függ, sikerül-e megoldani a magas széndioxid kibocsátás problémáját. A kutatás világosan rávilágít. A vertikális farmok rendkívüli termelékenységet és erőforrás megtakarítást kínálnak. De az energiafelhasználás csökkentése nélkül az egyik környezeti problémát könnyen egy másikkal válthatják fel. Jelenleg talán még nem ez a legzöldebb megoldás, ám innovációval és befektetéssel a következő évtizedekben a fenntartható mezőgazdaság sarokkövévé válhat. Kedves hallgatóink, egy hét múlva ismét Zöld Zóna.
0: Zöld Zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.

0: És hogyha fogocskáztok, melyik szerepben szerettek lenni? Inkább futtok, vagy ti kergetitek a többieket?
1: Kergetjük.
0: Te gyorsan futsz, Miha?
1: Igen.
0: El is kapod gyorsan a többieket?
1: Igen.
0: Szofi, te inkább futsz, vagy kergetsz?
2: Futok.
0: Jól futsz?
2: Igen.
0: Mi a titka annak, hogy te jól futsz?
2: Mert szeretek futni, még hogy szeretek barátokra futni, még szeretek lenni kint, hogy futkodhassak.
0: És ma egy kicsit ilyen szomborkás esős az idő. Mentek ma ki? Mit gondoltok?
3: Nem.
0: Már mondták, hogy nem mentek ki?
3: Nem.
0: És ennek ellenére ilyen jó volt a kedvetek?
3: Igen.
0: És akkor mit fogtok itt bent csinálni?
2: Sokat játszani.
0: Na, és Miha, mit lehet itt az Ovi-ba játszani? Meséld el nekem.
2: Autóke, Lego kockáke, és kockáke, és meg lehet rajzolni, meg elbújhatunk is valahova, meg főzhetünk is.

Ez volt a fekete vonat felvétele 2 perccel 3:45 után, és meghaladtuk a hőmérsékletet már, amit mára jósoltak. 28 fok körüli odakint a mért érték most itt Szlovéniában, illetve Lendva környékén persze, és a következő órákban is marad még a napos idő, amíg le nem megy persze a nap, erre 3:49 tájban kerül majd sor. Ennél melegebb már nem lesz ma, úgyhogy kitartást, lassra hűlni fog majd a levegő. Hát alig megy 20 fok alá egyébként a hőmérséklet majd holnap reggelre, tehát reggel 5-re is 18 fokot mutatnak. Napkelte idején azért egy picit csökkenhet, talán 16 fokig lemegy, aztán a holnapi napon már több lesz a felhő felettünk, és estére csapadék is érkezik, a maximumok viszont előtte még a maihoz hasonlóan alakulnak. Itt van már lassan a nyári időszak, hogyha gondolják, vagy éppen már strandolnának, akkor lassan-lassan lehet menni a vízpartra, hiszen strandidővel indul a hét az Adriánál is. A gomoly felhőkből egy-egy záporzivatar csak a partoktól távolabb alakulhat ki, gyenge, illetve mérsékelt a szél, 26 és 32 fok között alakul a maximum hőmérséklet. A tengervize Pulánál 22 fokos, Splitnél pedig 24 fokos. A Balaton is 24 fokos egyébként. Ott is napos időre lehet számítani, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék nem lesz, és a légmozgás sem jelentős. 28-30 fokra készülhetünk, ahogy említettem. A tóvize pedig 24 Celsius fokos. Hát az UV-sugárzás még mindig erős, úgyhogy az érzékeny bőrűek gyakorlatilag negyed óra alatt bőrpírt kaphatnak, úgyhogy érdemes erre gondolni, mielőtt mennének ki, óvatosan tartózkodjanak kint. Persze érdekes az is, hogy mennyire megriogattak bennünket itt a napsütéssel, meg az UV-sugárzással is, mindig csak a negatívumait vesszük figyelembe, pedig jó hatása és pozitív hatása is van neki, sőt, a szervezetünknek szüksége is van napsütésre. Most már 3:45 után vagyunk, 4 perccel nem annyira erős az UV-sugárzás, most már ki lehet menni szerintem nyugodtan, persze meggondoltan is, óvatosan, és aztán persze várunk mindenkit a készülékek mellé a folytatásban is, jön még egy kis zene, aztán jó 10 perc múlva 5 órakor híreket mondunk.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A szlovén parlament belügyi és közigazgatási bizottsága elfogadta az államigazgatási törvény módosítását, amely a kormányzati átszervezés változásait követi, és amelyet kedden rendkívüli ülés keretében tárgyal az országgyűlés. A javaslat rögzíti a kormány azon hatáskörét, amely a minisztériumok székhelyének kijelölését illeti, de egyelőre nem világos, hogy mely minisztériumok költöznek el Ljubljanából és hová. Ma éjféltől csökken a benzin ára, a dízel és a fűtőolaj viszont drágul. A 95-ös oktánszámú motorbenzin literenkénti ára kedd 0 órától 1,1 centtel lesz olcsóbb, új ára 1,59,2 cent lesz. A gázolaj ára 3,8 centtel emelkedik, így újonnan 1,68,5 centért tölthetjük autónkba literjét. A fűtőolaj 4,2 centtel drágul, azaz 2-től 1,31,2 centért rendelhetjük meg literjét. Az új üzemanyagárak június 15-ig érvényesek. Az autópályák és a gyorsforgalmi utak mentén található benzinkutakon továbbra is szabadon lehet meghatározni az árakat. A szlovén Vöröskereszt ma a közleményben bejelentette, hogy megkezdte a pénzügyi segélygyűjtését a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak. A 7,8-as erősségű földrengést számos különböző erősségi utórengés követte, értesült az STA. Egyhangulag fogadta el a Magyarországgyűlés a képviselői fizetések, valamint a parlamenti frakciók állami támogatásának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. A módosítás 189 igen szavazatot kapott, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. A jelenlegi szabályozás szerint az országgyűlési képviselők tiszteletdíja minden év március 1-től az előző évi, a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított átlagkereset háromszorosának felel meg. Az elfogadott módosítás ezt a szorzót 3-ról 1,8-ra csökkenti. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a jelenlegi bruttó 2.183.000 forintos havi tiszteletdíj a jövőben bruttó 1.309.500 forintra mérséklődik. A horvátországi nyaralás ára 2026-ban továbbra is széles skálán mozog, de a legnagyobb tétel változatlanul a szállás. A teljes költségvetés 40-55%-át ez viszi el. Egy szerb utazási portál friss összesítése szerint egy négytagú család reális költsége 7 napra 1500 és 2500 euró között alakul, míg egy pár 800-1500 euróval megoldhatja az egyhetes pihenést. Horvátország 2023 óta euróövezeti tag, így minden ár euróban értendő, ami jelentősen egyszerűsíti a tervezést. Az év eleje óta az ukrán erők több mint 600 négyzetkilométer ukrán területet szabadítottak fel az orosz megszállás alól, közölte Alekszandr Szirszki, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka hétfőn a Facebookon. A tábornok szavai szerint a fronton kialakult helyzet továbbra is nehéz és gyorsan változó. Az orosz erők nem hagynak fel az előrenyomulási kísérletekkel Ukrajna keleti és déli részén, miközben a harci összecsapások száma jelentősen megnőtt. A leghevesebb harcok jelenleg Donyeck megyében, Pokrovsknál és Olekszandrivkánál, valamint a Zaporizsje megyei Huljajpole irányában zajlanak.
2: Időjárás.
1: Kedden fátyol felhők szűrik a napsütést, emellett elsősorban a nyugati, észak-nyugati tájakon erőteljes lesz a felhőképződés, és ott délutántól elszórtan helyi záporokra, zivatarokra lehet számítani. Megélénkül a délies szél, amely késő délutántól északnyugatira fordul, zivatarok idején pedig erős, viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 11-17 fok közötti hőmérséklet várható, ennél alacsonyabb értékeket a szelesebb északnyugati vidékeken mérhetnek. Délután 25-31 fok közötti csúcshőmérséklet valószínű.
0: Közlekedési hírek.
1: Baleseti helyszínen is idejére mindkét irányban lezárták a Muravidéki autópálya belső sávját. Vidékünkön másutt nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók figyelmébe. A Steyr autópálya Szentéli szakaszán már 5 kilométeres kamion sor torlódott össze Ausztria irányában. A karavánkák alagútja előtt továbbra is 1 kilométeres tehergépkocsi sor várakozik az ausztriai beléptetésre.

0: kedden, 17 órakor.
1: Biztos. Biztos?
0: 100%.
2: Hát engem igazából mindig is érdekelt a Teen Express, hogy mit kell ott csinálni, mert ugye másoknál láttam és jónak találtam. A műsor készítése során sok mindent meg is tanultam, például a nehéz magyar kifejezéseket és a folyékonyabb olvasást.
3: Én pedig az, hogy más országban hogyan ünneplik a karácsonyt. Szerintem a rádiózásban a legnehezebb helyesen és rögtönözve beszélni.
4: A tanév vége a kilencedikesek számára rendhagyó lesz, hiszen búcsút intenek az iskolától, amely a tudás és barátkozás bölcsője volt számukra. Ez egyben azt is jelenti, hogy elköszönnek a Tini Express-től. Ősztől ugyanis már középiskolások lesznek. A végzősök a műsorban szerzett élményeiket osztják meg a két házigazda, Sofia és Manuela társaságában.
5: Tini Express!

No hát akkor így 7 perccel fél hat után még mindig invitáljuk Önöket a készülékek mellé, bár ahogy odakint ül a levegő, lehet, hogy elindulnak egy-egy sétára, vagy éppen egy kis munka vár Önökre az udvarban vagy a kertben, teljesen megérthető, végezzék el, amit kell. Aztán pedig várjuk Önöket majd a hír összefoglalóval. Ma is pontban 18 órakor kezdődik majd a napi krónika, utána pedig majd a Zenében otthon című összeállítást hallgathatják meg, és 7 óra előtt egy picivel búcsúzunk, akkor majd mondjuk a további tartalmat.

0: Horizont.
1: A citerázás hagyománya a Muravidéken hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Kisebb megszakításokkal, átalakulásokkal és megújulásokkal, de a mai napig akadnak lelkes egyének és együttesek, akik éltetik ezt a népzenei hangszert. Az egyik ilyen csoport az Új Muravidék Citera Együttes. Keddi kulturális műsorunk vendége Bogdán Attila, a csoport vezetője. Számítunk a figyelmükre 10 óra 15 perctől.
0: Horizont.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Az új munkahét első napjához kapcsolódó fontosabb eseményeket Donner Tíme, a műsorvezető, és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műsor hangtechnikusa Torma Robert lesz. Munkatársaim nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Krónikánk főbb híreiről először csak egy-egy mondatban.
2: A szlovén parlament belügyi és közigazgatási bizottsága elfogadta az államigazgatási törvény módosítását.
1: Mai féltől csökken a benzin ára, a dízel és a fűtőolaj viszont drágul.
2: Magyar Péter miniszterelnök beszédével kezdte meg kétnapos ülését a magyar parlament.
1: 14. Leó pápa a spanyol parlamentben beszélt.
2: Az amerikai elnök a támadások azonnali leállítására szólította fel Izraelt és Iránt hétfőn.
1: 7,8-as erősségű földrengés rázta meg ma a Fülöp-szigetek déli részét. A rövid bevezető után szlovén vonatkozású hírekkel indítjuk krónikánkat, tartsanak velünk a folytatásban is. A szlovén parlament belügyi és közigazgatási bizottsága elfogadta az államigazgatási törvény módosítását, amely a kormányzati átszervezés változásait követi, és amelyet kedden rendkívüli ülésen tárgyal az országgyűlés.
2: A javaslat rögzíti a kormány azon hatáskörét, amely a minisztériumok székhelyének kijelölését illeti, de egyelőre nem világos, hogy mely minisztériumok költöznek el Ljubljanából és hová.
1: Éjféltől csökken a benzin ára, a dízel és a fűtőolaj viszont drágul.
2: A 95-ös oktánszámú benzin literenkénti ára KED 0 órától 1,1 centtel lesz olcsóbb, újjára 1,59,2 cent lesz. A gázolajára 3,8 centtel emelkedik, így újonnan 1,68,5 centért tölthetjük autónkba literjét. A fűtőolaj 4,2 centtel drágul, azaz 2-től 1,31,2 centért rendelhetjük meg literjét. Az új üzemanyagára június 15-ig érvényesek. Az autópályák és gyorsforgalmi utak mentén található benzinkutak továbbra is szabadon határozhatják meg az árakat.
1: Kedden kezdődik az Adrian 26 nemzetközi katonai gyakorlat, amelyet a szlovén fegyveres erők 430. haditengerészeti hadosztálya szervez a partnerországokkal együttműködve.
2: A hadgyakorlat célja az adriai jón kezdeményezés haditengerészetei közötti együttműködés megerősítése. A hétfőig tartó gyakorlat Albániában ér véget, jelentette be ma a Védelmi Minisztérium.
1: A szlovén Vöröskereszt ma a közleményben jelentette be, hogy megkezdte a pénzügyi segélygyűjtését a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak. A 7,8-es erősségi földrengés számos különböző erősségi utórengés követte, értesült az STA.
2: A szlovén Vöröskeresztnél hiszünk abban, hogy ismét szolidaritást és nagy lelkűséget fogunk mutatni Szlovéniában, és mindent megteszünk a Fülöp-szigetek érintett lakosságának megsegítése érdekében. Olvasható a Vöröskereszt rádiónkhoz is eljuttatott közleményében.
1: A folytatásban hírek Magyarországról. Magyar Péter miniszterelnök beszédével kezdte meg a kétnapos ülést a magyar parlament. A plenáris ülés hétfő délután 1 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődött.
2: A miniszterelnök bejelentette, a kormány gyermekvédelmi vezetőket menesztett és miniszteri biztost nevez ki a gyermekvédelmi bántalmazási ügyek kivizsgálására. Továbbá megállapodás született, hogy létrehoznak egy 1 milliárd forintos kártérítési alapot. A hétfői ülés folytatásában a képviselők megválasztották 4 parlamenti vizsgálóbizottság képviselőit és tagjait. A képviselők fizetése is napi rendre került, jelentősen csökkentik a képviselői fizetést és költségkeretet. A módosítás 189 igen szavazatot kapott, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. A jelenlegi szabályozás szerint az országgyűlési képviselők tiszteletdíja minden év március 1-től az előző évi a KSH által megállapított átlagkereset 3-szorosának felel meg. Az elfogadott módosítás ezt a szorzót 3-ról 1,8%-ra csökkenti. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a jelenlegi bruttó 2.182.488 forintos havi tiszteletdíj a jövőben bruttó 1.309.493 forintra mérséklődik. Kedden reggel 9 órakor kezdődik a munka. A napi rend előtti felszólalásokat követően a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló Tiszás előterjesztéseket vitatja meg az országgyűlés. Benyújtják az ígért átláthatósági és korrupció elleni törvényjavaslat csomagot, amely az uniós források megszerzéséhez szükséges jogszabálymódosításokat is tartalmazza. A javaslat csomag része lesz az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatai kötelezettségének átalakítása. Az új rendszer az EU-s források hazahozatalának egyik feltétele.
1: Orbán Viktor a jövő héten Brüsszelbe utazik, ami a választási vereség óta az első külföldi szereplése lesz, a Fidesz elnökeként írta meg a Euronews.
2: A volt miniszterelnök a Patrióták Európáért pártcsalád vezetőinek találkozóján vesz részt, ahol a résztvevők az uniós csúcs előtt egyeztetik álláspontjukat. A találkozón többek között Andrej Babis cseh miniszterelnök is jelen lesz. Ugyanakkor a június 18-án kezdődő uniós csúcs találkozón már Magyar Péter képviseli Magyarországot.
1: Magyar kulturális és gazdasági fesztivált rendeztek Toronto belvárosában. A Hungarofest 7. alkalommal hívta össze a kanadai magyarságot és az ország kultúrájára kíváncsi helyieket.
2: A fesztivál lehetőséget ad a magyar közösségnek a találkozásra, miközben a kanadaiak közelebbről megismerhetik Magyarország kultúráját, ízeit és hagyományait. A fesztiválra kanadai állampolgárok is ellátogattak, akik magyarországi utazásaik során megszerették a magyar konyhát. A szervezők elmondása szerint Kanadában 360 ezer magyar él. A közösség jelentős része az 1956-os forradalom után kezdett új életet az országban, de a rendszer váltást követően is sokan érkeztek Kanadába.
1: A közhatalom minden döntése valódi emberek életére van hatással, ezért a törvényeknek nem csak jogi, hanem erkölcsi értelemben is meg kell felelniük. Erről beszélt 14. Leó pápa a spanyol parlamentben.
2: Az egyházfő az emberi méltóság védelméről, a migrációról, valamint a háborúk és a fegyverkezés veszélyeiről is szót ejtett. A pápa szerint a tartós béke csak párbeszéddel, diplomáciával és nemzetközi megállapodások tiszteletben tartásával érhető el. 14. Leó történelmet írt madridi látogatásán, mivel ő az első pápa, aki felszólalt a spanyol parlamentben. A pápa egyhetes apostoli úton tartózkodik Spanyolországban, amelynek kiemelt eseményei közé tartozott a hétvégi madridi ifjúsági virrasztás és az úrnapi szentmise.
1: Következő hírünkben a Balkánon időzünk annak apropóján, hogy szigorú biztonsági intézkedések mellett zajlott pénteken a montenegrói Tivat városában az EU Nyugat-Balkán csúcs találkozó. Az Adriai tenger partján álló városban az EU tagságra vágyó balkáni országok vezető mellett ott volt Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár, Giorgia Meloni olasz kormányfő, ahogy az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen és Antonio Costa az Európai Tanács elnöke is, hogy az Európai Unió bővítéséről tárgyaljanak. Szlovéniát Janez Janša miniszterelnök képviselte.
2: A legnagyobb figyelmet azonban nem az európai vezetők érkezése váltotta ki, hanem 87 marcon a külsejű tetovált szerb férfi, aki két nappal a csúcs találkozó előtt szálltak le egy Belgrádból indult gépről Tivat repülőterén, és akiket a montenegrói rendvédelmi szervek azonnyomban feltartóztattak, majd pár órával később vissza is toloncoltak Szerbiába, miután biztonsági kockázatnak nyilvánították őket. A férfiakról ugyanis hamar kiderült, hogy közülük többen és Vučić és pártja a szerb haladó párt verőlegényeiként váltak ismerté az elmúlt években. Az ellenzéki tüntetők közé hajtottak autóval, diákokat vertek meg, az SNS pártirodáit védték, és kormánypárti molinókat állítottak fel és védelmeztek Belgrádban. Szerbiában és Montenegróban az elmúlt napokban azt próbálták megfejteni, hogy miért jelentek meg váratlan az EU csúcs helyszínén, és kik szervezték meg az odautazásukat, miközben az európai vezetők dühösek, amiért az eset elhomályosítja a találkozó fő témáját, a balkáni országok EU csatlakozási esélyeit.
1: Az év eleje óta az ukrán erők több mint 600 négyzetkilométer ukrán területet szabadítottak fel az orosz megszállás alól, közölte Oleksandr Szirszky, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka hétfőn a Facebookon.
2: A tábornok szavai szerint a fronton kialakult helyzet továbbra is nehéz és gyorsan változó. Az orosz erők nem hagynak fel az erőlenyomulási kísérletekkel Ukrajna keleti és déli részén, miközben a harci összecsapások száma jelentősen megnőtt. A leghevesebb harcok jelenleg Donyeck megyében, Pokrovszkánál és Olekszandrivkánál, valamint a Zaporizsja megyei Huljavpole irányába zajlanak.
1: A NATO hétfőn hivatalosan is megkezdte azt a hatalmas hadgyakorlatot, amelyet a szövetség az idei legnagyobb légi hadviselési próbaként jellemez. A június 8-a és 19-e között zajló műveletben 18 szövetséges ország vesz részt, a gyakorlat földrajzi kiterjedése pedig jól mutatja a NATO új stratégiai prioritásait. A műveletek az északi sarkkörtől egészen Dél-Spanyolországig húzódnak, a fő befogadó országok Finnország, Svédország, Norvégia, Dánia és Spanyolország.
2: A Rammstein flag egyik fő célja annak tesztelése, hogy egy esetleges válsághelyzetben a NATO mennyi idő alatt tud több ország erőiből egységes harci köteléket létrehozni. Ez különösen fontos az ukrajnai háború tapasztalatai alapján, ahol a drónok, az elektronikai hadviselés és a precíziós fegyverek jelentősen megváltoztatták a légi műveletek karakterét. A szövetség célkitűzése az interoperabilitás javítása, a harckészültség növelése és a gyors reagálási képességek tesztelése.
1: Irán azzal fenyegetett, hogy csapásokat mér a szomszédos országokban és a tágabb régióban található energetikai infrastruktúrára, ha Izrael továbbra is támadja az iráni energetikai létesítményeket, miközben hétfőn mindkét fél petrolkémiai üzemeket célzó csapásokat hajtott végre.
2: A mostani kölcsönös csapások annak ellenére zajlanak, hogy Irán és az Egyesült Államok között április 8-a óta tűzszünet van érvényben.
1: Közben Donald Trump amerikai elnök a támadások azonnali leállítására szólította fel Izraelt és Iránt hétfőn.
2: Az elnök Truth Social internetes közösségi oldalán hétfőn kora reggel egyetlen mondatban reagált a két ország által indított rakétacsapásokra, és azt írta, Izraelnek és Iránnak azonnal le kell állítani a lövöldözést. Trump a brit Financial Times-nak adott vasárnap megjelent interjúban azt mondta, hogy Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnöknek nem lesz más választása, mint hogy elfogadja a megállapodást, amelyet az Egyesült Államok megköt Iránnal. Egyben azt hangoztatta, hogy az Iránnal zajló tárgyalásokat ellenőrzése alatt tartja.
1: És ez már záróhírünk. A Richter skála szerinti 7,8-as erősségű földrengés rázta meg ma a Fülöp-szigetek déli részét. A hatóságok 32 halálesetet erősítettek meg. Több tucat embert eltűntként tartanak nyilván, és több százan megsérültek. Az anyagi kár egyelőre nem ismert.
2: A térség több országában, például Japánban, Ausztráliában és Indonéziában cunami riadót is elrendeltek. Néhányat pár órával később visszavontak a BBC tudósítása szerint. A rengés epicentruma a Mindanao-szigeten található General Santos városától 13 kilométerre délnyugatra volt.
3: Sport.
1: A szlovénői labdarúgó válogatott kedden az A4-es csoport élén álló Németországgal csap össze a világbajnoki selejtezők utolsó fordulójában. Annak ellenére, hogy a szlovének pénteken Bécsben fájdalmas vereséget szenvedtek Ausztriától, az utolsó mérkőzésen meg akarják mutatni, hogy az A-ligában van a helyük. Éppen ezért a lányok izgatottan várják az első fellépésüket a Stožice stadionban. Luka Modric, a horvát labdarúgó válogatott csapatkapitánya a szlovénok elleni világbajnoki felkészülési találkozón vasárnap este 198. alkalommal lépett pályára a nemzeti csapatban, ezzel pedig beérte a szintén 198 válogatottságnál tartó Lionel Messit. A statisztikák szerint a két sztárjátékosnál többször csak Cristiano Ronaldo szerepelt a válogatottban, a portugálok támadója 227 mérkőzéssel tartja a világrekordot. A meccsszámukat mindhárman hamarosan növelhetik, mivel nemzeti csapatukkal egyformán ott lesznek a csütörtökön rajtoló és július 19-én záruló világbajnokságon. Egyébként a varasdi találkozón, amelyet a horvátok nyertek 2-1-re, a kezdőként pályára lépő 40 éves Modric szerezte a hazaiak vezető gólját, amely karrierének 29. válogatottbeli találata volt. A játékmester tagja volt annak az együttesnek, amely 8 éve ezüst, 4 esztendeje pedig bronzérmet szerzett a világbajnokságon. Egyébként az idei lesz az 5. világbajnoksága a horvátoknak, akik Angliával, Panamával és Gánával játszanak majd a VB csoportkörében. A jelenlegi előrejelzések alapján viharos idő várható Mexikó városban a labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzése alatt, értesült az STA. A meteorológusok komoly esőzéseket és zivatart jósolnak a Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság találkozó idejére, a főváros egyes részeire pedig narancssárga fokozatú riasztást adott ki a katasztrófavédelem. A napokban többször is felhőszakadás nehezítette a közlekedést Mexikó városban, több utcát víz árasztott el, és a metroállomásokat is le kellett zárni. A szervező gondjait fokozza, hogy több demonstráció is várható a metropoliszban. A tanárok mellett a teherautósofőrök is kihasználják az alkalmat, hogy nagyobb figyelem irányuljon tüntetéseikre.
2: Időjárás. Kedden fátyol felhők szűrik a napsütést, emellett elsősorban a nyugati északnyugati tájakon erőteljes lesz a felhőképződés, és ott délutántól elszórtan lehet zápor, zivatar. Megélénkül a déli eszél, amely késő délutántól északnyugatira fordul, zivatarok idején erős viharos széllökés is lehet. Hajnalban 11-17 fok közötti hőmérséklet várható, ennél alacsonyabb értékeket a szelesebb északnyugati vidékeken mérhetnek, délután 25-31 fok közötti hőmérséklet valószínű.
0: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók figyelmébe a Steyr autópálya Szentély szakaszán 5 kilométeres kamionsor torlódott össze Ausztria irányában. A Karavánkák alagútja előtt 1 kilométeres tehergépkocsisor várakozik az ausztriai beléptetésre. Értesítés. Hétfőről kedre virradó éjjel 22 és hajnali 5 óra között időnként teljes útlezárásokra kell számítani a Karavánkák alagútjában. A járműforgalmat akár 60 percre is leállíthatják mindkét irányban, tájékoztatott az Útinform.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért a Muravidéki Magyar Rádió hétfő esti hírösszefoglalójába. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további szép estét, jó pihenést!

8 rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

Ez a Zenében otthon, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal is sztárhírekkel jöttem, sok-sok jó zenével, és a következő fél órát fogjuk együtt tölteni, remélem. Netflix sztár lehet a következő James Bond. Az új 007-es kilétek körüli találgatások új lendületet kaptak. Miközben a bookmakerek továbbra is a jól ismert favoritokat tartják esélyesnek, egy meglepő új név is egyre gyakrabban merül fel a szerepre. A nemzetközi sajtó szerint a Netflix sztárja Leo Sutter is komoly versenyzővé lépett elő a legendás karakter megformálására. Daniel Craig utolsó Bond filmje, a 2021-es Nincs idő meghalni, egyszerre aratott kritikai és közönség sikert. A rajongók azonban azóta is arra várnak, kiölti magára legközelebb az ikonikus smokingot. A bookmakerek jelenlegi favoritja ugyanakkor továbbra is Callum Turner. A média érdeklődését pedig tovább fokozza az, hogy Callum Turner Dua Lipa pop énekesnő férje.

Tina Turner inspirálta Lizzo új albumát. Közel 2 éves visszavonulás után új albummal jelentkezett Lizzo. Az amerikai énekesnő és rapper június 5-én adta ki legújabb lemezét, amely a Beach címet kapta. Az albummal a Grammy-díjas énekesnő egy olyan időszakot követően tér vissza a zenei színtérre, amikor jelentősen visszafogta nyilvános szerepléseit. Lizzo elmondása szerint az új anyag elkészítése során nagy inspirációt jelentett számára a legendás Tina Turner munkássága és életútja. A detroiti születésű énekesnő 2019-ben robbant be a nemzetközi zenei élet élvonalába. Karrierje során nem csak zenéjével, hanem a testpozitivitást, az önelfogadást és az önbizalmat hangsúlyozó üzeneteivel is milliókhoz jutott el világszerte.

A könnyűzene története kevés olyan látványos és katartikus újjászületést produkált, mint amit a Queen véghez vitt 1985. július 13-án. A Live Aid színpadán nyújtott azóta legendássá vált 21 perces fellépésükkel Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor és John Deacon nem csak a Wembley stadion 72 ezres közönségét és a tévéképernyők előtt ülő csaknem 2 milliárd embert varázsolt el, hanem bizonyos értelemben saját magát is. Ennek egyik közvetlen eredménye volt az éppen 40 éve megjelent A Kind of Magic album elkészülése. A Kind of Magic 40 év távlatából is különleges és fontos mérföldkő a Queen életművében. It's a kind of magic.

Újabb hatalmas aréna bulinak örülhetnek a dallamos brit pop és az új hullámos pop rock rajongói. Június-júliusi nyári turnéja részeként 14 év kihagyás után ismét Budapesten lép fel a Duran Duran. A brit zenei ikonok június 28-án 20 órakor veszik be a Papp László Budapest Sportaréna színpadát. A koncert természetesen igazi slágerparádét ígér, de a kötelező generációs himnuszok mellett a zenekar frissebb dalai is elhangzanak majd. A 2026-os nyári turné ráadásul egy kifejezetten erős és sikeres időszakot koronáz meg. Mindezek mellett a szakma is végleg beemelte őket a halhatatlanok közé. Amikor 2022-ben hivatalosan is beiktatták őket a rock and roll hírességek csarnokába. A külföldi világsztárok mellett mást is tartogat az este, ugyanis az aréna színpadán 8 év különválás után az eredeti felállásban tér vissza a kompakt diszkó.

Most körök fel igazán a nyár a siófoki plázson. Az esték nem érnek véget a koncertekkel, a programok hajnalig folytatódnak a plázs arénájában és a Music Teraszon. Június 6-án szombaton a Parnograszt és Dániel Figergő koncertjén táncolhatták át az estét a résztvevők, mindkét fellépés igazán pörgős hangulatot hozott. A június hátralévő része is sűrűnek ígérkezik a plázson. A magyar zenei élet legnépszerűbb előadói és rendezvényei váltják egymást a hónap során. Destől és Pogány Indulótól a Carson Comán és a Neotonon át egészen a Netzpartig vagy az Astrofestig, miközben természetesen Metzger és barátai buli sorozata is elindul. A koncertek és bulik mellett hamarosan a futball is főszerephez jut. A világbajnokság mérkőzéseit élő közvetítéseken követhetik majd a szurkolók a siófoki plázson.

Teperuán úgy döntött, hogy az életében nincsen helye a közösségi médiának. A 28 éves társ szerint különösen nehéz megtalálni az egyensúlyt a közösségi média, a karrier és a magánélet között. Ez egy rendkívül bonyolult világ, amelyben eligazodni nem könnyű. Számomra az jelentette a megoldást, hogy egyszerűen töröltem ezeket az alkalmazásokat és tovább léptem. Így olyan érzésem van, mintha kiszabadultam volna egy örvényből, fogalmazott az énekesnő. Az elmúlt években egyre több világsztár beszélt nyíltan arról, hogy a közösségi média milyen mentális terhet jelent számukra. Teperuán döntése jól mutatja, hogy még a digitális korszak egyik legígéretesebb pop előadója is szükségét érezheti annak, hogy időnként teljesen kikapcsolódjon az online világból, és a reflektorfényen kívül találja meg az egyensúlyt.

Charlie Puth kénytelen volt lemondani egy orlandói koncertjét mindössze néhány órával a tervezett fellépés előtt, miután megbetegedett. A 34 éves Grammy-díjra jelölt énekes szombaton este, tehát június 6-án lépett volna színpadra Floridában a világturné keretében, de Instagram sztoriban közölte, hogy az állapota miatt nem tud fellépni. Azt írta, hogy már napok óta beteg, és orvosi javaslatra pihenésre van szüksége, különben további fellépések is veszélybe kerülhetnek. Az énekes azt is hangsúlyozta, hogy a döntés nagyon nehéz volt, de elkerülhetetlen, és elnézést kért a rajongóktól, valamint reményét fejezte ki, hogy amint felépül, visszatérhet a színpadra. A lemondás egyébként is egy sűrű időszakban történt, ugyanis Charlie Puth márciusban adta ki legújabb albumát, és nem sokkal előtte született meg első gyermeke is.

0: zenében otthon. Hírek a zene világából.
1: MMR. A zene összeköt. Az MMR-re viszont nem kell várni egy hetet, sőt egy percet sem tovább, hiszen folytatódik tovább a műsor, a nap 24 órájában hallgathatnak bennünket. A vezetett műsorrész viszont most véget ér. 3 perc múlva már este 7 óra lesz, és köszönjük szépen figyelmüket. Lesz majd esti mese, valamint magyar nóták csárdások a következő órában, aztán ismétlések még 8 óra után. A terepjárót, az arénát és az első a biztonság című összeállításokat ismételjük meg majd 20 órától fél 9-től és 21 óra után, aztán zenék a folytatásban, és hát a szokott időben persze fél 6-kor majd ismét várja önöket az MMR holnap hajnalban vagy kora reggel. Rádiózzanak velünk legközelebb, és továbbra is kellemes 26-27 fok körüli a hőmérséklet odakint, úgyhogy egészen nyáriasra fordult időjárásunk. Mondom ezt azért, mert medárd napja van, és hogyha esik, akkor 40 napig esik, ha szárazság van, akkor meg szárazságra számíthatunk 40 napig. Hát kiderül, ez holnap már borulhat, hiszen holnap estére csapadékot mutat az előrejelzés, meglátjuk majd, hogy alakul. Pihenjenek addig is jól, és vigyázzanak magukra. Rádiózzanak velünk legközelebb is, minden jót kívánunk. Oleti Zsuzsanna szerkesztette a híreket, Torma Robert volt a hangtechnikus, Király Boglárka válogatta a zenét, nevükben is búcsúzik a műsorvezető Donner Tímea. Kellemes szép estét mindenkinek!

0: Bence. A stimmese a Budapesti Magyar Rádióban.
1: Benedek Elek, Gyöngyike. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl. Volt egyszer egy csúnya vén boszorkány. Ez a boszorkány egyszer kiment a mezőre, s amint ott mendegélt, egy gyöngyszemet talált a fűben. Fölveszi a gyöngyöt, hazaviszi, de mire hazaért, a kicsi gyöngyszemből akkora lett, mint egy tojás. Csodálkozott ezen a boszorkány, még az ördöngős eszével sem tudta elgondolni, hogy s mint lehetett ez. Betette a gyöngyöt az almáriumba, s várta hát, ha még nagyobbra növekedik. Hiszen csak ugyan nagyobbra is növekedett, mert egy óra kettő sem telt belé, egyszerre csak kipattant a gyöngyből egy gyönyörűséges kis leányka. Örült a boszorkány, a kisleányt elnevezte Gyöngyikének, úgy tartotta, nevelte, mintha az övé lett volna. De nem igaz szeretetből tette ezt. Egyébre gondolt az ő hitvány lelkével, arra gondolt, hogy ha majd szép, nagy leánnyá serdül Gyöngyike, a vérét ereszt, és a vérével megfiatalítja saját magát. Hát, telt múlt az idő, Gyöngyikéből szép nagy leány lett. Boszorkány el is határozta, hogy még ad neki egy esztendőt, akkor aztán megöli. Történt egyszer, hogy Gyöngyike a patakra ment vízért, s éppen akkor ment arra egy vadászlegény. Na, ennek erősen megtetszett Gyöngyike, de még Gyöngyikének is a vadászlegény. Szépen hazasétáltak, s ott a legény a boszorkánytól megkérte Gyöngyike kezét. Hej, fiam, mondotta a boszorkány. Nagy ára van ám ennek a leánynak. Hozd nekem 10 mázsa aranyat, akkor viheted Isten hírével. Elszomorodott a szegény vadászlegény. Soha az egész nemzetségének nem volt egy font aranya sem, nemhogy 10 mázsa lett volna. Hát elment nagy búsa, ment, mendegélt keresztül a mezőn, be az erdőbe, maga sem tudta szegény, hogy merre jár. Amint az erdőben bolyongana, egyszerre csak a keze hátára röppen egy aranyszínű bogár. Nézi a legény a bogarat, s felsóhajt keservesen. Ej, Istenem, hát még ennek a hitvány bogárkának is aranyos a teste. Megszólal a bogár. Ne búsulj, te szegény vadászlegény, hát tudom én, mi a bajod. 10 mázsa aranyra van szükséged, anélkül nem adják neked Gyöngyikét, majd hozok én neked. Majd megszakadt a legénynek a szíve a nagy búbánattól, de mégis kacagott, hogy kacagásától zengett az erdő. Na jól van, jól, mondotta a bogárka, csak kacagjál, mindjárt meglátod, hogy nem tréfa az én beszédem. Na eredj, ülj le annak a pataknak a partjára, s várakozz reám. Na, a bogárka elrepült, a legény megleült a patak partjára. Hát egyszerre csak halljatok csodát, annyi aranyhátú bogár jő a patak felé, hogy sárgállott ragyogott a föld, az a tengersok bogár húzott, vonszolt 10 nagy aranyrudat, minden rúd egy mázsa volt. Szépen a patak partjára vitték, s a patakba belehengerítették, nehogy valaki meglássa, míg a legény szekerek után lát. A szeme szája tátva maradt a legénynek, meg sem tudta köszönni a bogárkáknak az aranyat, de azok nem is várták a köszöntést, nagy zümmögéssel, zummogással elszállottak. A közben beeste ledecs, a legény lefeküdt a patak partjára. Gondolta, hát éjjel úgy sem talál szekeret, majd reggel bemegy a faluba, s hozon 400-at is. Hanem amint elaludott, oda ment a boszorkány. Meglátja a 10 aranyrudat a patakban, fogja magát, s hétféle fűnek a levét a patakba csöppenti, attól a 10 aranyrud szerte széjjel mállott, s mind rátapadt a halak hasára. Fölébred reggel a legény. Keresi az aranyrudakat, nem látja sehol, nézi a halakat, s hát azoknak a hasa csupa színarany. Hely, mérgelődik a legény, megfog egy halat rákját szörnyű haraggal, hogy mertétek az én aranyomat ellopni? Megszólal a hal. Ne bánts, te vadász legény, hát nem loptuk el mi a te aranyadat. Az a vén boszorkány kente a hasunkra. Te ne búsulj, majd nagy segítségedre leszünk mi neked. Én a halak királyának a fia vagyok, s ha valamit akarsz, gyere ide, s szólj nekem. Hát, mit volt, mit nem tenni a vadász legénynek? Eleresztette a halat, hát úgysem vehette tőlük vissza a sok aranyat. Visszament nagy búsan a boszorkányhoz, s mondta. Na, öreg anyám, amint kívánt megcselekedtem, volt 10 mázsa aranyom, de valaki a halak hasára kente. A vén boszorkány úgy tett, mintha szánná, sajnálná a vadász legény, s mondta. Jaj, hiszen azért ne búsulj, fiam. Ha az aranyat nem tudtad elhozni, hát próbálj egyebet. Ennek előtte 500 esztendővel a patakba ejtettem egy gyöngyszemet. Hogyha azt megtalálod, s idehozod, neked adom gyöngyikét. Megy a legény egyenest az erdőbe, ottan is a patak partjára. Szólítja a hal királyfit, mondja neki, hogy mit akar a boszorkány. Hiszen ha csak ugyan a patakba ejtette, mondotta a hal királyfi, akkor ne búsulj, mert én mindjárt előkerestetem. Egyszeriben szólott a halaknak, s még egy óra sem telt bele, hozták a gyöngyöt, pedig a víz fenekéről már egy ölnyire süppet volt lefelé. Jaj, de örült a vadász legény, de még mennyire örült! Szaladva szaladott keresztül az erdőn, hanem onnét, honnét nem. Elejébe toppan egy leány, s megszólítja. Hallod-e, te vadász legény, fűzz zsinórra azt a gyöngyöt? Dugd el a kebeledbe, s aztán vigyázz, nehogy valahol az úton meglepjen az álom, mert ellopják a gyöngyödet. Egyebet egy szót sem szólt a leány, s eltűnt a legény szem elől. Vadász legény meg is fogadta a lány tanácsát, zsinórra fűzte a gyöngyöt, s a kebelébe dugta. De a vén boszorkány bagoly képében ott ült a fáns, jól látta, hogy mit csinál a legény. Nagy hirtelenséggel egy gyönyörű, szép rózsafát teremtett az út közepére, ahol a legénynek el kellett mennie. S annak a rózsafának a szagától úgy elálmosodott a legény, hogy nem tudott tovább menni. Leheveredett egy fa alá, s elaludt. Mire felébredt, híre pora sem volt a gyöngynek, kivette kebléből a boszorkány. Hely, uram teremtőm, búsult szörnyen a szegény vadász legény, most már igazán nem tudta, hogy mit csináljon. Megy, mendegél az erdőn, s hát megint csak elébe toppan az a leány, aki elébb a jó tanácsot adta. Búsulsz, ugye, vadász legény? Hát hogy ne búsulnék? Hát ellopták a gyöngyöt a kebelemből. Tudtam én azt, hanem ahogy történt, úgy történt. Most már ne évelődj a gyöngy miatt, hanem fuss, amint a lábad elbírja. Gyöngyikéhez szaladj, mert tudd meg, az a vén boszorkány neki nem édesanyja. S éppen most gyülekeznek nála a többi boszorkányok, hogy vérét vegyék. Hely, szaladt a szegény vadász legény árkon, bokron át, s hát csak ugyan mikor az udvarra ért, éppen közre fogták a boszorkányok gyöngyikét, hogy vérét vegyék, de a vadász legény is kirántotta a kardját. Nem nézte, hogy kit vág, merre vág. Aki el nem futott, azt mind levágta. Akkor szépen megfogta a kezét gyöngyikének, elvezette az erdőbe, az ő kicsi házába. Megesküdtek, s még ma is élnek, hogyha meg nem haltak.
0: Itt a vége, most jövél le! Szép volt, másen volt. Jó éjszakát, gyerekek! Jó éjszakát! Szép álmokat! Szép álmokat!
2: MMR. A zene összeköt.

ennek a lelke beteg és a szíve vérzi. Igyon meg egy jó kupa bort minden nap egy hétig. Húzassa el a cigánnyal százszor azt a régit. Jegenye fák nem nőnek az égig. Húzassa el a cigánnyal százszor azt a régit. Jegenye fák nem nőnek az égig. Húnak bajnak orvosságát jó bor mellett.

jegenye fák nem nőnek az égig. Elhúzatom a cigánya százszor azt a régi jegenye fák

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullám az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.
0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
2: Köszöntöm a terepjáró hallgatóit! A Lendvai Bánfi Központban ma délelőtt az idei Petőfi Sándor tanulmányi verseny országos döntőjének díjátadó ünnepségét rendezték meg. A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, mint szervező, a Pécsi III. Színház Oberon Társulatának az Idő-Idő-Idő című vitaszínházi előadásával jutalmazta meg a verseny legjobbjait. A részletek Botka Ágnestől, aki először az egyes számú lendvai K.I. tanulóit kérdezte, akik ezüst fokozatot értek el.
3: Dragosics Iva vagyok.
4: Varga Natasa.
5: Bogdá Horváth Szára.
3: Hát ugye el kellett olvasni egy könyvet mindenkinek, Michael Endel Momot című könyvet, és arról kellett fogalmazást és tesztet is írni. Nekem ez nem volt nagyon nehéz, hisz a tanárnőnk nagyon felkészített rája, és mindig mentünk olyan órákra, ahol ugye összüt átmentünk a könyvvel, és sok feladatot csináltunk.
4: Én is egyetértek Ivával, szerintem sokat segített a feladatok, amiket a tanárnő adott, és így könnyebb volt felkészülni, és így valamennyi feladatot úgy talán el is találtunk, hogy megvolt a tesztben is.
5: 44 ponton volt a tesztre, 33 a fogalmazásra. Valahogy így. Nekem nagyon segített, hogy a tanárnő, kedves Koni tanárnő írt nekünk ilyen összefoglalót és feladatlapokat is, és többször is elmagyarázta, hogy nem értük, úgyhogy szerintem mind a hárman még köszönjük neki, és segített, és nagyon, szerintem mind a hárman nagyon örülünk, hogy ezüst elismerésben részesültünk. Először, amikor elolvastam a könyvet, nem is gondoltam volna, hogy így is fel lehet bontani, hogy a időről hogyan így le van írva, nem is nagyon gondoltam veled. Utána, amikor tanárni, hogy elkezdte kicsit jobban magyarázni, mi mit jelentett, akkor utána jobban, akkor többször kicsit beleolvastam, többször rájöttem, hogy ez igazából valami elég fontos életbe vágó dolgokat is leírhat.
6: Megváltozott a véleményetek az időről?
4: Hát egy kicsit változott, talán abba, hogy az időt úgy meg kell becsülni kicsit jobban, mint mondjuk most megbecsültük.
3: Az, ahogyan a könyv meséli a dolgokat az időről, az nekem nagyon tetszett, és sok minden újat megtanultam, és nagyon tetszettek benne a szereplők is, és az, ahogyan bántak az idővel.
6: Tehát a legjobb eredményt a Lendvai kétnyelvű középiskolából Tátrai Kovács Kinga Ávila érte el. Ezüst fokozat, és a pontszámban is, ugye a legmagasabb pontszámot érted el. Igen. Gratulálok hozzá. Elégedett vagy az eredménnyel?
7: Igen, több mint elégedett vagyok.
6: Nehéz volt az idei verseny?
7: Őszintén nem, mert a feladatsor, úgy értem, hát a szempontsor, amit megadtak, nagyon konkrét volt, és nem kellett ugye semmit úgy filozofálni őszintén, hanem leírtam a gondolataimat, és igazából az egész sztorit belepróbáltam szőni ebbe az egészbe, és szerintem viszonylag jól sikerült.
6: Dragomán Györgynek a Fehér Király volt a feladat, illetve ezt a könyvet olvastátok. Tetszett a regény?
7: Igen, nekem nagyon tetszett igazából az elmúlt 3 éve, mert ugye harmadikas vagyok, már 3. éve veszek részt így középiskolában is a Petőfi Sándor tanulmányi versenyen, és eddig ez a könyv fogott meg a legjobban, vagyis ebbe tudtam leginkább belemélyedni, és ugye a főszereplővel, Dzsátával is úgy próbáltam együtt érezni, és tényleg megérteni az ő világát, az ő szempontjait, és mindent, ami ugye az akkori korban, szóval a Ceausescu diktatúrában folyt akkoriban.
6: Milyen gondolatok merültek még fel az olvasás közben, mondjuk rá a diktatúrával kapcsolatban, vagy egyáltalán, hogy milyen egy ilyen társadalmi rendszerben felnőni?
7: Őszintén én még a könyv előtt nem foglalkoztam annyira a romániai diktatúrával, szóval csak úgy annyi, hogy tudtam róla, de úgy mélységekben nem merültem, és mikor igazából minden fejezetben egy újabb ilyen szörnyű bármi is történt a főszereplővel, vagy úgy alapból, amikor megemlítették, hogy mi is történt a szomszédokkal, akkor tényleg úgy elámultam, hogy fú, nem létezik, hogy volt ilyen, de sajnálatos módon tényleg, szóval munkatáborok, az akkori igazából társadalom depresszióban volt mindenki, és tényleg, ahogy a felnőttek viselkedtek, ugye az kihalt a gyerekekre, és akkor emiatt igazából a gyerekkor is nem is igazából felhőtlen és vidámsággal teli, hanem tele van már itt is fizikai és verbális bántalmazásokkal.
8: Stampach Miha felkészítő tanár, az Országos Versenybizottság egyik tagja két észrevételt fogalmazott meg.
9: A saját diákjaimmal kapcsolatban van némi hiányérzetem, kezdem ezzel, mert a két fiú, aki a 8-as, 9-es korosztályban elérte a bronz elismerést, de nem tudott már fölkészülni az országosra, ezért nem is vállalták azt, úgyhogy ilyen szempontból maradt egy kis hiányérzet, de tudom azt, hogy mi mindennel foglalkoznak, és ilyenkor jobb elengedni, mint pedig valamihez ragaszkodni, de remélem a jövőben azért lesz olyan tanuló, aki hogyha eléri az eredményt, akkor megméretteti magát, vagy megpróbál helytállni az országoson is. Igaz, hogy ez szépen mutatkozik, hogy Dobronak milyen helyzetben van, ami a magyar nyelvet illeti. Most, hogyha van 4, vagy 2, vagy 2, vagy megint 4 magyar egyes tanulód, nem lehet elvárni azt, hogy mindenki éltanuló legyen, vagy hogy mindenki minden magyar jellegű versenyen abszolút részt vegyen. Ami a bizottság munkáját illeti, mindig van kivetnivaló, mindig van kritika, mindig van fejlődésre való lehetőség. Nyaranként 8 meg 12 könyv között annyi könyv szokott megfordulni a kezem között, amiből akkor én egy válogatást csinálok, amit utána a bizottság elé viszek. De még így is átsiklunk valami felett. Mit mondanak is a fiatalok, hogy 3 éve már második világháború utáni rendszerváltás körüli időszakban van. Ezt mindenféleképpen továbbadjuk a következő bizottságnak, hogy próbálja figyelembe venni, hogy vagy modernebb, vagy az előtti időszakot, mert azt mondom, hogy reális kritika.
8: Kiút nélkül. Van-e menekülés, ha valaki a függőség csapdájába kerül? Vasárnap este Lendván kiderült, hogy a válasz igen. Hogy egyáltalán hogyan vezet valaki útja a függőségbe, majd abból miként lehet felállni, arról vallottak olyan személyek, akik bizonyították, hogy van új élet a legmélyebb poklok után is. Szabó Márk egy különleges estről számol be.
10: A függőségről beszélni kellemetlen, de muszáj, hisz óriási károkat okoz egyéneknek, családoknak és a társadalomnak is. A függőség ráadásul sokszor szép állarcban jön és nem válogat. Az ember azt hiszi, a szer jót akar neki, szórakozást nyújt, pedig valójában mindent elvesz tőle. A Spliti Reto Központ ilyen csapdába került embereket rehabilitál. E horvát központ képviselői jöttek el és mesélték el, hogyan győzték le a sötétséget. Elsőként a Novo Mestóból származó Áles osztotta meg történetét.
11: Már 21 éve Splitben élek, ahova azért kerültem, mert egyszer rég a függőségek rabja voltam. Fiatalon mindent kipróbáltam, bűncselekményeket hajtottam végre. Nagy nehezen beláttam, hogy a spliti kommunában van csak esélyem a kiútra. Nem voltak komolyak szándékaim, de amikor éreztem, hogyan segítenek nekem itt, akkor átadtam magam. Nehéz volt, de ráébredtem, hogy nekem is csak a hit jelentheti az új életet. Úgy is lett. Ők és Jézus tudott nekem segíteni. Ma ott élek családommal, és én segítek másokon.
10: Áles azt mondta, akinek segítségre van szüksége, ne halogassa tovább, jelentkezzen náluk. Boris Babarovics, a Reto Központ egyik vezetője, elmesélte, hogyan is működik ez a különleges kommuna.
12: Ez 1993 óta működik a központ. Én is függő voltam régen, és az elejétől ott élek, ma már családostul. Keresztény központ vagyunk, és ingyenesen segítünk. Bárki jöhet, nem kell, hogy fizessen. Mindenféle függőséget gyógyítunk. Mindenkinek elmondjuk, Isten segíthet az új kezdethez. A szlovén függők is itt Splitben számíthatnak segítségre. Rengetegen jöttek már hozzánk, és nagyon sok embernek tudtunk már segíteni. Önfenntartóak vagyunk, saját bevételt termelünk különböző munkákkal, egy kis üzemként működünk. De nálunk nincs cigaretta, alkohol vagy drog. Viszont nekünk mindenki fontos, mindenkit átsegítünk a krízisben. krízis helyzeteken. Itt vagyunk, kérdezzenek, tudunk segíteni.
10: Lehetünk a legjobb szülők, a függőség akkor sem válogat, és mindenki története más. Marcos Tavares, az NK Maribor egykori kiválósága is betekintést engedett magánéletébe és a saját megtérésébe.
11: Mindenki csak Tavares-t ismeri, de ki volt Marcos? Brazília mély szegénységéből jövök. Gyerekként nem volt semmink, de mindig hittem abba, hogy több vár rám. Elkezdtem focizni, hittem magamban, pedig hajléktalannak hívtak. Sikerült, de csak részben, hisz évekig kicsapongó módon éltem. Buliztam, ittam. A pénz ellenére üresség uralkodott bennem, jött a depresszió. De a feleségem ott volt nekem, amikor barátaim elfordultak tőlem, akkor ő segített. Majd később befogadtam életembe Jézus Krisztust is, aki által ma már jó ember vagyok, pedig egykor rossz voltam. Szlovéniába már azért érkeztem, hogy az Úr szeretetét megmutassam a többi embernek is.
13: Jaz nisem tu, da igram nogomet. Ne, jaz sem prišel v Slovenijo, da povem in pokažem Božjo ljubezen.
10: Jézus az út. Ez Marcos Tavares maribori hitközösségének neve, ahol ma már ő is az elesetteknek segít. Egykor függő volt közösségünk tagja Zsoldos Árpád is, aki szintén felállt, ma pedig sikeres üzletember és másoknak segít, ad reményt.
14: Nekateri me poznate kot podjetnika, nekateri me poznate iz zgodovine kot odvisnika.
12: Van, aki vállalkozóként, de van, aki egykori függőként ismer. Történetem nehéz. Majdnem elvesztem, de találtam kiutat. Habár szép gyermekkorom volt, de senki családja sem tökéletes. Tinédzserként feltűnést akartam kelteni, azt hittem, minden szabad. Pedig a szabadság helyett rabságba kerültem a legkeményebb szerek által. Ez a veszély ma is mindenkire leselkedik, hisz sokkal láthatatlan fájdalom az emberekben. A droga barátomnak hazudta magát, de mindent elvett tőlem és családomtól. Aztán én is megjártam a spliti kommunát, és ott megtaláltam azt, ami betöltötte a bennem tátongó ürességet. Az Isten hit törte le láncaimat. És ha nekem sikerült, miért ne sikerülhetne bárki másnak is?
10: Árpád többször próbálta meg elvenni saját életét. Eleinte nem akart és nem is tudott hinni. De amikor belátta, hogy épp ez és egyedül ez adhat neki új életet, teljes életet, akkor beadta a derekát. Azóta pedig vissza sem nézett. Ma már a Muraszombati Új Élet Hitközösség aktív tagja. Ennek a közösségnek lelkipásztora József Császár.
11: Kiút nélkül, kilátástalanságban. Ez mindenkivel megtörténhet. Ha meg akarunk szabadulni, akkor meg kell változtatnunk gondolkodásunkat. A függőségből csak belülről lehet kilépni. A szenvedés körülötte viszont az egész családot érinti. Ezért valljuk, hogy a felszabaduláshoz is szükség van a családra. Kérjenek segítséget, és kapni fognak azt. A helyes útra kell lépnünk, és az út Jézus Krisztus. Remélem, az itt elhangzottak segíthetnek majd valakinek.
10: Aki eljött, érdeklődött, ezzel szívélyes munkájukat támogatja, mondta Zsoldos Árpád főszervező, aki már régóta szeretett volna egy ilyen nyilvános bemutatkozást tartani a Muravidéken. Most ez megtörténhetett, Muraszombatban, majd egy nappal rá Lendván is. Mint elhangzott, sokszor egy szó vagy egy beszélgetés is elég lehet ahhoz, hogy valakinek megváltoztassa az életét, valakinek kiútat jelentsen. Remény van, kiút létezik. Aki bajba kerül, vagy szerettei közül valakiért aggódik, bátran keresse Zsoldos Árpádot és a Muraszombati Új Élet Egyházát.
8: A szőlősgazdáknak térségünkben még mindig sok fejtörést okoz az aranyszínű sárgasság betegség elleni harca szőlőben. A Muraszombati Mezőgazdasági és Erdészeti Intézet szervezésében ezért ma délelőtt a Lendvahegyen a Szmej borászatnál műhelymunkát szerveztek a betegség megelőzése érdekében. Hogy mennyire sikeres a betegség elleni védekezés nálunk, illetve miként lehet a leghatékonyabban védekezni, arról a helyszínen Horváth Dávid érdeklődött.
12: Jánya Poszel-Korosec, a Muraszombati Mezőgazdasági és Erdészeti Intézet szaktanácsadó szolgálatának munkatársa a Lendvahegyen szervezett műhelymunkáról.
15: Delavnico o zlati trsni rumenici organiziramo že več let.
16: A szőlő aranyszínű sárgaságáról szóló műhely munkát már több éve szervezzük. Idén úgy döntöttünk, hogy végigjárjuk az összes szőlőtermesztési körzetet. A Muravidék térségében Lendvát választottuk, mivel itt viszonylag sok olyan szőlőtőke található, amely fertőzött az aranyszínű sárgasággal. Ezért rendkívül fontos, hogy a szőlős gazdák időben felismerjék a betegséget, amely a tőkéken jellegzetes tünetek formájában mutatkozik meg. Nagyon fontos, hogy azokat a tőkéket, amelyek a fertőzöttség jeleit mutatják, azonnal, illetve a lehető leghamarabb eltávolítsák a szőlőültetvényből. Jelenleg ez az egyik leghatékonyabb megoldás arra, hogy az érintett tőke eltávolításával megakadályozzuk a betegség további terjedését. Ma a gyakorlatban közvetlenül a szőlőültetvényben magukon a tőkéken fogjuk bemutatni, hogyan lehet a betegség korai szakaszában felismerni a fertőzés jeleit.
10: A jelenlévő szőlős gazdáknak Bostyán Matko, a Maribori Mezőgazdasági és Erdészeti Intézet növényvédelmi osztályának szakembere mutatta be a legújabb és leghatékonyabb védekezési stratégiákat a betegség megfékezése érdekében. Ahogy elmondta, a betegség korlátozását célzó rovarölőszerek csak részben nyújtanak megoldást.
17: Ja, glede samega delovanja insekticidov, mi tudi na našem oddelku za varstvo rastlin.
11: Az inszekticidek hatékonyságával kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a Maribori Mezőgazdasági és Erdészeti Intézet növényvédelmi osztályán már hosszú évek óta végzünk kísérleteket különböző rovarölő szerek vizsgálatára. Számos készítményt teszteltünk, és az eredmények azt mutatják, hogy az inszekticidek továbbra is viszonylag jó hatékonysággal működnek. Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy önmagukban nem jelentenek teljes megoldást. A rovarölő kezelések mellett elengedhetetlen a fertőzött szőlőtőkék időben történő eltávolítása is. Sajnos ezt sok kisebb szőlős gazda nem végzi el, különösen azok, akik nem hivatásszerűen foglalkoznak szőlőtermesztéssel. Az aranyszínű sárgaság utóbbi években tapasztalható fokozott terjedésének egyik fő oka éppen az, hogy számos kisebb ültetvényben nem végeznek rendszeres rovarölőszeres kezeléseket, vagyis nem lépnek fel a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca ellen. Hasonló problémát jelentenek a házak körül található lugasok és egyedi szőlőtőkék is. Ezeknél a növényeknél általában sem a kabóca elleni védekezést, sem a fertőzött tőkék eltávolítását nem végzik el megfelelően. Emiatt ezek a növények könnyen fertőzési kócpontokká válhatnak, ahonnan a betegség tovább terjedhet a környező szőlőültetvényekre.
10: Ezért a sikeres védekezés alapja a szakemberek szerint a megelőzés, a rendszeres növényvédelem, valamint a fertőzött tőkék gyors és következetes eltávolítása. Csak ezeknek az intézkedéseknek az együttes alkalmazásával lehet hatékonyan visszaszorítani a betegség terjedését. A Muravidéken pedig idén is háromszor kell majd kötelezően permetezni a betegség ellen.
2: Kedves hallgatóink, a hétfői terepjáróban Botka Ágnes, Szabó Márk és Horváth Dávid összeállításait hallották. Köszönjük figyelmüket!
0: MMR. MMR.

0: Aréna, a Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Indul az aréna, köszöntjük a hallgatókat! Az előző VB-n bronzérmes horvát férfi labdarúgó válogatott tegnap este Varasdon 2-1-re győzött Szlovénia ellen. Az aranylabdás Luka Modric találatára még András Porár válaszolt, de Mário Pašalić 93. percben szerzett gólja végül hazai győzelmet eredményezett. A horvátok számára ez volt a VB-re készülés utolsó megmérettetése, a szlovén nemzeti csapat számára pedig a szezon utolsó mérkőzése. Mário Pašalić beszél.
2: Ugye, imali smo dobar test Slovenia, moram čestitati njima, prošli su sjajan otvor svih 90 minuta.
3: Ez egy jó teszt volt. Szlovénia gratulációt érdemel, hiszen jó ellenállást mutattak a teljes játékidő alatt. Sőt, voltak szituációk, amikor komoly problémát okoztak, főleg az ellentámadásokkal. Van még időnk, hogy egyes helyzeteket kielemezzünk, korrigáljunk, helyre tegyünk dolgokat. Játékunkban volt sok pozitív dolog, és én személyesen elégedett lehetek, hogy győzelemmel indulunk a világbajnokságra. Különleges érzést tölt el, amikor magamra vehetem a címeres mezt. Tisztelet, büszkeség. Igyekszem tudásom legjavát megmutatni, segíteni a csapatot. Ma ez egy szép góllal sikerült. Örülök, hogy győzött a csapat, és hogy pozitív hangnemben utazhatunk a világbajnokságra. Minden nagy verseny nagy dolog a válogatott életében, főleg a világbajnokság. Nekem ez lesz a második. Nagyon várom és örülök neki. Olyan érzéssel fogadom, mint az elsőt. Ahogy közelebb leszünk az első csoportmérkőzéshez, úgy nő az adrenalin. Mindannyian nagyon várjuk a kezdést. Megtörtént a belgák elleni mérkőzés elemzése, most a Szlovénia elleni főpróba analízise vár ránk. Mindkét mérkőzésen beszélhetünk pozitív dolgokról, ami a játékunkat illeti. Van két rendszer, amivel várjuk a VB-n az ellenfeleket. Persze a szakmai stáb majd eldönti, hogy mely csapat ellen, mely játékrendszer lesz bevethető. Van még egy hetünk, 10 napunk a csiszolásra.
2: Imamo sad još vremena, tjedan do 10 dana da usavršiti stvari i vjerujem da ćemo biti spremni za svjetsko prvenstvo.
1: Milyen érzés volt kapitányi karszallaggal beállítani a végeredményt kérdésre? Mário Pašalić ezt válaszolta. Szuper! Első alkalommal szerzett gólt karszallaggal. Ahogy mondta, kiváltság az ország legjobbjaival együtt küzdeni a címeres mezben. Megtiszteltetés és büszkeség.
2: Je, super, evo i meni je ovaj prvi put da sam zabija gol sa kapetanskom trakom. Ponavljam, izuzetna čast i ponos i nadam se da će biti još.
1: Horvátország a héten kedden indul a VB-re, ahol az L csoportban a premier meccset Anglia ellen játsza június 17-én, majd 24-én Panamával, 27-én pedig Gánával találkozik a VB első szakaszában. Maradunk a futball berkekben. A korábbi szlovén szövetségi kapitány Matyás Kek vette át a horvát első osztályú Rijeka edzői posztját, erősítette meg a klub. Kek a spanyol Viktor Sánchez-t, az Olimpia korábbi edzőjét váltja, aki a múlt hónapban távozott a klubtól. Matyás Kek kultusz státuszban van Riekánál, hiszen 2013 és 18 között irányította már a klubot. 274 mérkőzésen 165 győzelmet, 65 döntetlent és 44 verességet ért el a csapattal. Vezetése alatt a Rijeka 2017-ben bajnokságot és kupát, 14-ben kupát, egy évvel később pedig szuperkupát nyert. A Rujevicai klub háromszor is bejutott az Európa Liga csoportkörébe az ő irányítása alatt. A Rijeka a negyedik helyen végzett a horvát bajnokságban, 33 ponttal lemaradva az első helyezett Dinamo mögött. Megszerezte a feljutást a szlovén harmadosztály keleti csoportba az NK Odránci és a Celje Champion. Az Odránci csapata az osztályozó két felvonásán jobb volt a Marles Limbus ellen. Az első idegenbeli mérkőzésen 2-1-re nyert, a visszavágón pedig mintegy 850 néző előtt 4-1 arányban volt jobb. A másik ágon kiegyenlített küzdelmet hozott a Celje Champion ormos összecsapás. Az első mérkőzésen 2-2-es döntetlen született, majd Celjében 1-1 volt a rendes játékidő eredménye, a hosszabbításban szerzett góllal azonban megszerezte a feljutást a Champion. A két vesztes a még egy szabad helyért fog megküzdeni, a héten szerdán Limbusban, szombaton pedig Ormozson. Nem csak Odráncin ünnepeltek a hétvégén, hanem Nagykanizsán is, ahol a helyi futballklub felnőtt csapata kivívta a Magyar Labdarúgó Bajnokság másodosztályba jutást, ugyanúgy a Gyirmót FC Győr is. Mindkét csapat a hazai 2-2-es döntetlen után vasárnap az idegenbeli visszavágón fordította maga javára a párharcot. Amíg a Gyirmót viszonylag simán 3-1-re győzött Monoron, addig a Nagykanizsa 0-0-ás döntetlen követően a hosszabb második fél idejében két gólt szerezve verte meg a Cigándot. Életének 79. évében vasárnap reggel Zalaegerszegen elhunyt idősebb Mihalec István, korábbi NB1-es labdarúgó és edző. A zalaegerszegi születésű Mihalec 1972-ben került a Zetehez, és 83-as visszavonulásáig 280 NB1-es mérkőzésen erősítette a csapatot. Labdarúgó pályafutása után edzősködött, és az élvonalban irányította a Zetet, a Haladást és a Nagykanizsát is. Műsorunk záró részében Forma 1, MotoGP és atlétika. Az első helyről rajtoló Andrea Kimi Antonelli nyerte a monacói nagydíjat. Másodikként Lewis Hamilton ér célba. A dobogó legalsó fokára pedig Isaac Hadjar állhatott fel. A hétszeres világbajnok címvédő Marc Márquez nyerte a gyorsasági motoros VB-n magyar nagydíját vasárnap a Balatonparkban. A Ducati 33 éves kiválósága 266 nap szünet után a tavaly szeptemberben rendezett San Marino-i GP-n aratott diadalát követően ünnepelhetett újra. A Balaton főkajár és sprint futamot szombaton megnyerő Márquez mögött honfitársa a KTM-mel versenyző Pedro Acosta végzett másodikként a magyar nagydíjon, míg a dobogó alsófokára Francesco Bagnaia, Márquez Ducatis csapattársa állhatott fel. Nem sikerült viszont a Duplantis bravúr, az ausztrál Curtis Marshall győzelmével zárult a férfi rudugrók versenye az atlétikai Gyémánt Liga sorozat stockholmi állomásán vasárnap. A világ csúcs tartó Armand Duplantis a másodikon, a francia Thierry a harmadik helyen végzett. Ez volt az Aréna június 8-án. Köszönjük a figyelmüket!
0: Aréna, a Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.

0: A Muravidéki Magyar Rádió már DAB-on is elérhető. Hallgasson minket digitálisan.
1: Első a biztonság. Az MMR biztonsági és védelmi műsora.
2: A muraszombati laktanya a nagy nyilvánosság felé is nyitni kíván, ezáltal reklámozva gazdag, főleg fiataloknak, de akár 55 éveseknek is szóló kínálatát. Hogy milyen konkrét lehetőségek várják a katonai szolgálat és hivatás iránt érdeklődőket, arról Dusán Lázár ezredes, a laktanya parancsnoka számol be, Robert Tínos Karabot helyettese segítségével. Egyébként ma, amikor ezt a műsort hallják, a muraszombati laktanyában épp nyílt napot is tartanak. Ezzel ugyanazt a célt szolgálva, mutatkozni a nyilvánosságnak. Ez itt az első, a biztonság. Én Szabó Márk vagyok. A szlovén hadsereg korábban is eléggé nyitottan kommunikált a sajtóval és igyekezett jó kapcsolatot ápolni a helyi közösségekkel is. Nyílt napjukat eddig is megtartották, épp úgy, mint a beltinci rekrutációt. Ezt, ha lehet, most még magasabb szintre igyekeznek emelni Muraszombatban, ahol tavaly szeptemberben vezetőségváltás történt. Dusán Lázár alezredes váltotta Matthias Körbineket a laktanya parancsnoki posztján.
3: Mi smo se odločili za sklic vas novinarjev, predvsem zaradi tega, ker je z lanskim letom nastala tu ena nova enota.
4: Főleg azt szeretnénk a média felületek segítségével is jelezni a lakosság felé, hogy itt nálunk a muraszombati laktanyában nem csak személyi, hanem szervezésbeli átalakítások is lezajlottak. A közvéleményben viszont korábbi alakulatokkal kevernek minket, pedig tavaly óta mi már a 75. területi ezred vagyunk. Két éve ugyanis a hadsereg, illetve a politikai vezetés úgy döntött, hogy közelebb hozzuk a lakossághoz a katonaságot, és ezért a regionális szervezettség felé mozdultunk el. Hasonló ez ahhoz, ahogy 1998-ig működött a szervezettség, amikor területi parancsnokságok léteztek, kiegészülve a területi tartalékosokkal. Nos, a 75. területi ezredet is kiegészítik a tartalékosaink, akik évente bizonyos kötelezettségeket vállalnak, és csak akkor jönnek be hozzánk, egyébként civilek. Tehát helyben maradnak ezek a regionális erők. Mi a 27 muravidéki községet fedjük le, épp úgy, mint a muraszombati rendőrigazgatóság is teszi azt.
3: Kot ma to policijska prava Murska Sobota, tak da smo tudi v tem pogledu precej podobni, ne?
2: Dusán Lázár parancsnok azt mondja, hogy még kialakulóban van az ezred, de a lényeg, hogy már nincs Muraszombatban a korábbi páncéltörő fegyvernemi szakzászlóai, és ha bár a tüzérségi osztály még itt van, de a főerő ma már a 75. területi ezred.
3: Ljudje več ali menje non-stop pojavljajo isti tu na tem območju.
4: Ami az állományt illeti, az lényegében ugyanaz maradt, mint korábban is. 90%-ban a korábbi szakzászlóból érkezik, azonban más a küldetésünk. Nagyrészt hazai muravidéki katonáink vannak, a tartalékosaink pedig szinte mind helybéliek. Új feladatunk tehát az, hogy támogassuk a tartalékos erőinket, személyzetet toborozzunk, együttműködjünk a civil lakossággal számos területen, és a területünk védelme is ránk hárul, hogy termentesítsük a központi erőinket. Amennyiben magasabb készültségi szint lépne életbe, akkor pedig itt folyna a berokkoló katonák kiképzése is, és innen mennének azok tovább. Fontos kiemelni, hogy a polgárvédelemmel, rendőrséggel, mentőszolgálattal és magas szinten működünk közre.
3: Izredno na visokem nivoju. Oni odločijo, da je potrebno sodelovanje tudi slovenske vojske se prek naših častnikov za povezavo.
4: Ha a polgárvédelem úgy véli, hogy szükség van a katonaság bevetésére, akkor erre megvannak a tisztjeink, akikkel ők kapcsolatba léphetnek, és akkor a hadsereg bevethetővé válik. Egyre gyakrabban lesz szükség ránk ilyen szempontból is. Az pedig nem egészen természetes, hogy nálunk ez így működik, hisz nem minden országban lehet ennyire számítani a fegyveres erőkre. Ugyanakkor, ha erre kerül sor, akkor nagyon komoly koordinációra van szükség. Különben nincs értelme az egésznek, és veszélyes is lehet a terepi munka. Nos, ezért is fontos, hogy folyamatosan rekrutáljunk, mert szükségünk van az emberi erőre. Ott vagyunk vásárokon, fesztiválokon, az interneten, a fiatalokat a közösségi média felületeken is megszólítjuk. Mivel a NATO-s keretek közt folyamatosan együttműködünk a közép-európai régió honvédseregeivel, így a magyarokival is, látjuk, hogy minden országban hasonló toborzási nehézségekkel szembesülnek.
3: Naborom teh kadrov, podobno pa jih rešujemo vsi.
2: A lakosságnak szánt együttműködési lehetőségekből éppen ezért elég sok adódik a szlovén hadseregnél. Egy kis ízelítő a kínálatból.
3: Moram povedati, da imamo mi izredno dobro oglaševanje, kar se tiče vstopa v slovensko vojsko, predvsem, če greste na spletno stran postanivojak.si, tam je...
4: Igen, hatékonyan reklámozzuk magunkat és hirdetjük oldalainkon, no meg a közösségi médiában a kínálkozó lehetőségeket. Mi vagyunk például az egyik legjobb ösztöndíjazó az országban. Igen, jó munkaadók vagyunk. Például 40 napi készenlétért és már havonta majdnem 500 eurót kaphat az, aki vállalja ezt. Tehát mellékkeresetnek sem utolsó hadsereg. Emellett végre lehet hajtani a 3 hónapos alapképzést, szintén fizetés ellenében, aztán a táboraink vannak a fiataloknak, tartalékosokat keresünk, képzéseket nyújtunk, és a sok-sok lehetőségből többet is itt a régióban, Muraszombatban is fel tudjuk ajánlani az érdeklődőknek.
3: Na to so pa tisti, kjeri služijo 3 mesece. Tudi to, ja, 4 takšni centri so med enim od teke tudi Murska Sobota.
2: 60 éves korig mindenkinek tudnak tehát jó ajánlatot tenni a szlovén hadseregnél, konkrétan itt, muraszombati egységüknél is. Persze elsősorban mégiscsak a fiatalokra koncentrálnak, őket a beltinci rekrutálással hagyományosan megszólítják. Aztán ott van a már megemlített és ma zajló nyílt nap, emellett a téli és nyári szünetben a Morsi Mládi táborozási programmal ismertetik meg velük a katonaság izgalmait. Robert Inoskára volt őrnagy, a muraszombati laktanya parancsnok helyettese. Ő még egyszer felhívja a figyelmet az ösztöndíjazási lehetőségekre is.
5: Vojska je tudi dober štipenditor, ne? Štipendist. Višina štipendij kar zavidljivo visoka, tako za srednje šolce, kot kasneje za...
4: Az ösztöndíjaink igen szépek, úgy a középiskolásoknak, mint a főiskolásoknak. Honlapunkon mindent meg lehet erről találni, és szerintük igen versenyképes ajánlatok. Ilyenkor tavasszal és nyár elején tartjuk meg a beltinci rekrutáció mellett a muraszombati laktanya nyílt napját is. Ezek a közönségnek szánt események immár hagyományosak. A nyílt nap pénteki a középiskolás, a szombat pedig a nagy nyilvánosságé. Június 5-én pénteken pedig az ünnepélyes eskütétel a muraszombati vár előtt zajlik le. Ez évente másod történik meg, de most nálunk lesz különleges alkalom tehát ez is. Majd lesz a Macskovci lőtéren is nyílt nap október 10-én. Ide is várjuk főleg a fiatalokat, hogy kipróbálják a lőfegyvereket élesben. A Maribori Védelmi Igazgatóság szervez egyébként az eseményeinket, mi alájuk tartozunk. Amit már a jövő évre vonatkozólag beharangoznék, az a következő szobra a haditechnikai vásár szeptemberben.
5: Naslednje leto verjetno spet tradicionálna szobra, in pa vse te aktivnosti, kot so že bile prej opisane.
2: Robert Inoskára volt után Dusán Lázár a helyi közösségekkel való együttműködésről is szólt még egy-két szót.
3: Sodelujemo z civilno vojaško, imamo pa tudi izredno dobre odnose z lokalno skupnostjo. Tak da z vsemi temi župani 27...
4: Igen jók a helyi kapcsolataink. 27 polgármesterrel vesszük fel mostanában a kapcsolatot. Kiemelném Sallovci és Lendva polgármestereit, akikkel nagyon gyümölcsöző találkozásokon vagyunk túl. Évvégén meghívtuk a községi vezetőket ide hozzánk egy látogatásra. Habár nem jöttek el sokan, de épp ezért megismételjük majd ezt. Szükségünk lesz ugyanis a jövőben a polgármesterek támogatás is, illetve nekik is lesznek feladataik a polgári védelem terén. Ahogy már említettük, a NATO miatt a horvát és magyar kollégákkal vagyunk leginkább kapcsolatban. A tapasztalatcsere számunkra igen fontos. Ezért idén is elmegyünk például egy magyarországi versenyre is. Igaz, hogy nálunk az állomány idősebb, hisz ide Muraszombatban már tapasztaltabb katonák jönnek. Hogy pontosan hányan szolgálunk itt a laktanyában, azt nem árulhatom el. Ha bár az átlag életkor nálunk magasabb, attól még vannak fiatal munkatársaink. Ezen felül a praktikusság kedvéért arra törekszünk, hogy a muravidéki katonákat ide Muraszombatba gyűjtsük.
3: Nagyjából ljudjék a teri. Délajú blízse centru, dosz császhoz gubljajó. Na poti.

Dusán Lázár alezredes az újonnan megszervezett 75. területi ezred parancsnoka. Azzal zárta rövidre az állomány méretéről szóló kérdést, hogy elegen vannak, és az ország többi laktanyáihoz mérve elégedett a személyzeti helyzettel. Azonban a vízió mindenképp az, hogy bővítsenek úgy a személyzeti, mint az infrastrukturális téren. Ez azt jelenti, hogy új épületekre is szüksége lenne a muraszombati laktanyának. Még hozzátette, hogy mivel közlekedési koridor fut át itt a Muravidéken, ezért gyakran találkozhatunk, főleg spanyol erők átvonulásával az autópályánkon. Ilyenkor például az itteni laktanyában szállnak meg az átvonuló katonák. Viszont a betegszállítással foglalkozó helikopterek már nem a laktanyához tartoznak szervezetileg.

A 75. kerületi ezreddel találkozhatunk tehát tavaly óta a muraszombati laktanyában. És ez volt ma az első a biztonság. Megköszönöm figyelmüket, búcsúzom, további szép és biztonságos napot kívánok!

Egy kis patak mindig rohant, s egyre csak énekelt. Egy sziklafal,

Vasárnap volt, vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap vasárnap volt.

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6 és 92,7.
1: A Muravidék hullámhosszán. MMR.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.